0: bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére, közölte a miniszter. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Gajdos László hozzátette, Kelemen Ágnes széleskörű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az élő környezetért felelős minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyjövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai cím. Mire kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balog László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméter ár árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmazott a szakértő. A régiós adatok alapján áprilisban Pestvár megyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Délalföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső zápor, délután helyenként zivatar, több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem aktív résztvevője a Lányok Napja országos eseménysorozatnak, amely a műszaki tudományok szépségeit igyekszik megmutatni a pályaválasztás előtt álló lányoknak. A cél idén is az volt, hogy lebontsa a sztereotípiákat, és megmutassa, ezek a hivatások mindenki számára nyitva állnak. Erdei Lászlóval a Miskolci Egyetem pályaorientációs és felvételi központjának vezetőjével Kisné Veres Viktória beszélgetett.
2: Hát igen, a Lányok Napja, tehát ez egy dedikált nap a lányoknak, ez egy több tíz éves vagy több évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezés, amihez egyébként a Magyarországon a Nők a Tudományban Egyesület csatlakozott, és mi is igazából rajtuk keresztül tudunk csatlakozni ehhez a rendezvény sorozathoz. Ez minden év áprilisában kerül megszervezésre, és akkor ilyenkor minden esetben egy egyetem képzési struktúrájához kapcsolódó tematikát szoktunk választani minden esetben. Idején egyébként pont a Beauty Science Tour volt a neve, tehát egy külön tematikát kapott a rendezvény, és minden esetben a szépség a tudományban, a tudomány szépsége kategória, vagy igazából a topik köré épültek fel a programok, amiken részt vettek a hozzánk ellátogató lányok a középiskolákból.
3: Mielőtt ennek az évnek a programjairól részletesebben szólnánk, hadd kérjem meg, hogy még a céljáról beszéljünk először, picit részletesebben, ha szabad.
2: Jó, igen, tehát a cél az tulajdonképpen a műszaki területen, vagy műszaki, úgymond a STEM területeken, a matematika, az informatika, a fenntarthatóság, természettudományos munkák, egyébként az orvostudomány is valamilyen szinten ehhez kapcsolódik, tágabb értelemben, vagy mondjuk az agrárszektor, agrártudomány, hogy minden esetben ez a dedikált nap, hogy a lányokkal megismertes ezeket a tudományterületeket, ahol egyébként általánosságban, és mondjuk ha mi is megnézzük a hallgatói nyilvántartást, akkor minden esetben a fiú többség van az egyes szakokon, szóval minden esetben úgymond népszerűsítés vagy belátás nyerni, hogy egyébként nem idegen például mondjuk egy hölgy, aki villamosmérnöki pályán szeretné elképzelni a munkáját, tehát tulajdonképpen ha az attitűdje megvan hozzá, akkor ezt a falat le tudjuk igazából dönteni, hogy ez nem egy csak férfi szakma lehet, hanem vannak nagyon sikeres művelői egyébként ezeknek a tudományterületeknek egyébként a női oldalról is.
3: Ugye elsősorban középiskolásokat igyekeznek ilyenkor megszólítani. Mi mondható el akár az idei évnek a résztvevői számának tekintetében, illetve látható-e valami tendencia az előző évek tapasztalatai alapján?
2: Igazából az, hogy egyébként a környéken nagyon sok cég, ugyanúgy felsőoktatási intézmény is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, vagy éppen akár civil egyesületek is, akiknek egyébként ez áll a fő fókuszában magyar tudomány népszerűsítés, de nekünk minden esetben azt tudjuk elmondani, hogy nőtt az érdeklődési kör, és főként az, hogy nem csak a régióból, hanem tegyük fel Budapest környékéről is, nagyon sokan érkeztek Békés Csabáról is, de nyilvánvalóan azért a fő fókusz az az volt, hogy a régió középiskoláiból érkeztek a lányok minden esetben. Ugyanúgy bekapcsolódott ehhez igazából a tavaly nyáron elindult STEM Akadémia is, ahol egyébként középiskolások, a fenntarthatóság és a műszaki területeken történő igazából a tehetséggondozásért csatlakoztak ehhez a Miskolci Egyetemi kezdeményezéshez. Tehát tulajdonképpen el tudjuk mondani, hogy úgy összeért nagyon sok fajta információ is, hogy akár távolabbi középiskolákból, de akár közelebbi, és már egyébként nagy az olyan középiskolák, akik nagyon jól ismerik a Miskolci Egyetemnek mondjuk akár a képzését, akár a tudományos portfólióját, ők is tudtak csatlakozni, és hogy tudtunk is nekik egyébként újat mutatni.
3: És mi került bemutatásra, milyen karok mutatkoztak meg konkrétan, és hogyan épült fel ez a nap, ugye itt 2026-ban, április 23-án?
2: Igazából a programokat ezen a rendezvényen a három műszaki kar a Miskolci Egyetemen adja. Az első nyilván kialakulási sorrendben is, ha mondhatjuk, a műszaki föld és környezettudományi kar, az anyag és vegyészmérnöki kar is, végül, de nem utolsó sorban a gépészmérnöki és informatikai kar. És itt minden esetben a igazából, hogy megvolt az a Beauty Science Tour tulajdonképpen, ami a tematikáját adta az eseménynek. Minden kolléga igyekezett egyébként a saját tudományos portfóliójában megközelíteni ezt az irányultságot. Akár tegyék fel mondjuk a logisztikai intézetbe dolgozó kollégák, megmutatták, hogy mondjuk egy nagy vállalatban egy raktárkezelésbe, ahol egyébként nagyon fontos és még nagy értékű, és tegyük fel mondjuk a szépségiparban azért megvannak azok a fajta termékek, amik egyébként nagy mennyiségben és hatalmas értéket képviselve, tegyük fel egy parfüm, annak a logisztikáját, minőségbiztosítását, hogy ne tűnjön el végül is egy üveg ezekből a dobozokból, hogy miként lehet befolyásolni. Másik esetben mondjuk az anyagmérnöki kollégák mikroszkópos vizsgálatok során akár a hajnak a repedezettségi szintjét, vagy éppenséggel az összetételét a samponoknak, hogy amit igazából olvasunk a flakonon, ami rajta van, hogy valóban a tudományos szemüveggel igazából, ha jobban rázumbolunk, akkor valóban azt mutatják-e, meg egyébként, hogy ezek milyen hatással vannak úgymond a szerves anyagokra, mint például a hajra, vagy éppen a kozmetikumok összetétele, vagy hogy azok hogy készülnek el. Mint például az, hogy vissza tudjuk következtetni azt, hogy igazából az olaj körülvesz minket. Tehát, hogy a műanyagtól kezdve a ruhákon keresztül, a kozmetikumokon át, mindenhol igazából olaj származékok, és valahol olaj körforgásban vagyunk benne, hogy ezek hogy jutnak el hozzánk, hogy lesz olyan termék belőle, amit végül a polcon le tudunk venni, és meg tudunk vásárolni. Ezek mind-mind egyébként nagy mérnöki bravúrokat igazából, és műszaki tudományokat, és szervezést, logisztikát igénylő feladatok. Tehát igazából tényleg e köré szerveződtek a programok, és ahogy mi is benéztünk egy-kettő programra, mondjuk tényleg most itt a mikroszkópos hajvizsgálatot tudom említeni, amelyik a legemlékezetesebb volt, hogy a lányok ott, hogy egymásnak ültek, egymás haját kezdték el nézegetni, hogy tényleg a töredezettség, és hogy látszik-e, és akkor, hogy milyen tartalmú sampont lehet használni, és akkor ez egyébként hogy lesz hatással, esetlegesen majd a jövőben mondjuk a haj egészségére vonatkoztathatóan, tehát egyébként nagyon testhez álló volt, és azt vettük észre tényleg a reakciókból is, hogy igazából haza se szeretnének menni, mert egy nagyon jó légkört tudtunk egyébként számukra biztosítani, tehát a visszajelzések is ezt mutatják, hogy egyébként nagyon elégedettek voltak, és egyébként maga ezt a jelentkezési szám is mutatta, mert nagyon hamar beteltek a helyek. Tehát, hogy ilyen így az utóbbi években nem volt, hogy az utolsó egy hétben már nem tudtak jelentkezni, és nyilván várólistát kellett nyitnunk, hogyha esetleg van visszamondás, akkor tudjanak jönni. Tehát egyébként ez a tematika, ez nagyon megmozgatta itt az érdeklődőkört.
3: Igen, hiszen ugye előzetes regisztrációhoz volt kötve az eseményen való részvétel. Említette itt ön is a visszajelzéseket, hogy nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, hogy nagyon érdeklődőek voltak a résztvevő fiatalok. Konkrétan esetleg emlékszik olyan gondolatra, ami építő lehet akár a következő évre is, hiszen minden évben azért, hát ahogy a tudomány is folyamatos megújuláson megy át, itt a programok tekintetében is ugye a tudománynak számos olyan területéről lehet példákat mutatni, vagy vizsgálatokat végezni, ami érdekli a fiatalokat, ami itt a napi aktualitásokhoz is kapcsolható.
2: Hát igen, egyébként ez nekünk attitűd is a kollégákkal egyébként maga a pályorientációs csoporton belül is, hogyha van egy folyamat, akkor mindig a folyamatos fejlődésben hiszünk, és néha nekünk is okoz az problémát, hogy a folyamatos megújulás több energiát, több gondolkodást, több megbeszélést igényel, de egyébként, ahogy történt ennél a lányok napjánál is, ugyanúgy a visszajelzések ezek ilyenkor bizonyítják, hogy megéri egyébként ezt az energiabefektetést, amit egyeztetni, vagy éppen adminisztrálni szükséges ehhez, vagy úgymond megtervezni és megszerkeszteni egy ilyen rendezvényt, és egyébként ez ugyanúgy nem állt le itt sem. Tehát a visszajelzések mindenképpen azt mutatják, hogy tudjuk, tehát az, hogy valami test közelhez tudunk hozni. És mondjuk ez a tematika is egy kicsit, tehát egy lépéssel közelebb hozta a lányokhoz igazából magát ezeket a tudományterületeket, amelyeket egyébként a Miskolc Egyetem tud hozni, és a program kínálatba is folyamatosan voltak olyan elemek, amelyeket nem tudtunk beletenni a kínálatba, és ezek a jövő évnek egyébként egy nagyon, tehát egy oszlopos, markáns részét fogják képezni. Tehát ezek az új területek, például mondjuk, amit egy anyagvizsgáló gépnek, berendezésnek, amit mondjuk most nem lehetett az utóbbi két hónapban esetleg itt akár ennek a tematikának, vagy éppenséggel egy új kigondolt ötletnek mondjuk megvalósítani azt a kísérletet, mert tulajdonképpen mondjuk, ha visszatérünk ide a mikroszkópos vizsgálatra egy hajnál, vagy éppenséggel egy kozmetikumnál, jelenleg nem ezzel, hanem inkább az iparnak, és főként a fémekkel való kutatásokat és vizsgálatokat végeznek ezekkel a berendezésekkel, tehát itt tulajdonképpen egy újabb vizsgálatot kellett egyébként elvégezni, akár a kozmetikumok tekintetében, ezt ki kellett értékelni, tehát olyan volt majdnem, mint egy konferencián, egy prezentáció, egy új programelem ezen a rendezvényen, és vannak itt sokkal hosszabb lefolyású kísérletek is még, amelyeket egyébként majd lehet a következő tematikába tudunk beépíteni, vagy más rendezvényünkbe. Tehát ebből is látszik, hogy egy ilyen, vagy ehhez hasonló rendezvényt egyébként nem 2 hónap előkészítő munka előzi meg, de nyilvánvalóan ezért is fontos, hogy heti és napi kapcsolatban vagyunk azokkal a kollégákkal, akik egyébként a karon az adott intézetekben és kutatóegységekben vannak és dolgoznak, és ismerjük is a munkájukat. Főként ez a fontos, hogy lehet, hogy az ő szemükkel egyébként nem minden esetben gondolják izgalmasnak az ő tudományterületüket, és mi egy kicsikét ilyen outsiderként, tehát hogy támogató területen is dolgozunk az egyetemen, de nekem is korábbi munkásságomból van közöm itt a tudományos élethez, hogy egy más szemüvegen keresztül látjuk, és egyébként, mikor leülünk beszélgetni, vagy megkérdezik, hogy mutassák be az ő területüket, vagy éppenséggel egy laborban látogatunk hozzájuk, akkor egyébként így sikerül felnyitni a szemüket, hogy ez valóban érdekes és egy értékteremtő folyamat is, mert nyilván aki minden nap ezzel foglalkozik, neki lehet, hogy ő nem jut eszébe, hogy ez másnak érdekes lehet. Holott egyébként nagyon izgalmas kutatások folynak itt bent az egyetemen nálunk is, és ezeket próbáljuk minél közelebb hozni nyilván a potenciális, vagy leendő hallgatóink számára, de ugyanúgy azok, akik egyébként érdeklődően tekintenek ide az egyetemre.
3: És itt azon túl, hogy ezeken az izgalmas programokon részt vehettek az érdeklődők, bizonyára az egyetemnek a környezetét is volt lehetőségük megismerni, itt a kampusznak a légkörébe is bepillantást nyerhettek?
2: Hát igen, tehát eleve azt szoktuk mondani, hogy mondjuk egy középiskolában találkozunk egy diákkal, tehát az, hogy mi mesélhetünk róla, mutathatunk bármilyen

0: ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt megértünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
1: Nem tudom, mennyire lehet megítélni lelkészként azt, amit most kérdezni fogok. Nyugodtan mondd, hogy ez egy esetlen kérdés, ha így gondolod, de hogy lehet, tehát hogy látod, sikerült-e ezt a vigasztalást, amiről az előbb beszéltél, az anyai szívnek, a családnak, a közösségnek is, a közelebbi, távolabbi közösségnek átadni, vagy egyáltalán meg tudja ezt egy lelkész egy ilyen temetési igéhirdetés után ítélni, hogy ez így megtörténik-e, sikeresen átmegye, hogy így mondjam, amit szeretne mondani?
0: Akkor nem tudtam megítélni egyáltalán. Mindaz a helyzet, ami körbevett bennünket, hogy úgy mondjam, nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részvétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni. Persze nem azért, mintha vesztett volna az erejéből, hanem azért, mert maga a környezet és a körülmény az egy rettentően más volt, mint bármikor a korábbiakban. Akkor nem nagyon lehet ezt így megítélni, soha nem is tudtam, nem csak most, hanem máskor sem, hogy egy ige hirdetés ott a temetésen, a koporsónál, a sírnál mennyire szólítja meg az embernek szívét, és mennyire érti meg azt az üzenetet, amit az Isten lelke a szívünkre akar helyezni. Ez inkább az utó beszélgetések révén, a család látogatása révén derül ki, hogy megértettek-e valamit belőle, és hogy az az ige, ami ott el lett vetve, az valóban jó helyre került-e is. Én azt látom, hogy bár gyümölcs még nem lett belőle, de nem az útszélre esett az ige, hanem szívbe, amely megteremheti annak a gyümölcsét.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban. Olvasható a bejegyzésben. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövidtávú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia nem azonos a közpénz feletti korlátlan rendelkezéssel, és a kiválóság támogatása nem azonos egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével, ezért kell az élvonal alapítvánnyal kötött több éves finanszírozási szerződést felmondani, ezt írta a tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán leszögezte, a miniszterelnök bejelentésével összhangban a kormány fel fogja mondani a Krausz Ferenc nevével fémjelzett élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal a választások előtt megkötött több éves közfeladat finanszírozási szerződést, amelynek összege 261 milliárd 700 millió forint. A miniszter azt írta, a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb tudománypolitikai vállalása az lesz, hogy a magyar kutatás fejlesztésre fordított forrásokat fokozatosan, kiszámíthatóan és érdemben növeljék. A cél, hogy a ciklus végére Magyarország elérje a GDP 2%-át K plusz F ráfordításban, a következő 8-10 évben pedig közelítsen a 3%-os szinthez, tette hozzá Tanács Zoltán. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, közölte honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A NÉBIH, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottan felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő, első zápor, délután helyenként zivatar, több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Beszélgetésünk apropója az, hogy néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie. Hogy élte ezt meg? Erről kérdezem. Akkor ez, ha jól értem, azt jelenti, hogy találkoztál a családdal, nyilván nem akarok nagyon személyesre menni, de hogy amit most mondasz, az abból gyökerezik, hogy később még beszéltél velük lelkigondozói beszélgetés keretében.
2: Persze, tehát nem is tudjuk elkerülni egymást, hiszen én Szalókán is szolgálok, ahogyan mondtam, és tulajdonképpen a családom Szalókán él, mind a mai napig. Tehát nem tudjuk ma egymást így elkerülni. Sajnos olyan lelkigondozói beszélgetésünk még nem volt, ahol csak mi le tudtunk ülni, és mindarról beszélni, ami történt, de olyan beszélgetésünk már igen, és visszajelzések is másrésztről, amelyek nem ennyire konkrétak, és nem hosszabb ideig voltak, de pozitív visszajelzés, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben el tudunk menni, és együtt tudunk ezen tovább indulni, tovább menni azon az úton, ami egy nagyon nehéz út, még most is.
1: És akkor a családtól engedd meg, hogy egy kicsit távolabb lépjek a gyülekezeti közösségre, meg még egy picit távolabb a kárpátaljai reformátusok tekintetében. Akár ez a konkrét eset a te szűkebb közegedben, akár más magyar katonák temetése, halála és temetése, ez hogyan érinti a gyülekezeteket? Mennyire kell lelkészként ilyen értelemben lelki gondozni, beszélni erről, tartani a lelket az emberekben?
2: Furcsa lesz, amit mondok, nekem is furcsa ezt megtapasztalni, de minden egyes olyan eset után, ami a háborúnak a mélységeit olyan közel hozza egy gyülekezethez, egy családhoz, hogy ez nem a határain kívül történik, és itt a gyülekezet határait beszélem, egy család határait beszélem, hanem az közvetlenül belép, vagy közvetetten egy család által az életterében, felébreszt az emberben egy olyan gondolatot, ami a 4 évben sokszor úgy elsiklott az emberek életében, ezt tapasztalom. Azt, hogy ez konkrétan rólunk szól, ez a mi életünkről szól. Kárpátalja egy nagyon különleges helyzetben van Ukrajnán belül, mert ez a legtávolabbi része tulajdonképpen, ami a háborúnak a közvetlen közelében történik. Egy nagyon hosszú ideig nem is volt dróncsapás, vagy rakétacsapás. Most már sajnos az utóbbi időben ez is többször megtörtént. És a magyar lakosság nagy része, ahol lakik, amelyik falvakban vagy városokban lakik, az is egy olyan kitettségben volt, ahol bár frontszolgálat volt, szinte minden gyülekezetből vannak olyan gyülekezeti tagok, ahol akik a fronton állnak helyt az állam védelmében, de mindaddig, amíg egy ilyen konkrét dolog nem történik, addig az volt, hogy kicsit úgy voltak vele az emberek, hogy jó, ez történik, itt történik, ahol élünk, de ez még nem lépett be az életterünkbe. És mi nagyon-nagyon számítottunk, és vártuk több lelkésszel azt, hogy mindez egy ébredést el fog indítani újra a gyülekezetekben, az emberi életekben, és éppen azon gondolkodtunk, hogy eddig miért nem történt meg, és azért többek között, mert az emberek még mindig nem élték át annak a mélységét, ami valójában körbevesz bennünket, és annak a veszélyét, hogy ez valóban az életünkről szól, minden pillanatban. Nem azt mondom, hogy nem vették komolyan a halált és a háborúnak a borzalmait, de nem annyira, hogy ez a saját életüknek a részévé váljon. És amikor ezek a dolgok megtörténtek, akár a szalókai gyülekezetben, akár egy másik gyülekezetemben, most Tiszaásványban, akkor azt látom az embereken, hogy van egy megállás, egy elgondolkodás, hogy nem menekülök most, a legtöbb emberről beszélek, nem mindenkiről, de egy nagy részéről a gyülekezetnek, hogy nem menekülök olyan hírekbe, amik tompítják a helyzetet, nem menekülök olyan hírekbe, amik esetleg még erősítik, hanem meglátom azt a valóságot, ami körbevesz engem ebben a pillanatban. És amit látok, az emberileg nem jó, az borzasztó. Az rettenetes, és nem látom a végét, nem látom már az elejét sem, mert nagyon benne vagyok, és amikor így összeszűkül a világ, és már nincs jobbra-balra való kacsingatás, akkor az ember életében van egy ilyen pont, hogy meglátja az Isten világosságát. Tehát kicsit megkavartam a kérdést, és eltávolodtam tőle, de arra akartam kiukadni, hogy ezek a borzalmak, ezek a szörnyűségek, amelyek így egészen közel megérintik a gyülekezetünket, elindítanak az emberekben valami olyat, ami közelebb viszik őket Istenhez. Ami a mindennapi életükben erősebbé teszik azt, hogy hittel boruljanak az Isten elé, és imádkozzanak ahhoz az Istenhez, akiről elfogadják azt, hogy ha bárki bármit tud tenni, az most már csak az Isten. Valahogy úgy, hogy egyedüli reményen valóban Isten csak te vagy.
1: Nehéz ilyen helyzetben lelkésznek lenni, hogy éred ezt meg, vagy olyan, mint néhány évvel ezelőtt, vagy csak más, vagy nehezebb?
2: Nehéz minden tekintetben, mert a külső és a belső nyomás is sokkal hatványozottabban nagyobb, mint ami volt. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy nehezebb ma lelkésznek lenni, mint 4-5 évvel ezelőtt, akkor az a válasz, hogy nehezebb, nehezebb. Nehezebb emberileg is ezt megélni, hiszen mi is benne vagyunk mindebben. Nehezebb lelkészként megélni, mint az, aki megy házról házra, és szól az emberekhez, és lát egy nagy csalódottságot, mert nem is tudja az ember, hogy önmagában, vagy egy elképzelt ideában, amit Istenre akart ráhozni, vagy abban, amit az emberektől remélt, és kicsit olyan bezárkózás lesz ennek a vége, hogy körbeveszi magát falakkal, és azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Ez megnehezíti a helyzetet, de a szolgálatnak vannak olyan területei, a misszióban, a diakóniában, ami emberi szíveket nyitott meg Isten előtt. És ebben a tekintetben azt mondom, hogy könnyebb abban a tekintetben, hogy az emberek egyre nyitottabbak Isten előtt. Minél inkább elveszítik a reménységüket, ami Istenen kívül volt, akár önmagukban, akár másban, annál nyitottabbak lesznek Istenre, és ott a kérdés, hogy ebben a nyitottságban, ebben a megszentelt időben, vagy alkalmas időben van-e szolgálattevő, aki ott legyen és felmutassa azt az utat, amit megismert Krisztusban. Mert ha nem, akkor ez az ajtó bezárul, és utána a hitetlenségnek valami szörnyű nyomorúsága következik az ilyen életben. Tehát lelkipásztorként most különösképpen is a helyünkön kell lennünk, és soha nem arról szólt, vagy kellett volna szólni a lelkipásztornak, hogy vasárnap a szószékről pusztán hirdetem az igét, és hétköznap tartok egy-két alkalmat, hanem arról kell ma szóljon a lelkipásztori szolgálat, hogy belépünk az emberek életében, az otthonába, és ez nagyon fontos, hogy az otthonába kell lépni. Kicsit ugye nem erőszakosan, hiszen Isten soha nem erőszakoskodik, de azzal a lelkülettel, amivel Krisztus elküldött bennünket, és ennek van jövője, és van áldása az Istentől.
1: Mennyire tartasz attól, hogy jön számodra egy behívó, és menned kell, egy fiatal ember vagy, és férfi vagy, és Kárpátalján élsz, illetve mi most ennek a jogi helyzete Kárpátalján? Amikor utoljára erről beszéltem kárpátaljai lelkésszel, akkor még azt mondta, hogy nincs egy ilyen megnyugtató általános papírja minden lelkésznek, hogy a körüt nem vihetik el. Azért ez volt a gyakorlat, de ismerünk olyan történeteket, hogy egy lelkészt azért beraktak egy autóba, elvittek, és akkor úgy kellett kikönyörögni, hogy azért csak ne vigyék el, mert ő mégiscsak egy lelkész. Szóval te tartasz-e ettől, és mi most a jogállás egyáltalán kell ettől tartanod, tartanatok a kollégáitokkal?
2: Érdekes ez a kérdés. Én voltam az első lelkész 2 évvel ezelőtt, aki körözés alá került. Tudtomon kívül is igazából teljesen jogosan, mert akkor volt egy ilyen törvény, még hogy 27 éves korig az ember sor katona köteles, és 27 éves kora után 6 köteles. Tehát ez egy választóvonal volt, és 27 évesen be kellett volna menni a hadkiegészítő parancsnokságra, frissíteni az adatokat, akkor az ember kap egy katonakönyvet, akkor is, hogyha nem volt katona, és én ezt elmulasztottam. Nagyon egyszerűen azért, mert ezt 18 éves koromban mondták el, hogy ezt meg kell csinálni, és hát valahogy elúszott az évek folyamán az, hogy nekem el kell mennem oda, és hát automatikusan én körözés alá kerültem, és éppen egy lelkész közösségi alkalomról jöttünk hazafelé, az egyik poszton megállítottak, és hát mondták, hogy baj van, pirosban vagyok, így nevezik, és hát a rendőrök be is kísértek a hadkiegészítő parancsnokságra, nem mentem a saját kocsimmal, tehát kicsit úgy, mint egy bűnözőt, de ahogyan mondom, ez tulajdonképpen az én mulasztásomból fakadt. Viszont sikerült kijönnöm onnan, hiszen valóban kiderült, hogy nem olyan vétségről van szó, hogy rejtőzködtem volna az állam elől, hanem feledékenység, és ez végül meg is oldódott. De ez volt az első eset a lelkészi közösségben, hogy ez történt. És az is igaz, hogy hosszú ideig nem volt rendezve ez a kérdés, de hála az Úrnak és az egyházkerületünk vezetőségének, akik az utóbbi időben rengeteg munkát ebbe beletettek, a lelkipásztorok védettséget kaptak, így nevezzük, a gyülekezetekben. Az állam megadta annak a lehetőségét, hogyha egy gyülekezet valóban gyülekezetként működik, szolgál, végzi a lelki és a diakóniai szolgálatot, hogy nevezett kritikus gyülekezetté válik, amely keretében nem csak a lelki pásztor, hanem még a diakónusok is felmentést élveznek. Az én esetemben ez most nem releváns, mert Isten kegyelmében nekem most már 3 gyermekem lehet, vagyis hát a feleségemmel együtt 3 gyermekünk van, és a nagycsaládosok jelenleg felmentést kapnak, tehát én ilyen felmentésben vagyok, de örömmel mondhatom azt, hogy a lelkész kollégáim is most már szabadon járhatnak, és van felmentésük. Ez nagyjából egy ilyen 4 hónapos történet, 4 hónapja kapta meg ezt a lelkészek többsége, és azelőtt is volt már egy-egy, aki megkaphatta. Ez egy hatalmas pozitívum, hiszen a szolgálatnak nincsen tulajdonképpen is semmi akadálya. Persze valahol a félelem mindig megvan az ember szívében a szolgálat iránt, és a katonai szolgálatról beszélek, és tulajdonképpen nem is pusztán attól, hogy el kell menni valahová messze a családtól, hanem én akkor borzadok össze, hogyha arra gondolok, hogy nekem fegyvert kellene fognom. Hogy egy életet kioncsak, akár önvédelemből, akár bármiből is, és nem látom magam előtt azt az utat, ahol én ezzel tudnék azonosulni. És hogy mi lesz egy év múlva, vagy fél év múlva, azt nem tudom semmilyen téren, hiszen minden változik folyamatosan, hetente, havonta. Viszont ebben egy kicsit azt élem meg, amit Krisztus is parancsolt nekünk, hogy minden napnak megvan a maga baja. És éld meg a mában a hitedet, azt, amit kaptál, a lehetőségeidet, és a többit az bízd rám. És bízd arra a lélekre, akit én odaadtam neked, elküldtem neked pártfogót. Tehát ez egy hatalmas kérdés, ez egy nagyon nehéz kérdés. Akár úgy is a szolgálat, mint lelkipásztor, hiszen a katonasságnál megvan ennek a lehetősége, kápláni szolgálatnak nevezik, akik a katonák lelki egészségért felelnek a fronton. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés jelenleg is, és nem tudok olyan megnyugtató választ adni, hogy azt mondjam, hogy ennek a veszélye nem fenyeget bennünket, de jelenleg sokak áldozatos munkája révén a Kárpátaljai Református Egyházban a lelkipásztorok végezhetik a szolgálatokat. Elmehetnek egyik gyülekezetből a másikba, szolgálhatják az Istent, és ott lehetnek az emberek életében is. És ez ma egy kulcsfontosságú dolog az emberek számára és a megmaradásunk számára is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkészt hallották.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány Iván erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik, vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania, írja a közlemény. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve. A minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, ezt írta az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és hamarosan bejelentik a tárca több államtitkárát, írta az agrárszektor.hu. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270 ezer forint közötti, 23%-a 270 és 370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban, 10-ből csak nem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a szállás.hu.
0: az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottan felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő, eső zápor, délután helyenként zivatar, több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Clan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Másnap reggel fájt a gyomra az éhségtől. Kilesett az ajtón, és a lépcsőházban elfogta a lakásadóasszony kislányát, egy kócos vézna, 14 éves penészvirágocskát. Regina! Súgta oda neki. Tudnál valami ennivalót szerezni? Sován csúnya kis teremtés rányított a nagy csillogó szemeit. Ennivalót, művész úr, mit hozzak? Amit tudsz lopni a konyhátokról, de mindegy, hogy mit. A kislány beosont a lakásba, és egy idő múlva félénken kopogtatott az ajtón. Művész úr, kérem, súgta izgatottan, csak ezt találtam. Egy darab sajtot hozott, és egy karé kenyeret. Tündér vagy, mosolygott rá Kazimír a lemkára, majd legközelebb lefestelek, jó? Kislány elvörösödött és elszaladt. Kazimír leült az ágyra és befalta a kenyeret és a sajtot. Evés közben újra eszébe jutott a teniszező leány. Ha azt lefesthetné, már látta is maga előtt a képet. Újra elfogta az a furcsa, türelmetlen izgalom. Leszaladt az utcára, és úgy rohant a Rosengasse felé, mintha félne, hogy elkésik valamiről. De esett az eső, a kert üres volt. Bőrigázva került délután haza. Szobájában az asztalon egy kendővel letakart tányér állt, kenyér, vaj és egy darab sajt volt a kendő alatt. Nézd csak, gondolta. A kis Regina jóízűen megevett mindent, és végighevert az ágyon. Másnap újra elsétált a Rosengasse felé, de akkor sem talált ott senkit. Aztán a harmadik nap szerencséje volt. A teniszpálya körül, színes ernyők alatt nagy társaság uzsonnázott. A szőke Éva is ott volt, és az egyik ernyő alatt nátfonatú kerti székben ott terpeszkedett Pohris Gottfried, a sün. Minden további nélkül megkereste a kertbe vezető kaput, benyitott, s mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, odament a társasághoz. A szőke leány látta meg elsőnek, és megállt kezében a teáskanna. Mások is felfigyeltek. Ő pedig jött nyugodtan a kavicsos úton. Mosolyogva köszönt, és megállt a döbbenve rámeredő sün széke mellett. Téged kerestelek, mondta ártatlanul, az inasod ide küldött. Leszel szíves bemutatni a társaságnak? Pohris Gottfried morgott valamit, aztán savanyú arccal odafordult a kis kerekasztal mellett ülőkhez. Lubavszki Kazimír lengyel festő, volt iskolatársam. Egy fehérhajú sovány hölgy fölemelte a lornyonját. Nem is tudtam, hogy ilyen érdekes barátai is vannak, kedves Gottfried, mondott a kisé érdes hangon, és alaposan végigmustrálta a fiatalembert. Azt hittem, maga csak üzletemberekkel kereskedik. Éva, hozas még egy csészét. A leány még mindig ott állt, földbe gyökerezve pirosan. Egy kövérkés kopasz úr, szemmel láthatólag a házigazda, érdeklődve fordult Kazimírhez. Tárlata van nálunk, vagy csak tanulmányúton? Egyelőre tanulmányúton, felelte és ránevetett a leányra. Az gyorsan elkapta a fejét, és elsietett csésze után. Pohris egy idő múlva búcsúzni kezdett, és rosszkedvűen elment. De Kazimírnak esze ágában sem volt távozni, ahhoz túlságosan jól érezte magát. Az egész társaságot ő szórakoztatta tréfás történeteivel, folyton beszélt, össze-vissza mindenfélét, és a társaság úgy vette körül, ahogy általában a szolid polgárcsaládok szokták az idegenből jött művészeket körülvenni, hátborzongató kíváncsisággal. Közben megevett 8 vajas és szardinia szendvicset, egy rakás tortát, és a végén még egy tányérra való apró süteményt. Amíg beszélt és amíg evett, állandóan magán érezte a lány tekintetét, és tudta, hogy ő volt az egyetlen az egész társaságban, akit nem tudott a szavaival elszédíteni, és aki pontosan figyelte és megjegyezte, hogy mennyit evett. de ez egyáltalán nem zavarta az örömét. Később sokan eltávoztak, már a társaság oszlóban volt, egy pillanatra egyedül maradt Évával. Gondolkozott már azon, amit mondtam? Kérdezte Kazimír hirtelen. A leány megrándult, nyaka gőgösre merevedett. Hozzak még valami ennivalót a művész úrnak? Vagy csomagoltassak talán, hogy holnapra is jusson? Bántani akart a hang, de Kazimír mosolyogva bólintott a fejével. Az ötlet nem rossz, de praktikusabb volna, ha meghívna ebédre. Biztosan van néhány koldusa, akikről gondoskodni szokott. Talán elférnék én is. Maga még nem volt éhes soha. A leány elpirult. Bocsásson meg, mondta halkan. Nem akartam megbántani, a szegénység nem szégyen. Kazimír felhúzta a szemöldökét. Szégyen? Talán nem, de minden esetre bosszúság. A leány kutatva nézett rá. Talán nem is ebédelt még ma? Eltalálta, felelte Kazimír, és már újra nevetett. De ezzel szemben reggeliztem. 3 sajt héjat, ami tegnapról maradt, és egy retket, amit a zöldséges elhullatott a lakásom előtt. A lány elszörnyedve merett rá. Nem tudja eladni a képeit? Ha lennének, el tudnám adni, de nincsenek. Nincsenek? Talán nem is festő? Kazimíró fölnevetett hangosan. Na nem, annyira szélhámos, mégsem vagyok, kicsi Éva. De látja, tette hozzá panaszosan, nincs szerencsém a modelljeimmel. Akiket szeretnék lefesteni, azok szó nélkül otthagynak a kerítésnél. A leány elvörösödött és megcsóválta a fejét. Furcsa ember maga. Meglát, nem is ismer, és már azt akarja, hogy... Elfordította a fejét, Kazimír halkan nevetett. De most már ismerem, hallgasson az Istenért! A sovány hölgy és a kopasz úr közeledtek feléjük, nyilván Éva szülei voltak. A vendégek már elmentek mind. Mikor láthatom? Kérdezte súgva. A lány nem felelt, hanem lépett néhányat a szülei felé. Mamus, mondta közömbös hangon, holnap ebédre meghívtam, Lubovszki. Fogta Kazimír a háta mögött. Lubovszki urat, nagyon érdekes dolgokat mondott a modern festészetről, bár nem mindenben értünk egyet. Az utolsó szavakat megnyomta, és Kazimír le kellett nyelje feltörni a karó kacagását, csak ennyit jegyzett meg szárazon. Vannak dolgok, amik első hallásra kissé különösen hatnak, tudom. De később rájön az ember, hogy így természetes. A leány egy bosszús mozdulatot tett, és búcsúzásnál nem nézett az arcába. Azonban Kazimír jó kedvét nem rontotta el ezzel. Fütyörészve és jól lakottan sétált haza a langyos nyári estében, és egyáltalán nem csodálkozott, amikor szobájába érve újra egy kendővel letakart tányért talált az asztalon. Szeretnek a nők, gondolta és nevetett. Másnap ott ebédelt Éváéknál. A papát Kunzler Adolfnak hívták, és egy nagy áruház tulajdonosa volt. A fekete kávénál megkérdezte Kazimírt, hogy szokott-e portrét festeni. Gondolkodás nélkül azt felelte, hogy igen, mire Kunzler Adolf kijelentette, hogy már régen szeretné megfestetni az utókor számára a maga és felesége portréját, és hogy lenne-e ideje Kazimírnak a megrendelését elvállalni. Kazimír gondolkozott, aztán azt felelte, ha a jövő hét nem lenne késő, nem volt késő. Így lett Kazimír mindennapos vendég a Kunzler villában. Először a mama portréjának fogott neki. Lassan és nagy körülményességgel dolgozott rajta, hogy minél hosszabb ideig tartson. Itt-ott néhány ráncot elhagyott, néhány természet csinálta hibát, kijavított, amikor a kép elkészült, a mama legalább 20 évvel fiatalabbnak látszott rajta. Egyébként csapnivalóan rossz kép volt, de ezt csak Kazimír tudta. Kunzlerék meg voltak elégedve vele. A papa kopasz fejére hajat varázsolt, elhagyta az állalatti hájdaganatot, és az arcát is valamivel keskenyebbre és fiatalosabbra vette. A siker itt sem maradt el. ami a legfontosabb volt, a képeket azonnal csekkel fizették. De nem ez volt a legfontosabb. A legfontosabb az volt, hogy naponta együtt lehetett Évával. Mikor a portrék elkészültek, azon a napon megismételte Kazimír a kérdést, megengedi Éva, hogy lefessem? A leány ránézett, de már nem pirult el. De nem úgy, felelte. Hát akkor egyelőre nem úgy. Az is jó lesz. Egyelőre. Az utolsó szót jelentősen megnyomta. A leány csak megcsóválta a fejét és mosolygott. A festést a délutáni órákban végezték a teraszon. A leány egy fekvőszéken hevert, ujjatlan fehér ruhában, lehúnyt szemekkel félrecsúszott, nyitott könyvvel az ölében, mint aki olvasás közben elaludt a napon. Combjainak finom vonala és hegyes melle áttetszett a ruha könnyű anyagán, a kép már az első vonások után nagyon jónak indult. Pohris, aki gyakran látogatott el a házba, és legnagyobb bosszúságára minden alkalommal ott találta Kazimírt, egyre sötétebb tekintettel nézte a készülő festményt. Egy este aztán, amikor látszólag egészen véletlenül együtt távoztak el a házból, szokásától eltérően felhívta magához egy csésze feketére. Mennyi pénzre van szükséged? Kérdezte minden bevezetés nélkül, amikor fent a dolgozószobában magukra maradtak. Sokra, felelte Kazimír minden gondolkodás nélkül. Ide figyelj, mondta Sin lassan, és anélkül, hogy ránézett volna közben. Annyit kapsz tőlem, amennyiből egy egész évig úri módon megélhetsz Párizsban, érted? Ha holnap elhagyod Bécset. A pénzt párizsi bankházunk fizeti ki. Kazimír elképedve nézett a kis kövér emberre, nem értette még, hogy miről volt szó. És Éva? Szaladt ki önkéntelenül a száján. A kép? Pohris az ablak felé fordult, és kinézett a sötét.

Még Kazimír is érezte, nem csak kuncölödék és a vendégek, akiket a kép tiszteletére összecsődítettek. A könyv úgy hevert ott az alvó leány ölében, hogy minden pillanatban attól kellett félni, lecsúszik és koppan a földön. Éva arca aludt, de mosolygott álmában. Ez a mosoly kacér volt és csábító. A test finom vonalai áttüzeltek a könnyű fehér ruhán, szűzi tisztasággal, és mégis érzék ilyen forrón. A lezárt pillák árnyéka alatt izgató titok bujkált, és a kezek, mint két félig nyitott virág, félénk vágyakozással nyúltak az álom ígérete felé. Nagyon jó kép volt. Mikor Kunzlerné bevezette vendégeit a szalomba, ahol a frissen elkészült festmény csüngött, társaság hosszú ideig szótlanul állt előtte, és akkor egyszerre a csönd kellős közepén megszólalt Pohris Gottfried hideg üzleti hangja, és a pénzember érezhető gőgjével azt kérdezte, mennyi az ára? Kazimír ránézett, és gúnyos mosoly rándult végig a száján. Nem eladó, felelte Kurtán. Éva arca ebben a pillanatban lángvörös lett, és csillogó szemmel nézett Kazimírra. Akkor már mindenki tudta, hogy Éva szerelmes a festőbe. Még Pohris is. Csak Kazimír nem. Másnap reggel, Kazimír még az ágyban volt, levelet hozott egy küldönc, a címzést géppel írták. A borítékban pénz volt, már semmi. Mire a festő magához tért a csodálkozásból, és az álmosságot a szeméből kidörzsölte, a küldönc már nem volt sehol. Megszámolta a pénzt, valamivel több volt, mint amennyit ő egy hónapra kapni szokott. Vállat vont, majd jelentkezni fog a kiküldtes, ha nem Isten tartsa meg. Új cipőt vett magának, sejeminget és világos kék nyakkendőt. Három pár harisnyát, erre igazán szüksége volt már, elhozta az állokházból a ruháit is. Gazdagon megebédelt, és délután hatalmas bíborvörös szegfű csokorral állított be Évához. A leány csillogó szemmel fogadta, a kép ott száradt a szalomban. Nekem adja? Kazimír ránézett, aztán lassan megrázta a fejét. Csak így? Nem. Ára van. Mi az ára? Kérdezte a leány, és elpirult. Az eredetiét akarom cserébe. Éva odalépett hozzá, egészen közel. Forró lehelete az arcába csapódott. És ha azt mondom, hogy annak is ára van? Kazimír nevetett. Nem lenne az a Dárius kint. Vegyen el feleségül. A fiú meghökkent. Egy pillanatig döbbenve nézett a leányra, aztán elnevette magát. Ha csak ennyi! Egy hétre rá megtartották az eljegyzést. Pohris Gottfried egy hordó szamoszi bort küldött eljegyzési ajándékul, de ő maga nem volt jelen a vacsorán. Üzleti útra ment, mondták, valahova a Görög-szigetekre. Éva szülei úgy határoztak, hogy az esküvő szeptember közepén legyen. A fiatalok majd ott lakhatnak a villában, és az egyik emeleti szobát berendezik műteremnek. Kazimír megírta az anyjának az eljegyzést. Beatrice asszony leutazott Bécsbe, és két hetet töltött ott. Évát nagyon kedvelte a fiát, kiöltöztette, ellátta intelmekkel, és két hét múlva visszatért Varsóba azzal, hogy szeptember 20-án Taddeusz úrral együtt lejönnek az esküvőre. Szeptember 1-én nyílt meg a festőakadémiai növendékek őszi tárlata. A napozó leány ott csüngött mindjárt az első teremben, szemben a bejárattal. A kritika külön kiemelte, mint a kiállítás egyik legtehetségesebb művét. Sokan sajnálták, hogy a festmény alján kezdettől fogva ott állt a kis papír cédula a felírással, eladva. Kazimír életének legboldogabb napjai voltak ezek. Érezte, hogy alkotott, érezte a siker melegét, és tudta, hogy néhány hét mégis övé lesz Éva.

0: Volt pénze, nagy lábon élt, övé volt a világ. A kiállításon elért siker merészé és elbizakodottá tette. Október 1-én nyílott meg a műcsarnok nagy őszi tárlata, és elhatározta, hogy azon is részt vesz. Régi álmára gondolt, a labda után nyúló Évára. De a lány makacs maradt, csak az esküvő után, hajtogatta és nevetve rázta a fejét, csak az esküvő után, akkor mindent. Kazimír egyre nyugtalanabb lett. Megpróbált néhány erkölcsös képet elkezdeni Éváról, de nem sikerültek a próbálkozások. Folyton csak az az egy kép élt benne, rágta és emésztette belülről, a labda után nyúló Éva. Látogatásai a Kunzler villában hirtelen abba maradtak. Eltelt 4 nap, és nem mutatkozott, levelet sem írt. Éva lapjaira nem válaszolt. Már szeptember 11-e volt, és 1 héttel az esküvő előtt. Az 5. napon Éva taxiba ült, anélkül, hogy szüleinek valamit is szólt volna erről, és fölkereste Kazimír lakását. Azzal az elhatározással ment oda, hogy engedni fog a kérésnek. Lúdbőrös lett a teste a gondolattól, hogy le fog vetközni a férfi előtt. De ez az érzés izgalmas volt, és nem is kellemetlen. Tudta, hogy egyéb is fog történni. Arra gondolt, mindegy tulajdonképpen, hogy most vagy 2 hét múlva. A ház, amelyikben Kazimír lakott, egy elhagyott kis utcában állt, szűkmellű szürke épületek között. A lépcsőházban szegény szag volt, és az öreg korhatfa lépcsők csikorogtak, amikor izgalomtól dobogó szívvel, kissé remegő térdel fölment rajtuk. Csöngetésre egy lompos öregasszony nyitott ajtót. Itt lakik Lubovszky Kazimír úr? Az öregasszony bizalmatlanul mérte végig, aztán ujjával az egyik ajtóra mutatott. Ott van. Éva egy pillanatig állt a küszöbön. Körülbelül úgy, mint aki vízbe ugrik, és nincs tisztában még azzal, hogy tud-e úszni. Aztán kopogtatás nélkül benyitott. Az első, amit tudomásul vett, a rendetlenség és a rossz levegő. Feldúlt, vetetlen ágy, össze-vissza dobált ruhadarabok, ételmaradékok az asztalon, takarítatlan padló, szellőzetlen, szennyes ágyszag. A második egy mesztelen nő. A nő az ablak mellett állt, teljesen ruhátlanul, karját magasra emelve, mintha fölnyúlna valami után. A napfény megcsillant a testén, fiatal nő volt, és alig 2 lépésnyire tőle festő állvány előtt, ott állt Kazimír. Kezében ecset és paletta. Lábán rongyos bőrpapucs, mesztelen testén egyetlen rövid festékkel telemázolt vászonkabát. Ott állt borzasan, mosdatlanul, borotválatlanul, és elképedve bámult rá. Szemöldöke a csodálkozástól felszaladt a homlokára, és a szája nyitva volt kissé. Egészen bamba kifejezése volt az arcának, ahogy ott állt és bámult. Egy mosdatlan férfi, egy takarítatlan hálószoba, kiábrándító, undorító, közönséges látvány volt. És akkor a nő ott az ablaknál még ráadásul megmozdította a fejét, végigmérte Évát tetőtől talpig, aztán elbigyeztette a száját, és nyafogó hangon megszólalt. Mi az, kutyulim? Kellemetlen meglepetés? Hogy Kazimír szólt-e valamit, vagy nem, azt már nem hallotta. Arra tért magához, hogy szalad lefelé a lépcsőn. Valaki fent kiáltotta a nevét, talán Kazimír volt. Kirohant az utcára, szeméből ömlött a harag, a megaláztatás és a fájdalom könnye. Az emberek az utcán ijedten álltak meg, és fordultak utána. Futott, futott. Valahol egy utcasarkon egy rendőr beszélt hozzája, de nem értette, hogy mit. Egy gépkocsi ajtaja kinyílott, bemondta a Rosengasszai ház számát, és hátradőlt az ülésen. Amíg az autó végig siklott vele a városon, nem látott belőle semmi egyebet, mint egy rendetlen, szennyes szobát, vetetlen ágyat, szétdobált ruhadarabokat, egy mesztelen nőt, és egy borzas, borotválatlan férfit rongyos bőrpapucsban, érezte orrában a nehéz áporodott szagot, és a gyomra émelgett tőle, és az arcán omlottak, omlottak végig a könnyek. Mikor Kazimír 2 órával azután a villa ajtaján becsöngetett, a szobalány azzal nyitott ajtót, hogy az uraságok a városban vannak. Kazimír leült a teniszpálya mellett egy padra és várt. Délután kezdett már áthajolni az estébe, a fák árnyékai hosszúra nyúltak. Itt-ott megcsillant már az ősz egy-egy sárga levélen. Az ágyásokban nyíltak az őszi rózsák, a gyep közepén egy folt égővörös szalvia vérzett, akár egy vergődő, sebzett szív. Az utcát figyelte, de nem jött senki. Autó sem állt meg a kapu előtt. Egy bizonytalan érzés kezdte nyugtalanítani, hogy talán mégis itthon van Éva, csak nem akar találkozni vele. Néha fölnézett az ablakára, de a függöny le volt eresztve. Talán egy órát ült már ott, talán többet is, amikor léptek, csikordultak a kavicson. Boldog szívdobogással fordult meg, de csak Kunzler Adolf volt az áruházas. Lassú, gondterhelt léptekkel jött. Kopasz fején hideg fényt vetett az este. Kedves Lubovszky úr, így kezdte. Kazimír egy szempillantás alatt megdermesztette valami jéghideg lehelet. Érezte, hogy ő ennél a háznál nem Kazimír többé. Csupán egy idegen, akinek nincsen jussa ahhoz, hogy egyedül üljön a kertben. Nem tudta megérteni, hogy mi történt. Az áruházas pedig ott állt mellette, és lassú, hűvös hangon mondta, sajnálattal kell tudomására hozzam, hogy a leányom, Kazimír is fölállt, hol van Éva, kérdezte mereven. Úgy látja, folytatta Kunzler Adolf zavartalanul, hogy elhamarkodott cselekedet volt, és így nem meri vállalni egy esetleg elrontott életért a felelősséget. Hülyeség, mordult fel Kazimír, hol van Éva? Evégből szükségesnek látja az eljegyzés fölbontását, fejezte be Kunzler, és zsebkendőjével végig törölt kopasz fején. Az én véleményem szerint... Hol van Éva? Ordított föl Kazimír, és megragadta a kis kopaszember mellén a ruhát. Évát akarom látni, de kérem, kérem, a lányom nincs a háznál, egy rokonunkhoz. Hazugság! Tajtékozott a festő. Ellökte magától a tömzsi kis embert, és nagy léptekkel megindult a ház felé. Fölment a teraszon, az ajtó nyitva volt, a szalon üres. Az Éva szobája üres. Éva! Kiáltotta valami rettenetes, belső ijegységgel. Hangja kísértetiesen visszhangzott végig a házon. A szobalány rémült szemmel futott elő. Hol van Éva? Kérdezte tőle örögve. Nem tudom, dadogta a leány. Nincs itthon, művész úr, kérem, esküszöm. A nagyságos asszonnyal mentek el. Kunzler Adolf jött be lihegve a kertből. A szobalány ijedten tűnt el. Kazimír arca vad volt és veszedelmes. Mondtam már, lihegte az áruház tulajdonos, inkább szemrehányom, mint haragosan, egy rokonunkhoz ment, higgye el, nincs értelme, igazán, a nők, na ja, ha egyszer így van, mit csináljak? Kazimír ott állt a szalon nyitott ajtajában, és nagy-nagy távolságról hallotta a hangot, mely hozzábeszélt. Érezte, hogy valamit a markába nyomnak, de meg se nézte, hogy mi az. Valami mélységes csodálkozás töltött el. Mi történt? Mi ez? Mit mondanak az emberek? A kiskopasz még egyre beszélt, de nem hallotta a szavait. A teraszt nézte. A fekvőszék még ott állt üresen. Abban feküdt. Itt állt az állvány. Nem, ezt nem lehet megérteni. Lassú léptekkel ment a kapu felé. Kint az utcán egy pillanatra megállt és visszanézett. Valami csodára várt, hogy egyszerre csak megjelenik valahol Éva, odaszaladt hozzá, és sokat nevetnek majd ezen a tréfán, de nem jött senki. A ház üres volt, hideg, mozdulatlan. Halott. Érezte, hogy valamit tart a kezében, megnézte. Egy keskeny aranygyűrű volt, az eljegyzési gyűrű. Felkacagott vadul, keserűen, és bedobta a gyűrűt a kertbe. Aztán lehúzta az ujjáról a magáét is, és utána dobta. Egyenesen a teniszpályára. És hahotázva vadul kacagott. Egy ember a túlsó soron megállt, és nézte, Kazimír rávicsorgott. Mit bámol, hát takarodjon! Az ember morgott valamit, és ilyetten továbbment. Kazimír pedig zsebrevágta a kezét, és fütyörészve elindult lefelé a Rosengasszén. És tudta, hogy utoljára megy ott végig. És ettől valami rettenetesen elkezdett fájni benne. Tépő, keserű, gonosz sajgással, hogy a fogai is megcsikordultak tőle. Másnap leakasztotta a kiállítás faláról a napozó leányt, becsomagolta, és elküldte a Rosengasszéba. A kép másfél óra múlva ismét a lakásán volt. A villa zárva van, mondta Hordár. Kunzler úr, a felesége és a leánya a délelőtti vonattal elutaztak Olaszországba. Kazimír fogta a képet, és kidobta az ablakon. Később a megrongált vásznat lakásadó nőjének 14 éves kisleánya, a kis Regina fölszedte az utca piszkából, és elrejtette a saját szekrényében.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Ami meghagynak tisztemen a nagy harang az Istenem. Nem későn, mindig rendesen kondítom,
1: mondja kentelem.
0: Mégsem volt egy jó emberem, ki lány térébe jön velem. Ha azért nem búsuljantanom, a tornyat így is meglelem.
2: Megáll, kódítjantam, míg a topánkát talpalom, nincs lány kérésre alkalom, olyan nagy itt a forgalom.
0: Se baj,
1: legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantanom, az élet így is elmegyen.

0: Lány kérés már nem szokás, pénzbe kerül az áltomás, meg nyűgös ám a folytatás, barátom, mondja Tóbiás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lány kérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lány kérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás.
1: Legyünk rá kemptelen, csak az egészség meglegyen. Egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen.
2: Se vagy, legyünk rá kemptelen, csak az egészség meglegyen. Egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen. Se vagy, legyünk rá kemptelen, csak az egészség meglegyen. Egyet se búsulj.

0: Én is ám legyen.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat! A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány Iván erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania, írja a közlemény. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium feladatainak átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve. A minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, ezt írta az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és hamarosan bejelentik a tárca több államtitkárát, írta az agrárszektor.hu. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270 ezer forint közötti, 23%-a 270 és 370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban, 10-ből csak nem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a szállás.hu.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára Kádár András lesz a vendégem. Értékeljük majd a Passzold vissza tesó 2025-ös kampányát, és természetesen beszélgetünk majd az intézetről is, annak munkájáról és céljairól.
2: Most a 2025-ös évben több mint 10 000 darab telefon sikerült összegyűjteni, kilogramban 1 tonna 100 kilóban fejezhetjük ki, illetve hát a résztvevők száma is több mint 250 000 volt, akiket elérhettünk, de persze itt pont ez, amit mondtam, az együttműködés, az összefogás az, ami segítette a kampányt, és a tavalyi évben is már támogatott minket a Magyar Telekom, illetve a Mohu is azzal, hogy a kampányt hirdették, illetve támogatták is anyagilag. Na, jobban belegondolunk, még több gyűjtőpontunk is van, csak 2016-ban találtuk ki a kampányt, illetve 2018-ban indult, és azóta rengeteg gyűjtőpont csatlakozott időszakosan, tehát nem csak folyamatosan lehet gyűjteni, hanem mit tudom én, valaki 2 hétig gyűjti, vagy 1 hónapig, ahogy neki megfelelő igazából az ő életébe, hogy tudja beilleszteni egy cég mondjuk, vagy egy tanintézmény. Úgyhogy ez a szám, ez a 269, ez nagyon jó. Ez egy olyan szám, amikor ebben az évben tulajdonképpen bármikor gyűjthette a mobil készülékeket, vagy más elektronikai termékeket. Ugye vannak állandó gyűjtőpontok, itt az oldalunkon keresztül lehet megtalálni a térképet, illetve a Mohu keresőjébe, illetve a Bikó applikációba, úgyhogy igazából így könnyen megtalálhatóak a gyűjtőpontok, viszont bárki bármikor alapíthat egyet, tehát így lehet, hogy most éppen 269 van, de holnap meg lehet, hogy 278 lesz.
1: Remélem, sikerült ismét felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: ezer résztvevő, 269 gyűjtőpont, több mint 10.000 begyűjtött készülék. Ezek a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány 2025-ös eredményei. A Jingle Dial intézet kampánya 2018-ban indult a Követ Egyesülettel. Az Afrikáért Alapítvány, az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével. Célja pedig a magyar háztartásokban már nem használt vagy nem működő eszközök, mobiltelefonok, GPS navigátorok, okosórák vagy tabletek begyűjtése. Az ezek előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, a gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel az élőhelyüket. A bányászat nem ritkán gyermek, illetve rabszolgamunkával zajlik. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Így ezt a folyamatot szeretné megállítani a Passzold vissza tesó kampány. A további részletekről Kádár Andrással, a Jingle Dial intézet Magyarország főtitkárával beszélgettem.
2: Nagyon szuper a kampány eredmény, és tényleg így, amit közvetít Dr. Jingle Dial üzenete, illetve mi is ugyanezt Jingle Dial intézetek, hogy reményt adjunk a természetnek, az állatoknak és az embereknek. Ebben a kampányban mind megjelenik ugye egy olyan kampány, ahol bárki tehet azért, hogy jobb legyen a világ, bármikor csatlakozhat egyénként, közösségként, és ez látszik meg ezekben a kampány eredményekben minden évben. Most a 2025-ös évben több mint 10.000 darab telefont sikerült összegyűjteni, kilogramban 1 tonna 100 kilóban fejezhetjük ki, illetve hát a résztvevők száma is több mint 250.000 volt, akiket elérhettünk, de persze itt pont ez, amit mondtam, az együttműködés, az összefogás az, ami segítette a kampányt, és a tavalyi évben is már támogatott minket a Magyar Telekom, illetve a Mohu is azzal, hogy a kampányt hirdették, illetve támogatták is anyagilag.
1: 2018-ban indult el ez a kampány, a Passzold vissza tesó, és jelen pillanatban 269 darab gyűjtőpont van. Ez jó számnak mondható, ha az országot nézzük?
2: Hát igazából így, na jobban belegondolunk, még több gyűjtőpontunk is van, csak 2016-ban találtuk ki a kampányt, illetve 2018-ban indult, és azóta rengeteg gyűjtőpont csatlakozott időszakosan, tehát nem csak folyamatosan lehet gyűjteni, hanem mit tudom én, valaki két hétig gyűjti, vagy egy hónapig, ahogy neki megfelelő igazából az ő életébe, hogy tudja beilleszteni egy cég mondjuk, vagy egy tanintézmény. Úgyhogy ez a szám, ez a 269, ez nagyon jó. Ez egy olyan szám, amikor ebben az évben tulajdonképpen bármikor gyűjthette a mobilkészülékeket, vagy más elektronikai termékeket. Ugye vannak állandó gyűjtőpontok, itt most Miskolcon néztem egyébként, az oldalunkon keresztül lehet megtalálni a térképet, illetve a Mohu keresőjébe, illetve a Biko applikációba, és ahogy néztem, a Evosoftnál található, ugye ez a Arany János téren található, illetve a második Rákóczi Ferenc könyvtárba van még egy állandó gyűjtőpont, meg a Decathlonban. Úgyhogy igazából így, tehát könnyen megtalálhatóak a gyűjtőpontok, viszont bárki bármikor alapíthat egyet, tehát így lehet, hogy most éppen 269 van, de holnap meg lehet, hogy 278 lesz.
1: De ha esetleg nincs az adott városban gyűjtőpont, akkor postán is el lehet juttatni hozzátok, ugye?
2: Igen, lehet egyrészt a különböző csomagküldő szolgálatokon keresztül, ugye vannak ezek a postaboxok, oda is el lehet juttatni, illetve hát a címünkre elhozni, vagy most így, ahogy nézem a térképet, Tiszaújvárosban is van egy gyűjtőpontunk a könyvtárban, ha valakinek az van közel, nem kell azért bejönni a Miskolcra, hanem érdemes a térképet megnézni, illetve a honlapunkon tájékozódni, hogy milyen lehetőségek vannak a készülékek leadására. tavalyi évben így nagy siker volt, hogy a cégek is, a céges flottáikat is le tudják már adni így selejtezésre hozzánk, tehát ebben is tudunk segíteni igazából. Ugye 10 éve találtuk ki, de folyamatosan fejlődik a kampány, újabb lehetőségeket keresünk, újabb partnereket, együttműködéseket, úgyhogy nagy örömmel várjuk mindenkitől a megkeresést.
1: Kik voltak egyébként a kampány legeredményesebb gyűjtői?
2: Ugye mindig egy kampányszakasz értékelünk, van egy tavaszi, illetve egy őszi kampányszakasz, és akkor a legtöbbet gyűjtőket szoktuk díjazni, illetve a legkreatívabb gyűjtődobozt is. Ez a művészeti vonal a kampánynak. Így hát nagyvállalat kategóriában a Robert Bosch nyert a középvállalkozásoknál, az NHS Zónok, akik igazából a hulladékkezelők szolnokon, Ecseren a Lucky Ilonka általános iskola, óvodai kategóriában pedig Komáromi Szőnyi Színes Óvoda, meg volt egy közintézmény kategóriánk, ott a Magyar Földrajzi Múzeum Érden, és a legkreatívabb doboz a Küntner Tata hűtőtechnika volt, ahol használt hűtőgépeknek a hátuljából, ugye ez egy vas fémlemez, és abból vágtak ki egy gorillát, és abból készítették a gyűjtődobozukat. Így a nyertesek általában előadást, illetve könyvcsomagot kapnak tőlünk, illetve a Követ Egyesülettel, akikkel közösen visszük a kampányt, és csimpánz örökbefogadást is nyerhetnek. A kongói csimpánzmenhelyünk árva csimpánzait kapják igazából így névlegesen örökbefogadóként. Vigyázhatnak rájuk, kapnak róluk képeket, videókat, és a történeteiket megoszthatják a közösségi oldalaikon, gyűjthetnek nekik sütivásárt, rendezhetnek például, és így támogathatják anyagilag is az árva csimpánzokat.
1: Leginkább a már nem használt mobiltelefonokat várják a gyűjtőpontok?
2: Igen, elsősorban a kisméretű elektronikai termékek gyűjtésére indult ez a kampány, amik ugye így könnyen szállíthatók, de mégis nehezen kerülnek elő a fiókokból, szekrényekből, ahol gyűjtögetik ugye az emberek, nem merik leadni, vagy valami érzelmi kötődést éreznek a régi telefonjaikkal, vagy GPS-ükkel, vagy tabletükkel, vagy kisebb MP3-as lejátszó, mondjuk a kedvenc dalai vannak rajta, és akkor nem akarja leadni, de hát ugye már a mai technológiában ezeket le lehet menteni, vagy digitalizálni, bármire át lehet tenni már ezeket a tartalmakat. Igazából ezek, amik nehezen mozdulnak meg. A Magyar Telekomnak volt egy felmérése, és 2,7 millió mobiltelefon van még mindig a háztartásokban, a fiókokban.
1: Ez nagyon
2: ami hát rengeteg, tényleg így belegondolva is. Úgyhogy jobb is, ha nem gondolunk bele, csak megnézzük, hogy mi van otthon a fiókunkba, és akkor adjuk le minél hamarabb, és ezzel támogassák a kampányunkat.
1: Mi lesz

0: és nagyon sok negatív hatás kapcsolódik hozzá, az erdőirtás, miliciák ebből élnek, a bányászokat kihasználják, gyerekmunka, úgyhogy ezeket szeretnénk így a kampányhoz kapcsolódóan bemutatni az előadásainkban, oktatási segédanyagainkban, amik egyébként teljesen ingyenesek, bárki számára elérhetőek, aki jelentkezik a kampányba, és ezzel igazából így tanítjuk úgymond a lakosságot, hogy tudatosabban cselekedjenek, tudatosabban éljenek, tudatosabban vásároljanak, úgyhogy igazából ez a célunk, hogy bemutassuk ezeket, hogy mik rejlenek a mobilok használata mögött, illetve a készülékekben milyen anyagok találhatók, és hogy tudjuk ezeket úgy használni, hogy akár hosszabb ideig. Van egy partnerünk most, aki segít az előadásokba, és bemutatja, hogy tudjuk úgy kezelni ezeket a mobilokat például, hogy minél hosszabb élettartamuk legyen. Ugye az is fontos, hogy minél hosszabb ideig használjuk, hogyha már nem használjuk, akkor újra használatra adjuk tovább, akár rokonoknak, akár más civil szervezetnek, akik esetleg rászorulókat támogatnak vele. Úgyhogy rengeteg lehetőség van, amivel tehetünk azért, hogy ne keletkezzen veszélyes hulladék, ugye nem szabad kidobni a háztartási hulladékba, például a kommunális hulladékba ezeket az elektronikai eszközöket.
1: Majdnem 30 előadást tartottatok a Passzold Vissza Tesó kampányról. Sok helyre hívnak benneteket?
0: Hát sok helyre hívnak, igen, nem mindig tudunk mindenhova eljutni, de éppen ezért a technológia fejlődésének köszönhetően az online tartalmakkal is el tudunk jutni az iskolákba, cégekhez vagy rendezvényekre. Szoktunk tartani online előadásokat, illetve hát a YouTube csatornánkon is több olyan film található, ami bemutatja ezt a programot, illetve hát reklámfilmek is készültek ezzel kapcsolatban. Ezeket is igazából bárki ingyenesen használhatja az oldalainkon található tartalmakat, de akár így az önkénteseinken keresztül is tartunk ugye előadásokat, hogy nem csak az intézet munkatársai mennek ki a helyszínekre. Tavalyi évben elkezdtünk regionális központokat létesíteni Magyarországon, amik úgymond kis Jane Goodall intézetek. Ezekből Debrecenben van, Nagykanizsán és Farmoson egy-egy kis központ, és akkor ha mondjuk rajtunk keresztül rendelnek egy előadást, mondjuk Debrecen és környékenre, akkor az ottani kis intézet munkatársai is tudnak előadást tartani, úgyhogy ez már egy olyan lépés, ami segíti a munkánkat, és még nagyobb hatást tudunk elérni.
1: Erre vagy egyébként a legbüszkébb erre a kampányra?
0: Igen, ez vonzott be igazából az intézetbe 2009-ben önkéntesként, akkor Dobj egy nagyot volt az elnevezése.
1: Mert azért valljuk be őszintén, hogy te nem csak a csimpánzokért rajongsz, hanem amikért leginkább rajongsz, azok a gorillák.
0: Ők a szívem csücskei, és hát ehhez kapcsolódik a kampány is, de persze minden főemlőst, minden élőlényt szeretek. A gyermekkoromból fakadóan rengeteg természettudományos könyvet olvastam, Gerald Darrell, illetve Jane Goodall, Diane Fossey, és kerültem így az intézet kötelékébe, hogy inspirálódtam, úgyhogy én ezt tudom egyébként mindenki másnak is tanácsolni, hogy olvasson rengeteg Jane Goodall könyvet, meg más természettudós könyveket, amik szórakoztatóak, és ezzel tudnak így bevonzódni ebbe a körbe, és ezzel tudjuk igazából így jobbá tenni a világot is, hogyha inspirálódunk, cselekedni akarunk a valamilyen szeretett állatfaj, vagy terület, vagy élőlény érdekében, úgyhogy a szülőket is arra kérjük, hogy az intézet nevében, hogy olvassanak minél többet a gyerekeknek, és segítsék őket a természettudományos tapasztalatok megszerzésében, minél többet kiránduljanak, és fedezzék fel a természetet.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Kádár Andrással, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkárával a Passzold Vissza Tesó kampányról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tiszapárt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban. Olvasható a bejegyzésben. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövidtávú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia nem azonos a közpénz feletti korlátlan rendelkezéssel, és a kiválóság támogatása nem azonos egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével, ezért kell az élvonal alapítvánnyal kötött több éves finanszírozási szerződést felmondani, ezt írta a tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán leszögezte, a miniszterelnök bejelentésével összhangban a kormány fel fogja mondani a Krausz Ferenc nevével fémjelzett élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal a választások előtt megkötött több éves közfeladat finanszírozási szerződést, amelynek összege 261 milliárd 700 millió forint. A miniszter azt írta, a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb tudománypolitikai vállalása az lesz, hogy a magyar kutatás fejlesztésre fordított forrásokat fokozatosan, kiszámíthatóan és érdemben növeljék. A cél, hogy a ciklus végére Magyarország elérje a GDP 2%-át K plusz F ráfordításban, a következő 8-10 évben pedig közelítsen a 3%-os szinthez, tette hozzá Tanács Zoltán. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, közölte honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A NÉBIH, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Kádár Andrással, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkárával, a Passzold vissza tesó kampányról.
2: Én tudom, hogy te nem az elismerésekért és nem a díjakért dolgozol, tehát neked szívügyed a Jane Goodall Intézet, de azért büszke lehetsz a munkádra, illetve büszkék lehettek mindannyian a munkátokra, mert hogy most el is ismerték ezt az áldozatos tevékenységet, amit folytattok.
3: Igen, ugye az őszi kampány az november 22-ig tartott volna, szeptember 24 a Gorillák világnapjától, és az Európai Hulladékcsökkentési Hét kapcsán megkeresett minket a KSZJSZ, hogy valahogy kapcsolódjunk mi is ehhez a kampányhoz, az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, és akkor így egy héttel meghosszabbítottuk a kampányszakaszunkat, és akkor november 30-ig tartott, illetve hát be is neveztük a Passzold vissza tesó kampányunkat a hulladékcsökkentési hétre, és hát így nagy örömmel vettük tudomásul, a díjkiosztóra kaptunk meghívást, de nem tudtuk, hogy kapunk-e díjat, vagy milyen díjat fogunk kapni. Úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy a külön díjat kaptuk meg a kampányért, illetve hát az Európai Hulladékcsökkentési Hét nevéből fakadóan ugye az európai országokat is megversenyeztetik a kampányokkal, projektekkel, és minket neveztek az Energiaügyi Minisztérium által az európai versenyre, úgyhogy hihetetlen, hogy 2016-ban még egy kis kempingasztal mellett beszéltük meg a Védegylet Egyesület főtitkárával, hogy el kéne indítani ezt a kampányt. Igazából semmink nem volt hozzá, csak tudásunk, lelkesedésünk, meg oktatási segédanyagok, és most már egy európai versenybe sikerült így elindulni, vagy bekerülni, úgyhogy hát nagy elvárásokkal nem indultunk, de reméljük, ahogy én most mondja, mindig van remény, hogy még több emberhez eljut így ezáltal a kampány, hogy ezekkel a külön díjakkal, illetve elismerésekkel megismerik még többen a kampányt, illetve a Jane Goodall Intézetet és Dr. Jane Goodall filozófiáját.
2: Sok munkátok lesz idén 2026-ban?
3: Egyre többet kell, és egyre erősebben dolgozni. Nagyon sok a teendő, a munka, főleg most, hogy ugye tavalyi év októberében elhunyt Jane Goodall, így az ő személyiségét is pótolni a Jane Goodall intézetek által, tovább kell vinnünk ugye az örökségét, és ezt a holisztikus szemléletet követni, és továbbadni az embereknek, és általában így 3 évre tervezünk előre, már 3 központunk működik, újabb 3 regionális központot szeretnénk kialakítani. Az egyiket Veszprémbe a Pannon Egyetemmel közösen, ahol ugye Jane 2023-ban is fellépett, előadást tartott, és az egyetem díszdoktorává avatták. Pécsen tervezzük, illetve gondoltuk, hogy ott egy erős Jane Goodall rajongó közösség létezik. Itt szintén az egyetem díszdoktora egyébként, itt 2010-ben avatták, azt hiszem, díszdoktorra, és még Szegeden szeretnénk egy 3. központot, de még folynak egyébként a tárgyalások itt a Szegedi Füvészkerttel, illetve a Szegedi Tudományegyetemmel közösen szeretnénk ezt létrehozni. A többi programunk az folyamatosan zajlik, a Passzold vissza tesó, úgyhogy így tényleg, amit Dr. Jane Goodall is szokott mondani, hogy együtt tudjuk megtenni azokat a dolgokat közösen, amit elhatározunk, és a közös akarat vagy közös cél az, ami előre viszi a dolgokat, úgyhogy várjuk a csatlakozó önkénteseket, támogatókat, közösségeket, hogy segítsék, hogy jobbá tehessük közösen a világot.
2: És a te példád is nagyon jól példázza azt, hogy az álmok megvalósulnak. Ahogy meséltél Jane Goodallról, hogy neki is voltak álmai, neked is voltak álmaid, önkéntesként kezdtél el dolgozni a Jane Goodall intézetnél, de hát azóta már főtitkár lettél.
3: Hát nem hasonlítom magam Janehez, de igazából bárki az álmaiért, ha tesz, illetve ha sokat tanul, utána pedig rengeteget dolgozik, akkor megvalósulhatnak ezek az álmok. Én a gorillák védelméért akartam tenni, és én arra vágytam, hogy megmentsem a főemlős rokonainkat, a gorillákat, és végül így tudtam tenni azért, hogy a mobil kampánnyal bevonzódtam az intézethez önkéntesként. Ez 2009-ben volt, és utána most már teljes munkaidőbe tudom segíteni az ővédelmüket, illetve hát a Jane Goodall üzenetét tudom közvetíteni igazából az emberek felé, ami így megnyugvással tölt el, hogy igazából segíthetem az állatvilágot, illetve a természet védelmét.
2: 2026-ban idén is mész majd Afrikába?
3: Hát tervezünk egy ugandai közös projektet, folytatni az eddig megkezdettet, ami 2020-21-ben indult. Ugye Ugandában, Nyugat-Ugandában dolgozunk egy tórendszeren, egy iskolát támogatunk a Hungary Helps ügynökség támogatásával. Itt három iskolahajót üzemeltetünk, amik elviszik a gyerekeket egy szigeten található iskolába, kikötőket építettünk, illetve egy iskola épületet újítottunk fel a szigeten, és így a tanároknak egy éjszakai szállást tudtunk biztosítani, így nem kell hazautazniuk már este. Úgyhogy most az idei évben indult a Rutzenschutz környezeti nevelési programunk itt az ugandai iskolában, az ugandai Jane Goodall intézet segítségével, és szeretnénk most júniusba, illetve novemberre tervezünk egy-egy utat, de hát majd meglátjuk, hogy lesz-e támogatás, illetve hogy azok a feladatok, amik előttünk állnak, azokra nyerünk-e pályázati támogatást, és akkor tudunk kiutazni.
2: Mert ugye azt tudni kell, hogy nem állami forrásból gazdálkodtok.
3: Igen, egyesületként működünk, tehát nem egy óriási intézet vagyunk. Mindenki úgy képzeli el, hogy egy 10 emeletes irodaházban dolgozunk, de csak egy kis irodánk van, egy 22 négyzetméteres iroda, és így hárman dolgozunk fizetett alkalmazottként. A lelkesedésünk az nagyobb, mint az irodánk, szerencsére, és szakmai partnerekkel együtt, illetve próbálunk céges támogatásokat keresni, pályázatokon keresztül megélni a működésünket is, ugye ki kell termelni, ugyanúgy, mint mondjuk egy vállalkozásnak. Rengeteg vállalkozói lábat próbálunk ki, és ezek egyike például ez az ugandai projekt is. Amikor mi megyünk, akkor próbálunk olyan társakat keresni, akik velünk együtt jönnek ki, és kíváncsiak az ugandai projektre, a vadvilágra is, természetesen akár a gorillákra, és akkor így közösen fedezzük fel az ottani életet, a közösségek életét és a természet szépségeit. Úgyhogy a helyi közösségeket látogatjuk, meg az ő segítségükkel utazunk, illetve az ő szemükkel próbáljuk látni az ottani világot, nem pedig egy nyugati turistaként kilátogatva. Úgyhogy hiszünk az együttműködésben, illetve az egymás segítésében. Akár az adó 1%, akár az adjuk össze oldalon keresztül próbálunk támogatásokat gyűjteni, de közhasznú szervezetként céges támogatásokat is szívesen fogadunk, vagy akár céges önkénteseket is tudunk foglalkoztatni az intézetnél, de szoktunk egyébként rendezvényeket szervezni, ahogy említettem is, akár a Jane rendezvény is ilyen volt, egy bevételi forrás. Könyvet is adtunk már ki, hangos könyvet, tehát így nagyon sok lábon próbálunk megélni, illetve fenntartani magunkat. A honlapunkon keresztül lehet tájékozódni, illetve hát akár az infokuk az janegoodall.hu-ra, ha valaki ír, akkor szívesen válaszolunk, úgyhogy tényleg így minden támogatásra így szükségünk van, minden projektünk egyrészt támogat is helyi közösségeket, másrészt pedig próbálunk abból annyi pénzt begyűjteni vagy összeszedni, ami elég a működésünkre. Most egyébként még, ami tervben van, illetve most nemrég ugye a fenntarthatóság is érettségi tantárgy lett, az egyik kidolgozandó tétel az a Dr. Jane Goodall életéről, illetve munkásságáról szól, úgyhogy nagyon jó, hogy az elmúlt időszakban 2023-ban így létrehoztunk egy Jane Goodall kiállítást a Magyar Természettudományi Múzeumnak. Ezt fogjuk majd most elvinni egy középiskolába, egy gimnáziumba Szombathelyre, és ott lesz egy hónapig kiállítva, és utána az állatkertben lesz kiállítva még 2 hónapig, úgyhogy ott mindenki megismerheti Dr. Jane Goodall életét, akár ezen a kiállításon keresztül is lesznek vezetett programjaink, meg a földrajzkönyvben is benne van egyébként a Passzolt visszatesó már, így a középiskolás földrajzkönyvbe, hogy keresd meg az oldalát a Jane Goodall intézetnek. És most a Zöld Óvoda programot vettük elő, erről már régóta beszélgettünk, ami ugye az Agrárminisztériumnak van egy ilyen programja, és így írtunk nekik, hogy jó lenne, ha ez a Rucenschütz program bekerülne a Zöld Óvoda rendszerbe, és akkor most a Vác Alsóváros óvodával kezdjük, akik így megrendelték, hogy képezzük ki a Bács és környéke pedagógusait ebből a programból, meg így a zöld gyakorlatokból, hogy miket lehet csinálni egy óvodába, és akkor ez lenne a cél, hogy bekerüljön a Rucenschütz a Zöld Óvoda programba egy ilyen kötelező elemként így országosan, és akkor ha ez tényleg megvalósul, akkor az annyira szuper lenne, hogy én is lehet, hogy még lejönne a mennyekből gratulálni.
2: Igen, és ha a Rucenschütz programot nézzük, akkor még a magyar fiataloknak van mit tenniük. Gondolom nektek is célkitűzés az, hogy minél több Rucenschütz képviselet jöjjön létre Magyarországon.
3: Igen, most jelenleg 100 körül van a csoportok darabszáma, és 3 közös regionális központ működik Magyarországon, de még többet szeretnénk. Angliában ott benne van a tanterben a Rucenschütz, tehát így kötelezően van oktatva az iskolákba, de mi is elindultunk ezen az úton, hát nem kötelezővé szeretnénk tenni, de szeretnénk eljutni az összes tanintézménybe, hogy megismerhessék a pedagógusok ezt a programot. Éppen ezért indult egyébként 2020-ban az ELTE tanító óvó képzőn már egy Jane Goodall, egy szabadon választható kurzus, ami a Rucenschützről, illetve a gyakorlati környezetvédelem, illetve természetvédelemről szól. Igyekszünk így a jövőre is gondolni. Ugye ezek a pedagógusok már, hogy úgy menjenek be a tanintézménybe tanítani, hogy már ismerik ezt a programot, és akkor az a reményünk, hogy el is indítják majd a tanintézményükbe a Rucenschütz kezdeményezést.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd 1 órában a Jane Goodall Intézet Magyarország Passzold Visszatesó kampányát ismerhették meg, illetve annak 2025-ös eredményeit.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a kitekintő, így nincs más feladatom hátra, mint hogy elbúcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszáni Neni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják.
2: A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten egyeztetnek a független igazságügyi szakszervezetek képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter azt írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát. Hegedűs Zsolt szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimum feltételek kellenek. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, a Tiszapárt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben.
3: Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető szombaton. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére, közölte a miniszter. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Gajdos László hozzátette, Kelemen Ágnes széleskörű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az élő környezetért felelős minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira.
2: Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárca vezető rövidtávú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében.
1: Ünnepi hálaadó és beiktató istentiszteletet tartottak hosszúpályi református templomában. A korábbi lelkipásztor Balog Barnabás múlt év nyarán nyugdíjba vonult, az egyházközség presbitériuma Keresztény Károlyt kérte fel utódjának. A kárpátaljai származású, ezelőtt a debreceni egyházmegyében szolgáló lelkész szeretné tovább építeni, erősíteni az itteni közösséget. Keresztény Károlyt hallják.
4: Elég rögös volt az út, amit én megtettem a hosszúpályi gyülekezetig. Teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza a segédbeosztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértünk a feleségemmel, családommal. Egyébként én az újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. A debreceni református egyházmegyének a lelkésze voltam, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már készül a nyugdíjba vonulásra, meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával. Akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így látod jónak, akkor én ezt elfogadom. Ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy ez az Úr akarata, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a hosszúpályi gyülekezetben. A református felekezet dominál a településen, ami igazából meghatározza a lelki arculatát, szellemiségét. 1500 református van a faluba, és körülbelül 300 fő a választói névjegyzék. Én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és azt lehet látni, hogy van egy jó közösség. Az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
1: Évek óta közösen rendezi a nagyítóval és távcsővel a Természetért című diákvetélkedőt a Hortobágyi Nemzeti Park, a Természettár és a Nagyerdei Kultúrpark. Általános iskolásoknak szól a természetvédelmi edukációs program. Az idei versenyre 300 csapat jelentkezett, elsősorban az ország keleti régiójából, de voltak a fővárosból is. Több forduló után a két osztály 5-5 legjobbja jutott tovább a döntőbe, ami a debreceni állatkertben volt. Részletek Bikki Dórától, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjétől, a verseny egyik szervezőjétől.
5: Nagyítóval és távcsővel a természetért 9 éve adtuk ezt a nevet, amikor azon gondolkoztunk, hogy egy ilyen tematikájú versenyt hirdessünk meg, és akkor egyből nagyot álmodtunk, hogy nem csak egy korosztálynak, hanem két korosztálynak, és harmadik, negyedikeseknek és ötödik, hatodikosoknak minden, ami a természettel kapcsolatos, de alapvetően a hazai élővilágot dolgozzuk föl. Mindig minden évben egyre többen jelentkeznek, és vannak a versenyünkön. 300 csapat jelentkezett erre a versenyre, ez lassan már egy országos versenynek is megfeleltethet. Két feladatlapot készítenek el a gyerekek otthon, csapatban, és egy kreatív feladattal egészítik ki a végén, és a feladatlapoknak, valamint a kreatív feladatnak a pontszáma adja azt, ami alapján behívjuk az 5-5 legjobban teljesítő iskolának egy-egy csapatát, és rendezzük meg a döntőt játékos akadályverseny formájában. 5 alsós és 5 felsős csapatot várunk ilyenkor, ez 10 csapat összesen, mi pedig 10 állomással készülünk, és csapatonként körbejárják ezeket az állomásokat, és megcsinálják a rájuk váró érdekes feladatokat, vannak ebben ügyességi feladatok, játékos feladatok, olyanok, amikkel nem biztos, hogy találkoznak iskolai vagy egyéb körülmények között. Igyekszünk minél színesebbé és változatosabbá, játékosabbá tenni, és a 10 állomásnak a pontszáma adja a mai nap eredményét.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. május 18-a hétfő reggel van. A meteorológusok szerint a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat esőzápor. Kora este a nyugati határszére újabb csapadékgócok érkeznek. A középső tájékon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban egyébként 3 és 11 fok közé hűlt a levegő, napközben 16 és 21 fok között alakul majd a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. A Növények Napja nemzetközi rendezvény sorozathoz csatlakozott a Szegedi Tudományi Egyetem fűvészkertje egy tartalmas és szórakoztató családi nappal. Átadták a tudós nők ösvényét, és megnyitották az arborétum legújabb gyűjteményét, a Noé bárkáját. Németh Anikó igazgató elmondása szerint a kert küldetése a növényvilág sokszínűségének bemutatása, a növényi sokféleség megőrzése, növények biztosítása az egyetemi oktatáshoz és kutatáshoz. Emellett aktív szerepet játszik a gyerek egy természettudatos szemléletének kialakításában és a természetvédelmi munkákban. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Petróci Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét olvasom a mai napi igéből, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 11. fejezet első 10 verséből. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelite vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Bálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A választottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja, asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg örökre. Eddig Istenünk igéje. Szeretett testvérem! Mai igénk első mondata és kérdése visszhangzik felénk. Elvetette Isten az ő népét? És visszhangozhat bennünk is, elvetett engem az Isten? Mikor valami rossz történik az életünkben, mikor nem úgy mennek a dolgaink, ahogyan elgondoltuk, ahogyan megterveztük, akkor hány emberből tör fel, hol van ilyenkor az Isten? Hol volt, amikor ez és ez történt, mikor beteg lettem, mikor elvesztettem a munkám, mikor összevesztem a gyermekemmel, mikor meghalt a családtagom? Hol van az Isten, mikor háborúk dúlnak a világban, mikor ember embernek farkasa, mikor járványok, környezeti katasztrófák vannak, mikor már nem mennek az emberek a templomokba, mikor Isten káromlás van, és tobzódnak az erkölcstelenségek? Megvetett? Eldobott minket az Úr? Szó sincs róla, mondja ki Pál a római levélben, és hozza a példákat a Szentírásból, Ábrahámtól Illésig, igen, vannak nehézségek, mélypontok, csüggedés és aggodalom, de az Úr ott van, itt van. Azért nincs még végünk, azért élünk, mert az Isten

0: ha tapsol. És tudjátok, ez így van. És még mindig jó, ha az Isten hordoz minket, és nem az emberek kezébe esünk. Nézzünk szét ma is, és vegyük észre, hogy velünk van az Úr. Nem vetett el, nem fordult el, sőt, vegyük észre egymást is, a fele barátot, a másik embert, és ismerjük fel benne az Istent. És ahogyan az Isten nem vet el bennünket, mi se vessük el a másikat. A mellénk helyezett Isten képű fele barátot. Ehhez az kell, hogy ne csak test szerint járjunk, hanem a lélek vezessen bennünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem veted el a Te népedet. Nem vetsz el minket. Még ha mi hátat is fordítunk az életünkben neked, megharagszunk rád, perelünk veled, Te kegyelmes vagy hozzánk. Te tudod, hogy milyen gyarló az ember, és Te még mindig hordozol bennünket. Köszönjük, hogy a mai igén keresztül erre hívtad fel a figyelmünket, hogy ne feledjük el, hogy nem vagyunk egyedül. Te velünk vagy a világ végezetéig. De segíts, hogy ezt vegyük észre, hogy eszerint éljünk, hogy velem vándorol az Isten, és tudjunk így tekinteni a másik emberre, a fele barátra, és nem elvetni a másikat. Így áld meg, Urunk, a mai napunkat. Légy velünk továbbra is, a Te lelked vezessen minket. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat! A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek. Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövid távú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre, az új határidő május 31-e, így még van idejük az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary. Mint írják, a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A szervezők ezért azokat a településeket is jelentkezésre biztatják, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy díszterek, de példaértékű lépéseket tesznek az élhetőbb környezet megteremtéséért, innovatív, a fenntarthatóságot szolgáló környezetvédelmi megoldásokat alkalmaznak. A fő kategóriák mellett elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja is, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső zápor, délután helyenként zivatar, több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a Növények Napja nemzetközi rendezvénysorozathoz csatlakozott a Szegedi Tudományi Egyetem fűvészkertje egy tartalmas és szórakoztató családi nappal. Átadták a tudósnők ösvényét és megnyitották az arborétum legújabb gyűjteményét, a Noé bárkáját. Németh Anikó igazgató elmondása szerint a kert küldetése, a növényvilág sokszínűségének bemutatása, a növényi sokféleség megőrzése, a növények biztosítása az egyetemi oktatáshoz és kutatáshoz. Emellett aktív szerepet játszik a gyerekek természettudatos szemléletének kialakításában és természetvédelmi munkákban. Épp ezért legújabb gyűjteményük több mint 140 hazánkban őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajt mutat be, melyeken keresztül szeretnék nem csak génbanki szerepüket erősíteni, de az ismeretterjesztést is szolgálni. Az esemény előtt beszélgetett Balázs Alexandra az igazgatóval.
2: Még mindig sokakban felmerül a kérdés, hogy miért lehetnek fontosak a növények az emberek életében, és hát magán a Föld nevű bolygón. Erre viszont egy nagyon egyszerű választ lehet adni. Az első levegővételtől egészen a koporsónkig elkísérnek, és növények nélkül nincs élet. Hogyha arra gondolunk, hogy a reggelünk már úgy kezdődik, hogy teát vagy kávét iszunk, utána reggelizünk valamit, felöltözünk, ezek általában, ha környezettudatosak vagyunk, vagy az egészséges életmódot szeretnénk, akkor azok növényi eredetű ruhadarabok olyan anyagokból készülnek, és hogyha csak a szekrényeinkre, ágyunkra gondolunk, az is általában fából van, fából készül. Gyakorlatilag a gyógyszereink alapanyagát adják, az élvezeti termékeket, még hogyha csak a csokoládéra gondolunk, és hát mindent átszőnek a növények, úgyhogy ezért szoktuk azt mondani, hogy nélkülük nincs is talán élet.
3: Mihez csatlakoztok? Ha jól tudom, akkor van a növényeknek egy nemzetközi napja is.
2: Így van, a Növények Napja az elsősorban egy nemzetközi kezdeményezésre elindult rendezvénysorozat, és most már sok-sok éve csatlakozunk ehhez. Általában ezt két évente rendezik meg, de mi a fűvészkertünkben, mint hogy egy élő növénygyűjteményben vagyunk, mi ezt évente megrendezzük. És most már odáig jutottunk el, hogy erre a napra a Szegedi Egyetemen végzett biológusokat is, biológia tanárszakosokat is várjuk, tehát egy biológus találkozót is szerveztünk ide. Ez egy kötetlen formájú találkozási lehetőség, inkább arról szól, hogyha valaki netán szívesen utazna Szegedre, akkor ezt a napot választa, és itt a volt csoporttársakkal, jelenlegi barátaival, ismerőseivel találkozhat, mind a mellett, hogy ezt a napot a növényeknek, a természetvédelemnek áldozzuk.
3: Vannak állandó programok, amelyekre mindig visszavárjátok ezen a napon az érdeklődőket?
2: Állandó programjaink elsősorban a gyerekeknek szólnak, ugyanis Növények Napi pecsétgyűjtő kalandtúrára várjuk mindig, most már több éve a gyerekeket, és azokon az állomás helyeken, ahol játékos feladatokat lehet megoldani, ott a biológus kollégák várják az érdeklődőket. Ilyen például az interaktív természetismereti tudástár, a növénybiológiai tanszék, ökológiai tanszék, de itt van velünk a Szegedi Biológiai Kutatóközpont is, Szemete Egyesület, és hát természetesen a fűvészkert részéről a munkatársak, mindenféle jópofa növényekkel, élővilággal kapcsolatos feladatok vannak, nagyon-nagyon sok ismeretet lehet ilyenkor szerezni, akik érdeklődnek, azok még akár mikroszkópizálhatnak is, úgyhogy a gyerekektől a felnőttekig bárki élvezheti ezt a kalandtúrát, de elsősorban a gyerekek pecsétgyűjtésére számítunk, ők a nap végén mindig sorsoláson vesznek részt. Hát ami még a napnak a programja, az az, hogy ilyenkor kézműves termékek vannak, mindig van egy kis kézműveskedés, és szoktunk arra is gondolni, hogy ezen a napon legyen valami extra attrakció, ami pedig a felnőtteket is megszólíthatja. Most a Noé bárkája védett és fokozottan védett gyűjteményünket fogjuk bemutatni és átadni, emellett pedig a tudós nők ösvényének az ünnepélyes átadása is megtörténik, ami azért érdekes, mert hogy már a kerámia szobrok tavaly ide kerültek a kertbe, de most fogjuk igazán útjára indítani, és a nap vége felé pedig egy füvészkertünket díszítő másik kerámiával kapcsolatos attrakció lesz, és Sprock Anikó kerámikusnak a szárnyaló formák kiállítását fogjuk megnyitni. Sok itt is marad majd a kertben, úgyhogy később is találkozhatnak vele a látogató.
3: Hát akkor egy kicsit részletezzük a két fő programot, a tudós nőkösvényét és a Noé bárkáját. Először szerintem akkor kezdjük a tudós nőkösvényével, hogy miért gondoltátok azt, hogy fontos egy ilyen ösvényt kialakítani a szegedi füvészkertben?
2: 2015 óta, február 11-ét a Nők és a Lányok a Tudományban világnapjának nevezték ki. Ugye ez önmagában Magyarországon nem lenne olyan nagy dolog, viszont szerte a világban nagyon is fontos az, hogy a nők és a lányok is tudáshoz juthassanak, részt vehessenek tudományos kutatásokban, és hát Szegeden működik a Partiscum jótékonysági klub, akiknek a kezdeményezése az ötlete nyomán kitaláltuk azt, hogy ha Szegedi Tudományegyetem van, akkor miért ne csinálhatnánk itt a füvészkertben egy ösvényt a tudós nőknek, akik az elmúlt 100 évben nagyot alkottak a tudomány terén, és ahhoz, hogy minél ideillőbb legyen ez az ösvény, úgy gondoltuk, hogy botanikai ihletésű szobrokat fogunk készítetni. Szűcs Eszter tervezte és kivitelezte ezeket a gyönyörű nagy szobrokat, és első körben idén 7 tudós nőnek állítunk így emléket. Ő közülük Karikó Katalin, aki még ma is él, és szerencsére köztünk van, ő is kapott egy szobrot, és ki is választotta a tervek közül a sajátját, melyiket szeretné, úgyhogy ő fémjelzi az első legnagyobb Nobel-díjasunkat, aki elsőként Nobel-díjat kapott a hölgyek közül, de itt van ezen az ösvényen például Csapodi Vera is, akiről kevesen tudják, hogy a doktoriát Szegeden botanikából írta, neki a gyönyörű botanikai illusztrációit ismerjük, de itt van Vanga Ilona, aki biokémikus, és róla termet is neveztek el, emellett Kopasz Márta festő és grafikus művész, Ormos Mária történész, Voleman Mária orvos, biokémikus, és Gábor Aranka gyógyszerész is kapott itt egy-egy szobrot, úgyhogy ezeknek az emlékhelyeknek az átadása lesz a tudós nőkösvényén.
3: Gondolom ezt ilyen szabadtéri arcképcsarnoknak is nevezhetjük. Mindig bővül majd ez az arcképcsarnok?
2: 2 évente szeretnénk majd bővíteni ezt a szoborparkot, ez természetesen majd minden tudományterületet érinteni fog, úgyhogy már van is a talomban 1-2 név, aki majd a jövőben itt emlékhelyet fog kapni, és igen, az a tervünk, hogy pontosan azért is helyeztük el a szabadtérben, történelmi rózsagyűjteményünkben ezt a szoborcsoportot, hogy ez bővíthető, ott megfelelő tér áll rendelkezésre, és azt hiszem, hogy nagyon impozáns környezetben vannak ezek az emlékhelyek.
3: Noé bárkájának történetét mindenki ismeri. Gondolom nem véletlen, hogy védett és fokozottan védett növények kerülnek ide, kerültek ide.
2: A Noé bárkája fantázia nevet azért adtuk ennek a gyűjteménynek, mert szeretnénk egy kicsit fölvállalni azt, hogy felhívjuk a figyelmet a növényi ritkaságokra, arra, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik hazánk flóráját is, és hogy valamiféle menedékhelyet tudunk itt nyújtani. A botanikus kerteknek egyébként is küldetése az, hogy génbankként megtartsák, lehetőleg akár szaporítsák is azokat a ritka féltett kincseinket, amelyek a természetben nagyon sérülékenyek, és akár a kipusztulás szélére is kerülnek. Mi ezzel a Noé bárkájával kifejezetten a hazai flórára koncentrálunk, és ez a bemutatóhely jó alapot ad majd gyerek és felnőtt csoportoknak arra, hogy tematikus foglalkozásokat tudjunk itt tartani, hogy megismerhessék a világ és hazánk természetvédelmi törekvéseit, hogyan indultak el az első lépések a világban, mi hívta életre azt, hogy egyáltalán védetté kell nyilvánítani növényeket, és akár állatfajokat is, és hogy milyen szabályok vonatkoznak a kereskedelmükre, begyűjtésükre, és egyben kitérünk itt arra is, hogy a hazánkban folyó élőhely restaurációs munkák hol tartanak, milyen feladatokat kell nekünk ez ügyben tennünk, és hogy a mi botanikus kertünk is ebbe bekapcsolódva mit tehet a környékbeli élő környezetért.
3: Hány növényfajt mutattok be itt a Noé bárkájában?
2: Most jelenleg 142 védett növényfaj kapott otthont. Ez természetesen mindig bővíthető, direkt úgy csináltuk meg, hogy nem csak a bárkát belül magaságyásokkal, hanem körülötte is úgy alakítottuk ki, hogy oda is kerülhetnek majd növények, úgyhogy ez egy jó alap lesz a későbbi gyűjteményfejlesztésre.
3: Mik szerepelnek itt? Van esetleg olyan, amelyet ismerhetnek a laikusok is?
2: Sok mindent ismerhetnek, hiszen például a bánsági bazsarózsa, annak a kerti változatai megtalálhatók a kertjeinkben is, vagy a kankalinok közül, itt például a szártalan kankalin, vagy a sudár kankalin is helyet kapott, de megtalálható itt a szúrós csodabogyó is, nagyon ritka például a kónyazsája, de akár a páfrányok közül is említhetnék, hiszen a mocsári tőzeg páfrány is helyet kapott, van kardvirágfajunk, ciklámen, emellett pedig olyan védett fűfajok is, mint például a lila vagy a derescsenkesz is megtalálható nálunk, lesznek itt nőszíromfajok is bemutatva, úgyhogy én azt gondolom, hogy sok minden akár a kertekből ismerős lehet, és a lényeg az, hogy ezek a fajok a természetben kevés kis élőhelyeken találhatók már meg, viszont a kertekben, a kertészeti változatokban gyönyörködhetünk.
3: Ez egyébként erősíti majd a génbanki szerepeteket is?
2: Természetesen erősíti a génbanki szerepet is. Itt törekszünk arra, hogy ne csak ezek a példányok legyenek, amelyeket bemutatunk, hanem itt mindig fontos a háttérmunka. Nekünk nagyon sok növényegyedünk nem látható, a látogatóktól elzárt téren vannak. Ennek is megvan az oka, hiszen sokat szaporítási programba vontunk, úgyhogy ők ezért is hátul foglalnak helyet, de a nagy közönség most majd láthatja is őket a Noé bárkájában.
3: Mondtad az ismeretterjesztést, magyarán iskolás csoportokat, vagy akár óvodás csoportokat is fogadtok majd ide konkrétan a Noé bárkájával kapcsolatban?
2: Az elmúlt években is volt nagyon sok igény arra vonatkozóan, hogy természetvédelmi védett növényekkel, állatokkal, nemzeti parkokkal kapcsolatos foglalkozásokat tartunk. Ennek most egy nagyon remek, látványos helyszíne lesz maga a Noé bárkája. A kialakítása is olyan ennek a nagy bárkának, mint egy uszály, hogy benne leülhetnek a gyerekek, ismertető táblák lesznek, és természetesen mindig van egy-két játék a tartsójunkban, amivel élményszerűen tudjuk elmélyíteni a tudást.
1: Kedves hallgatói, Németh Anikóval, az Egedi Fűvészkert igazgatójával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják, köszöntöm hallgatóinkat. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány Iván erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhat, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania, írja a közlemény. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium feladatainak átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése, pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, ezt írta az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és hamarosan bejelentik a tárca több államtitkárát, írta az agrárszektor.hu. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvárner-öbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 000 forint feletti kosárérték kategóriába esik. 28%-uk 170-270 ezer forint közötti, 23%-a 270 és 370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban, 10-ből csak nem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a szállás.hu.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át, egyre inkább ott fordulhat elő, eső zápor, délután helyenként zivatar, több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat, a maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, kezdődik adásunk a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójából. Köszöntöm Önöket május 18-án hétfőn, a szerkesztő Demeter Zsuzsa vagyok. Szokásos rovatainkkal kezdünk, így az előttünk álló órában először a kalendáriumot, majd az útravalót hallgathatják meg, 7:30 hír összefoglalóval jelentkezünk. Ezután arról szólunk, hogy 220 éves a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnázium.
2: Egy egész hetet szántunk a jubileumi ünnepségünkre. Nagyon sok színű volt, és az volt a célunk, hogy minél több diákot, sőt öreg diákot bevonjunk az ünneplésbe. A nyitó rendezvényünk az Úr érkezése országos ökumenikusszal való verseny volt, amelyet már 33. alkalommal tudtunk megrendezni. Most úgy gondoltuk, hogy a jubileumi ünnepség tiszteletére öreg diákokat hívunk a zsűribe. Ugyanolyan nagy szeretettel készültek a diákjaink, mint bármelyik alkalomra. Nagy örömünkre szolgált, hogy most is voltak jelentkezők és versmondók ezen az ünnepségen.
1: Kedves hallgatóink, első órán kínálatát hallották, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: hiszem, hogy számít.
1: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
2: Május 18-án az Alexandrák és az Erikek ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket. Az Alexandra női név az Alexander férfi név görög eredetijének női párja, aminek jelentése a férfiakat vagy a férfiaktól megvédő. Az Erik germán eredetű név, jelentése becsület. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban május 18. napján. 1804-ben ezen a napon Napóleon megkapta a Franciaország császára címet. 1817-ben ezen a napon született Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. 1822. május 18-án született idősebb Bókai János gyermekgyógyász egyetemi tanár, gyermekklinika alapító. 1844-ben e napon született Sárbogárdi Mészöly Géza festő. 1848-ban ezen a napon kiáltványt intézett a néphez az első magyar felelős kormány. 1868-ban május 18-án született II. Miklós, az utolsó orosz cár, III. Sándor cár fia. 1896-ban e napon született Munkácsi Márton világhírű fotográfus, aki először fotózta a divatmodelleket szabadban. 1906-ban e napon született Balázs Samu Kossuth díjas színész, akinek a nevéhez a Ludas Matyi, az Úri Muri, a Felszabadult a Föld, valamint a Lilionfi fűződik. 1920. május 18-án született Szent II. János Pál pápa. 1933-ban ezen a napon született Páskándi Géza, erdélyi magyar író, költő, eszéíró, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója. 1937-ben e napon született Lászlófi Aladár, romániai magyar költő, író. 1980-ban e napon kitört a Szent Ilona tűzhányó Washington államban. 1990-ben május 18-án semmisnek nyilvánították a Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek ellen hozott ítéletet. 1803-ban e napon Nagy-Britannia hadat üzent Franciaországnak, ennek következtében robbant ki a napóleoni háború. 1848-ban május 18-án összeült a német nemzetgyűlés, amely a német szövetség első közvetlenül választott képviseleti szerve volt. 1897-ben e napon született Benedikt Otto villamosmérnök, a róla elnevezett motor mechanizmusának kidolgozója. 1900. május 18-án született Ratkovszky Ferenc gépészmérnök, elektrotechnikus, a Kandó mozdony továbbfejlesztője. 1911-ben e napon halt meg Gustav Mahler, cseh-osztrák zeneszerző és karmester, aki Budapesten is élt és dolgozott. 1918-ban e napon indították el az első angol légitámadásokat Németország ellen az első világháborúban. 1928. május 18-án született Domokos Géza, romániai magyar író, szerkesztő, politikus. 1971-ben e napon született Lackfi János, József Attila díjas költő, író, műfordító, tanár, nyugatkutató, fotós. 1974-ben ezen a napon szerezte be az első nukleáris fegyvereit India. Május 18-a Múzeumi Világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el ünneplését, 1978. május 18-án tartották meg először. 2008 óta a Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére május 18-a az Internet Világnapja is.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Bízni valami szép, nemes dologban reménytelivé tartalmassá teszi az életet. Esetleg, ha tehetünk is egy értékes célért valamit, mozgósít is tettekre ösztönöz a bizalom. A legfontosabb a bizalom mégis az emberi kapcsolatainkban. Ezen a területen is nagyon megfogyatkozott a bizalom, az őszinteség a mi nemzedékünkben a megváltozott körülmények és az ezzel együtt változó gondolkodás következtében az élet különböző területein. Mivel olyan könnyen és nagy számban bomlanak fel házasságok, gyakran hiányzik a bizalom a hitves társak között is. Sőt, a bizalom hiánya eredményezi azt is, hogy inkább nem is köttetnek meg a házasságok. Az együttélés gyakorlata lépett sok esetben a jogilag is védett házastársi kapcsolat helyére. Ezzel bizonytalanná válik a családi közösség. A gyerekek sem tudják, hogy mire is számíthatnak, vajon ki és meddig áll mögöttük. Elvész a bizalom a munkahelyi vezető iránt is, amikor annak egyedül a gazdasági érdekekre kell tekintettel lennie. Nem maradhat teljes a bizalom a gyógyító orvos iránt sem, ha fontosabbnak kell tartania a gyógyítás anyagi vonzatait, mint a gyógyulás lehetőségeit. A barátok közötti bizalom is eltűnik, mihelyst az érdekek összeütköznek. A korábbi összetartó bizalom helyére valami ádász küzdelem kerül. Kiélezett helyzetekben el egészen a leszámolásig. Ha egymás után komolyan megvizsgáljuk az emberi kapcsolatokat, sorra kiderül róluk, hogy meggyengült, vagy teljesen hiányzik is belőlük a bizalom. Pedig nem jó bizalom nélkül élni. Akár kimondottan, akár egyáltalán meg sem említve, szenved a bizalom hiánya miatt az ember. Törődjünk bele, hogy ez az úgynevezett posztmodern korban már így van.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat! A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek. Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban. Olvasható a bejegyzésben. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövidtávú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról. Olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre, az új határidő május 31-e, így még van idejük az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary. Mint írják, a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A szervezők ezért azokat a településeket is jelentkezésre biztatják, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy díszterek, de példaértékű lépéseket tesznek az élhetőbb környezet megteremtéséért, innovatív, a fenntarthatóságot szolgáló környezetvédelmi megoldásokat alkalmaznak. A fő kategóriák mellett elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja is, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső zápor, délután helyenként zivatar, több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 220 éves a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnázium. Az intézményt még akkor Szabolcs vármegye egyik első gimnáziumaként a nyíregyházi evangélikus gyülekezet hozta létre 1806-ban, azzal a céllal, hogy a diákokat keresztény életre, jó erkölcsre, a mindenkori tudomány színvonalának megfelelően neveljék. Homoródi Antalné igazgató helyettessel Gál Tamás tekint vissza.
2: Én egy picikét még távolabbról indulnék, mert hogy 1753 egy eléggé fontos dátum nyíregyháza életében, ez pedig ugye az újratelepítés, nyíregyháza újratelepítése, és lám, hát azért nem sokkal később, szerintem az akkori térpákoknak ott rendbe kellett tenniük a városi berendezkedésüket, és azért nem sokkal később azért igény is mutatkozott arra, hogy létrehozzanak egy iskolát 1806-ban. És ez az iskola pedig a legelső volt Nyíregyházán.
3: Így van, városalapítóink nagyon jól gondolták, hogy oktatási intézmény nélkül nem működhet a város. Éppen ezért néhány évtizeddel a városalapítás után, valóban 1806-ban megalapították az iskolát, ami a vármegyénk legrégebbi, még ma is működő gimnáziumává vált. 220 év. Az 1806-os évszám az csak egy szám lenne. Azonban, ha hozzákapcsolunk történelmi eseményeket, már is közelebb kerül hozzánk. Gondoljunk arra, hogy 1806-ban még Napóleon rótta Európa útjait, tehát egészen ilyen történelmi táblatokba kell visszatekinteni, és gimnáziumunk végig kíséri a történelmet.
2: Hát gondolom a közösségnek, az akkori közösségnek is nagyon-nagyon fontos volt, hogy legyen egy ilyen oktatási intézménye, akkor gimnáziumról beszélünk, vagy milyen fajta oktatási intézményről?
3: Elemi iskoláról beszélünk még eleinte. A későbbiekben kapta meg, jó néhány évtizeddel később, a felsőbb osztályokban való tanítás jogát, majd pedig az érettségiztetés jogát.
2: És az evangélikusoknak mennyire volt szerepük egyébként a Kossuth Lajos gimnázium életében, illetve az alapításban?
3: Az alapításban nagy részük volt természetesen, őnekik köszönhetjük, hogy létrejött a gimnázium.
2: Na hát akkor utazunk egy kicsikét az időben, még akkor nem is hívták Kossuth Lajos gimnáziumnak, hanem a későbbiekben vette fel Kossuth Lajos nevét.
3: Az iskola számos érdekes történetet mondhat el magáról, többek között ez a kedvencem. Ugyanis Kossuth Lajos nevét nagyon sok közintézmény viseli, de nagyon kevés mondhatja el magáról, hogy maga Kossuth Lajos engedélyezte a névviselést. A gimnáziumban működött egy alapítvány, amelynek vezetői levélben fordultak az akkor már számüzetésben élő Kossuth Lajoshoz. Kossuth Lajos válaszolt erre a levélre, amelyben felkérték, hogy az ő nevét viselhesse az oktatási intézmény. Leírta a levélben, hogy érdemtelennek tartja magát erre a szerepre, azonban mégis engedélyt adott, hogy fölvegye az iskola Kossuth Lajos nevét. Ez a 19. század végén történt.
2: És ez az okirat pedig a mai napig megvan.
3: Azt szoktuk mondani a diákjainknak, hogy akkor járnak jól, hogyha ritkán látják, ugyanis az igazgatói irodában található felfüggesztve ez a levél. Nagyon nagy becsben tartjuk.
2: 220 éves évforduló, hát gondolom azért megünnepelték.
3: Egy egész hetet szántunk a jubileumi ünnepségünkre. Nagyon sok színű volt, és az volt a célunk, hogy minél több diákot, sőt öreg diákot bevonjunk az ünneplésbe. A nyitó rendezvényünk az Úr érkezése országos ökumenikusszal való verseny volt, amelyet már 33. alkalommal tudtunk megrendezni. Most úgy gondoltuk, hogy a jubileumi ünnepség tiszteletére öreg diákokat hívunk a zsűribe. Volt közöttük színész, újságíró, költő, és az evangélikus egyházat is képviselte evangélikus lelkészünk. Ugyanolyan nagy szeretettel készültek a diákjaink, mint bármelyik alkalomra. Nagy örömünkre szolgált, hogy most is voltak jelentkezők és versmondók ezen az ünnepségen. Ugyanezen a napon öreg diákunk Adámi Johanna kiállításának a megnyitóját szerveztük, illetve másik öreg diákunk Gulyás Zsófia könyv bemutatójára is sor került. Ez volt tehát a nyitó rendezvény, majd a héten három különböző vetélkedőre is sor került. Szerveztünk biblia ismereti vetélkedőt, iskolatörténetét, illetve angol nyelvét. Nagyon sok diákunk kapcsolódott be ezekbe a megmérettetésekbe, és ennek azért örülünk, mert hogy az előzetes felkészülés során megismerkedtek az iskolánk történetével. Ellátogattak az iskola múzeumba, olyan erekjéket láthattak, amelyek a 220 éves történetünknek nagyon fontos állomásai.
2: Szerintem joggal vetődik fel a hallgatókban az, hogy egy ilyen 220 éves intézmény hogyan tudja ezt a 220 éves történelmet beépíteni a saját falai közé, és akár tényleg fizikálisan beszélhetünk itt falakról, vagy az oktatási mindennapokról, rendszeréről. Tehát, hogy mennyire mutatkozik meg, mennyiben lehet ez előny?
3: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen szép múlttal rendelkezik az iskola, vonzó lehet az ide jelentkező diákok számára, hiszen a 220 év azt bizonyítja, hogy van létjogosultsága ennek a gimnáziumnak, a képzéseinknek. Az, hogy 220 éven keresztül fennmaradt, mindenképpen az kellett hozzá, hogy alkalmazkodni tudtunk a kor kihívásainak. A hagyományőrzés a hétköznapoknak és az ünnepnapoknak is részévé vált, hiszen ha Kossuth épülete mellett bárki elsétál, láthatja, mennyi emléktábla díszíti, és hívja emlékezni az arra járókat. Minden októberben 356-os hősünkről is megemlékezünk, de mindenképpen elsőként kell említenünk Krúdi Gyulát, aki iskolánk diákja volt, őróla is a városi megemlékezés keretében mi is ünnepséget tartunk a tiszteletére. Azt mondtam, hogy a hétköznapokban is megemlékezünk ezekről a kiemelkedő személyiségekről. Ez azért is történhet így, mert Krúdi Gyula az érettségi tételünk része. És olyan történeteket tudunk róla mesélni, ami ahhoz az épülethez kapcsolódik, amiben ő maga is tanult. Úgy gondolom, hogy a beiskolázási időszak nem egyszerűen szeptembertől áprilisig tart, hanem 220 évre vezethető vissza. Azért lehet sikeres például a beiskolázásunk is, mert hogy elődeink méltóak voltak az iskola nevéhez.
2: Maradjunk az evangélikus közösségnél. Ugye az evangélikus egyház is a fenntartó, tehát egy egyházi iskoláról van szó. Egyházi iskolával kapcsolatban rendszeresen felvetődik, hogy mennyire egyházi, mennyire előny ez, hogy egyházi egy gimnázium, avagy hátrány, természetesen gondolom, hogy az előnyét fogja megnevezni, de hogyan nyilvánul meg akkor az, hogy egyáltalán egyházi és evangélikus a Kossuth Lajos gimnázium.
3: 33. éve tanítok a Kossuth Lajos gimnáziumban, úgyhogy valóban én csak az előnyét fogom tudni sorolni az egyházi intézménynek. Ehhez az kell, hogy olyan egyházi háttérrel rendelkezünk, amely befogadó elsősorban. Nem csak evangélikusok jelentkezhetnek hozzánk, hanem különböző felekezetű, akár még megkereszteletlenek is. Az a fontos számunkra, hogy iskola lelkészünket idézve magot hintsünk. Megismertessük a tanulóinkkal az egyház tanítását, és hogyha közelebb akarnak kerülni hozzánk, akkor befogadóak legyünk. Hetente áhítatot tartunk az evangélikus templomban. A tanítást imával kezdjük, és imával fejezzük be, fél évente csendes napot szervezünk a diákok részére. Emellett a tanulók bármikor fordulhatnak az iskola lelkészhez, a hitoktatókhoz, akár lelki problémával, akár bármilyen más kérdéssel.
2: Az egyházi szellem mellett még mi az, amiben erősnek tartja magát a Kossuth Gimi?
3: Az oktatási kínálatunk mindenképpen az erősségünk közé tartozik. Ezen kívül a tantestületünk. Úgy gondolom, hogy nekünk az a különlegességünk, hogy a diákjaink bármikor fordulhatnak nem csak az iskola lelkészhez, ahogy az előbb mondtam, vagy hitoktatókhoz, hanem bármelyik kollégához is. Olyan közösséget szervezünk, ahol a diákok jól érzik magukat. Ez a lelki egyensúlyt is jelenti, de ugyanakkor konkrét szabadidős tevékenységeket. Különböző csoportokhoz tartozhatnak fiataljaink, és hogyha az egyházi jelleget emeljük ki, akkor a Biblia kört említeném meg, amely alulról jövő kezdeményezés volt, hiszen az egyik diákunk kezdeményezte, hogy létrejöjjön, és minden héten találkozzanak.
2: Miben erős? Ugye ez is egy szokásos kérdés, reál vagy humán tantárgyak?
3: Én most is azt mondom, hogy lelkiségben, és akkor ezután jönnek a tantárgyak. mivel angol nyelvi tagozatunk, biológia, kémia, matematika, fizika tagozatunk és média tagozatunk van, ez az erősségünk elsősorban, tehát nem szűkíteném le reál, illetve humán oldalra, hanem a tagozatainkat emelném ki. Az idegen nyelveken belül, az angol nyelven kívül még olasz és német tagozatunk is van.
2: Van olyan kihívás, aminek meg kell felelni, és aminek meg is tudnak felelni. Tehát akár mondjuk, ugye ezt ilyen piaci szakszóval mondják, piaci rés. És hogy az oktatásban ezt mondjuk önöknek sikerült betölteni, betömni.
3: Nagyon jó kérdés, mert hogy a városban nagyon sok gimnázium van, és nagyon sok jó gimnázium van. Természetesen életben kell maradni ebben a versenyben, és a Kossuth gimnázium azért maradhatott 220 éven keresztül talpon, mert tudott alkalmazkodni az igényekhez. Ez az úgynevezett piaci rés, nálunk a lelkiség. Olyan gimnázium, amely biztosítja az egyházi jelleget, de nem erőlteti, ez a Kossuth gimnázium.
2: Output, erre is kíváncsi vagyok, hogyha valaki önöknél végez, általában merre tovább?
3: Elsősorban biológia-kémia tagozattal tanulnak tovább diákjaink, ezen belül nagyon sokféle természetesen a választási lehetőség, de mindenképpen kiemelném, hogy a tanárképzésbe is szívesen kapcsolódnak be, tehát Nyíregyházán is maradnak. Ha az egyetemeket helyileg nézzük, akkor a Debreceni Egyetemen tanulnak a legtöbben tovább, a második helyen Budapest áll.
2: Közeljövőben esetleg van valamilyen olyan terv, amit szeretnének végrehajtani, megvalósítani, csak hogy egy kicsikét a jövőről is beszéljünk.
3: Szeretnénk megtartani ezt a jó beiskolázást, amivel rendelkezünk. Továbbra is nagy szeretettel várjuk az ide érkező diákokat.
2: Ahonnan érkezőket akkor? Csak hogy így a szavába vágjak.
3: A városból is, illetve a megyéből is. Végeztünk ezzel kapcsolatban is kutatást, és tudjuk, hogy majdnem a 40%-a a diákságunknak a megyéből érkezik, tehát nem Nyíregyházáról, hanem a megyéből, úgyhogy ezt a széles kört szeretnénk továbbra is megtartani.
2: Még egy valamiről nem beszéltünk, ez pedig az infrastruktúra. Hát én is a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba jártam, és amikor most voltam én is személyesen ezen a 220 éves évfordulón az ünnepségen, hát meglepve tapasztaltam, hogy tényleg nagyon megújult a Kossuth gimi.
3: Nagyon büszkék vagyunk erre is, hogy az oktatás és nevelés minőségét a háttérországban az épületek és illetve a különböző fejlesztések is biztosítják. Ilyen valóban a sportpályáknak a fejlesztése, hiszen két új sportpályával, illetve kültéri kondiparkkal újultunk meg. Szeretnénk tovább fejleszteni a sport területét, ez valóban még tervben van véve. A belső tereket is megújítottuk, gyönyörű dísztermünk lett. Eddig is szép volt, de a régi képek alapján a díszítő mennyezeti festést, illetve a rekonstrukciót meg tudtuk valósítani, illetve egy új épületrésszel is bővültünk, a negyedik épületrész új tantermeket is biztosított számunkra, hiszen a növekvő gyereklétszám szükségessé tette ezt a fajta bővülést is.
1: A napokban ünnepelték egy egész héten át a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnázium fennállásának 220 éves évfordulóját. Homoródi Antalné, az intézmény igazgató helyettese idézte a kezdeteket, és az oktatási intézmény ma is megőrzött hagyományait.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyar Péter feljelentést tesz az egykori Építési és Közlekedési Minisztérium pincéjében talált tárgyak miatt. A miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán közölte mindezt. A kormányfő azt írta, Lázár János volt minisztériumában a pincében, zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, Fidesz szóróanyagokat, a digitális polgári körök kellékeit. A bejegyzéshez feltöltött videóban Magyar Péter arról beszélt, ez több bűncselekményt is felvet, melyek közül kiemelte a tiltott pártfinanszírozást. Ezeket egyrészt az állami számvevőszéknek kellene vagy kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni. Mi feljelentést teszünk, fogalmazott Magyar Péter. Ezen a héten kezdődik a Magyar Államadós Osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálat sorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően 2026-ban is összesen 6-szor veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat. Az idei menetrendek alapján először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport május 29-én tűzi először napirendre Magyarországot. A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Fitch Ratings pedig idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 5-én kerül sorra. A Fitch a Tisza párt győzelmével végződött országgyűlési választások után már kiadott egy előzetes helyzetértékelést, melyben megállapította, hogy az új magyar kormány jelentős makrogazdasági és közfinanszírozási kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni, a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány, valamint az ugyancsak magas és növekvő államadósság miatt. Rekord mértékben nőtt a kassai nemzetközi repülőtér utasforgalma éves szinten áprilisban, derült ki a második legnagyobb szlovákiai légikikötő által vasárnap kiadott közleményből. A kassai repülőtér utasforgalma áprilisban csaknem 80 ezer fő volt, ami mintegy 66%-os növekedést jelent az előző év ugyanezen időszakához képest és történelmi rekord. A repülőtér az idei év első négy hónapjában 246 ezer utas szolgált ki, ami az egy évvel korábbihoz képest 48%-os utasforgalom növekedés. A kelet-szlovákiai repülőtér az elmúlt három év során ismételten rekordokat döntött az utasforgalomban, míg 2023-ban az évi 600 ezer utas szintjét lépték át, tavaly már több mint 800 ezer utas szolgáltak ki, miközben a kassai volt az első szlovákiai légikikötő, melynek forgalma ismételten elérte a pandémia előtti szintet 2023-ban. A közlemény szerint a tavaly novemberben indított Pozsonyt Kassával összekötő, a Wizzair által üzemeltetett heti 13 alkalommal közlekedő belföldi járat egyértelműen sikeresnek bizonyult. A kassai repülőtér utasforgalma jelentős pillérének számító járaton eddig mintegy 100 000-en utaztak.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Sokkal inkább, vagy sokkal kevésbé. Második rész. Mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Máté evangélium a 7. fejezet, 11. vers. Próbáld elképzelni mindazt a gazdagságot, amelyet Isten készített a számodra, majd határozd el, hogy ezentúl bővölködő mentalitással igyekszel élni. Figyeld meg! Először is az üdvösséget felülmúlja a bűneidet. Bármennyire bűnös a múltad, ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelmeme Jézus Krisztusé sokkal inkább elhatott sokakra. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 15. vers. Örvendesz hát, hogy sokkal inkább megbocsátást nyertél. Másodszor, Krisztus benned lévő élete folyamatosan megtart téged. Ha ő benned él, akkor üdvössége folyamatosan, aktívan munkálkodik benned. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 10. vers. Harmadszor, bőséggel kiárad rád a Szentlélek. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Lukács evangéliuma 11. fejezet 13. vers. Isten sokkal inkább megajándékozza lelkével gyermekeit. Negyedszer, Jézus által győztes életet élhetsz. Sokkal inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 17. vers. Isten kegyelme által sokkal inkább győzelemben járhatsz. Ötödször, ő minden szükségedet betölti. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle? Máté evangélium a 7. fejezet 11. vers. Ha magadévá teszed ezt a sokkal inkább mentalitást, mindinkább élvezheted azt a sok jót, amellyel meg akar ajándékozni Isten. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 8 óra után folytatódik az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsora. Május 18-a van, hétfő. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Demeter Zsuzsa vagyok. Rövid, hangképes tartalom ismertetővel folytatjuk 9 óráig tartó adásunkat. Megélénkült az élet a Hortobágyi Madárkórház életében.
2: Két ember máshogy csinál velem együtt, hogy beszélgetünk azokkal, akik madarat jelentenek be, és ennek egy része is jelentős része az, hogy lebeszéljük őket arról, hogy összeszedjék azt a madarat, aminek erre semmi szüksége. A másik ilyen most aktuális téma, ami miatt az embereket nyugtatni kell, meg türelemre inteni, hogy az a gólya, amelyik ilyenkor kezd fészket építeni, az már rég lekésett mindenről. Tehát a gólyának március közepén itt kell lenni, áprilisban tojásnak kell lenni, anyáknak napjára kis gólyának kell lenni, augusztus 20-a legkésőbb az időpontunk, el kell neki vonulni, addig tanuljon meg mindent, amit egy gólyának meg kell tanulni. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy ez az, amikor nem kell beavatkozni, nem kell segíteni, neki fészket építeni.
1: Holmár Zoltán Kótajról szóló kötete emléket állít a település hőseinek és áldozatainak.
3: Gyerekkorom óta tudtam, hogy apai nagyapám például hadtápos honvéd volt a II. Világháborúban 1944 végén. Anyai dédapámról is tudtam azt, hogy mindkét világháborúban harcolt, ő szerencsétlen időpontban született, ő már hadköteles volt az első világháborúban, és még hadköteles volt a másodikban is. Azt viszont nem tudtam, hogy a II. Világháborúban az anyai dédapám például szintén fogságba esett, szovjet hadifogságba. Ezt az adatbázisok online oldalán lévő cirilbetűs hadifogoly kártyák alapján tudtam meg. Ott találkoztam a nevével, ott láttam azt, hogy mettől meddig volt szovjet hadifogságban, szerencsére egy szűk fél évig, tehát viszonylag hamar szabadulhatott és visszatérhetett a szeretteihez a falujába.
1: Kazinci érmes, a nagykálói Molnár Viktória, a Nyíregyházi Egyetem óvodapedagógus hallgatója. Kedves hallgatóink, ezek lesznek mai második óránk témái, számítunk a továbbiakban is a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Megélénkült az élet a Hortobágyi Madárkórház életében, ugyanis a fiókák sok esetben kikeltek már, és számtalan bejelentés érkezik sérült szülőkről vagy fiókákról. Az idén mintegy 10 000 madár megmentésére és gyógyítására számítanak, illetve készülnek fel a Madárkórház 124 mentőhelyén az országban. Erről hallhatják Papp Beatrix most következő beszélgetését.
2: Ilyenkor tavasszal van a madarak életében a költési időszak. Mekkora feladatot jelent ez a madárkórház életében? Déri János vezető állatorvos.
3: Ilyenkor 0-ról 100%-ra beindul a szezon. Beindulnak azok a fiókák, amelyek vagy kiestek a fészekből, vagy ok nélkül mentették meg őket, vagy pedig olyan felnőtt madarak sérülése miatt kell kiszedni a fiókát a fészekből, menteni, mert a pár másik tagja egyedül nem tudja se kikelteni, se felnevelni őket. Ilyenkor a fecskék még nem tartanak ott például, hogy a kis fecskék kirepüljenek, de galamb egész évben előfordul, ami egész évben költ. Bizonyos bagoly fajok között is van, ami rendszeres. Gondolok itt a gyöngybagolyra, de alkalmanként az erdélyfüles baga is már nagyon korai fészkelő tud lenni, de ilyenkor már vannak fekete rigók, már vannak erdélyfüles bagyok, már vannak kuvikok. Most a gulyák is kikeltek már, és amelyik még nem kelt ki, azoknál előfordul az, amiről az előbb beszéltünk, hogy megsérül egy gólyapár bármiért, és ezekben a hetekben, vagy ezekben a napokban még nagyon aktuális, amikor a kajtárgólyák megérkeznek, nem csak Afrikából, hanem a Balkánról, nem mentek el messzire, könnyen visszajönnek, nem tenyészérettek, de már ivarérettek. Ezek ilyen tavalyi fiatal gólyák, amelyek nem sürgős nekik hazajönni, mert nem március közepétől április ígérkeznek, hanem lekésik ezt a dolgot, mert a hormonjaik azért annyira nem hagyják őket, de már olyan helyekre érkeznek, ahol gólyafészkek már foglaltak. És ők szeretnének gólyafészket foglalni, és ilyenkor már csak verekedés által lehet, és általában ők húzzák a rövidebbet. Tehát jön a gólya egy olyan száj- vagy lábsérüléssel, amit azonnal műteni kell. Minden napra jut egy ilyen gólya, és ezek között nem csak a kajtár gólya van, amit honnan lehet megismerni, egy kicsit világosabb a csőre vége, és nem olyan hosszú a csőre, mint egy több éves sötétvörös csőrű, hosszú csőrű hímnek, általában hímek szoktak ilyenkor sérülni, akkor meg kell nézni, hogy melyik fészekből hiányzik, azt meg kell drónozni, hogy van-e ebbe tojás vagy kisgólya. Ha tojás van, akkor azért, ha kisgólya, akkor meg azért, mert hogyha őrzetlenül hagyja a másik, elmegy táplálkozni, akkor rögtön ott lesz egy varjú, vagy a szomszéd gólya, amelyik kidobálja a fiókákat, vagy pedig ha túlságosan sokáig megy, akkor kihűlnek a tojások, és nem lehet őket utána már se őnek kikelteni, se másnak. Tehát ilyenkor mindenképpen az a megoldás, hogy ki kell szedni kosaras autóval, az áramszolgáltatónak szólva, nemzeti parki együttműködéssel és engedéllyel ezeket a fokozottan védett madár fiókákat és tojásokat mesterségesen kikelteni, és aztán utána adoptáltatni olyan hasonló méretű, korú gólya fiókák közé, ahol aztán felnevelik őket.
2: Gyakran előfordul, hogy megsérül az egyik pár, és valóban bele kell nyúlni a természetbe, úgymond.
3: Mondhatom azt, hogy a fiók a szezonban mindig így van. Tehát, hogyha egy felnőtt madár sérül, akkor ott van a párja egyedül és bajban. Na most egy fecskénél, vagy egy olyan madár, ami nem a fészke körül kerül kézre, hanem valahonnan messzről, nehéz megtalálni, hogy kint segítsünk. Egy gólyát könnyebb, mert a gólya fészek azért megszámlálható azért egy még egy nagyobb faluban is, tehát, hogy honnan hiányzik este a pár másik tagja, az kiderül, de hogy egy rozsdafarkú, vagy egy cinege honnan, melyik postaládából, oduból hiányzik, az nehéz, tehát ilyenkor az van, hogyha az ember konkrétan tudja, akkor mentjük, és jó bele nyúlni a természetbe ilyenkor, mert nem egy öncélú mentésről van szó, hiszen a madarak, amikor sérülnek, az mindig az emberi tevékenységgel, az emberi civilizációnak a természetbe való megjelenésével, beavatkozásával történik. Tehát ilyen az áramütés, ilyen az autó által elütés. Még a macskák is ilyenek, ugye ezt is mi hoztuk ide. Előfordul, hogy macska fogja. Megjegyzem, hogy nem jellemzően a macskák a legnagyobb kártevők, tehát a macska egeret teszik és éjszak vadászik a földön, nem a fák tetején, ahol a madarak éjszakáznak. Tehát megfogja, ha tudja, de nem arra vadászik, hanem egére vadászik. Sokkal inkább veszélyt jelenten nekik a tükröző üvegfelületek, aminek neki ütközik. Főleg a fiatal kirepült kismadár országúti baleseteket szenved, elütik általában, és a járókelők is, hogyha nem értenek hozzá, és megmentik azt a madarat a szüleitől, amelyik fészek hagyó, gondolok gondolok itt a fácán csibéktől kezdve a kis bibicé, a kiskacsa, kisliba és a fekete rigó is ez a kategória, és az erdei fülesbagó is, amelyik korai fészekhajó, amit lábra tud állni, repülni még nem tud, földön bujkálva etetik a szülők, addig a 10 napig, 2 hetes korig, mert olyan 10 napos korukban, 2 hetes korukban jönnek ki, plusz még egyszer ennyi ideig földön táplálják, aztán szájra kapnak, utána már nagy bajuk nincsen. Hát ezekkel kell segíteni.
2: Gyakori probléma az, hogy segíteni akarnak az emberek, és félre megy ez a segítség?
3: Igen, tehát most mondhatom azt, hogy korábban érzékenyíteni kellett az embereket erre, hirdetni kellett azt, hogy segítsenek a madarakon, és akkor most itt pár 10 évre visszafele gondolkodok, amikor mi is elkezdtük ezt a tevékenységet. A 90-es évek elejétől kezdve, akkor egy olyan ritka feladatnak tűnt ez, amit még maguk a természetvédő emberek, vagy ezzel foglalkozó nemzeti parkok hatóságok is fejcsóvával vettek tudomásra, hogy minek kell beavatkozni a természet rendjében, miért kell a természet által kiselejtezésre ítélt egyedeket megmenteni, ezzel szemben megyünk az evolúcióval. De aztán utána ugye mi voltunk az elsők és egyetlenek, akik ezt csinálták. Mondhatom azt, hogy 91-től kezdve, egészen addig, amíg a Madárkórház Alapítvány 99-től működik, és 2006-tól pedig a Madárparkkal már azért ismertebbek lettünk, azért kezdtek minket utánozni, és kezdte a hivatalos természetvédelem is elismerni azt, hogy ennek létjogosultsága van, mert az áramütés, elektromos vezetékeknek való ütközés, az autós balesetek, a mezőgazdasági kemizáció, a lövöldözések, amik most már reneszánszukat érik, főleg a légpuskás lövöldözések. Ezek olyan emberi dolgok, amelyekhez a madarak evolúciósan nem tudnak alkalmazkodni pár év alatt, még pár évtized alatt sem, tehát ez több száz vagy ezer év kellene, tehát ezt, hogyha emberi beavatkozás okozta, akkor egy emberi beavatkozással lehet ellentételezni valami módon. Most megjutottunk odáig, hogy ugye követőink vannak, már Madárkórháznak hívják a minden sarkon kialakított mentőhelyeket is, se állatorvos, se kórház épület, de attól még örülünk neki, mert azt jelenti, hogy amit mi elkezdtünk, az jó. Jó irányba indultunk el, és most már ugye ott tartunk, hogy nem rá kell beszélni az embereket, hogy mentsék a madarat, hanem lebeszélni róla, hiszen a legtöbb madár, még a nem korai fészekhagyók is, amikor kirepülnek, azért szülői felügyelettel kicsit csetlenek, botlanak, de jobban elvannak, mint hogyha valaki őket hazaviszi, és akármennyire is igyekszik utána nézni, mert most már az internet világában meg a mesterséges intelligencia segítségével nagyon sok mindent meg lehet találni, de azt soha nem fogja tudni neki megadni se egy hozzáértő magánember, se pedig egy erre hivatott szervezet, vagy erre kinevezett mentőhely, legyen az állatkert vagy nemzeti parki mentőhely, hogy megtanítani neki azt, amit a szülőt tud megtanulni. Tehát például az a rigó, hogy jön a karvaj, akkor el kell bújni, akkor nem repülni kell, mert a karvaj jobban repül. Ha jön a macska, akkor viszont fel kell repülni, mert a macska azt nem tudja. Jön az ember, mit kell csinálni, jön a kutya, jön az autó. Tehát ezt csak a szülőtől tudja megtanulni, még más madaraktól, tehát ez kint a természetben, nem pedig egy kis kalitkába vagy egy dobozba otthon a tornácon. Erre is vannak nyilván módszerek, nekünk is vannak módszerek, hogy igyekezzünk jobbá tenni a repatriációnak nevezett visszahonosítást, tehát hogy a természetben hogy kerül úgy vissza, hogy ott meg is állja a helyét. Most mondhatom azt, hogy a 0-24 órában hívható madármentő telefonszámunkon két ember más se csinál velem együtt, hogy beszélgetünk azokkal, akik madarat jelentenek be, és ennek egy része is jelentős része az, hogy lebeszéljük őket arról, hogy összeszedjék azt a madarat, aminek erre semmi szüksége. A másik ilyen most aktuális téma, ami miatt az embereket nyugtatni kell, meg türelemre inteni, hogy az a gólya, amelyik ilyenkor kezd fészket építeni, az már rég lekésett mindenről. Tehát a gólyának a március közepén itt kell lenni, áprilisban tojásnak kell lenni, anyák napjára kis gólyának kell lenni, plusz még 60 nap, amire azonnal kirepül a fészekből, hogy július közepére már fejlett legyen, augusztus 20-a legkésőbb az időpontunk, el kell neki vonulni, addig tanuljon meg mindent, amit egy gólyának meg kell tolni. Hogyha most kezd május közepén fészket rakni, akkor amire abból tojás lesz, meg kis gólya lesz, akkor le fogja késni a bőven a vonulás, majd a szeptemberben a tűzoltók szehetik le az ott maradt kis gólyákat, vagy pedig megpróbálhatják majd őket etetni valahogyan. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy ez az, amikor nem kell beavatkozni, nem kell segíteni neki fészket építeni. Az a gólya, amelyik nem tud magától fészket építeni, az nem fog tudni az utódairól gondoskodni se kellően, majd hogyha eljött az ideje.
2: Most kezdődött el az önök hivatalos nagy nyári szezonja. Minden rendelkezésre áll, hogy ennek meg tudjanak felelni, hiszen sok ezer madárról fognak itt gondoskodni, illetve meggyógyítani őket.
3: Évről évre több a madár, tehát a korábbi években volt 4-6 ezer, aztán talán 6-8 ezer, most 8-9 ezer volt legutóbb, idén biztos a 10 ezeret meg fogja haladni azoknak a száma, amelyet az egész országban. Most annyit tudunk, hogy 124 olyan mentőhelyünkön gyűjtenek össze az emberek, amelyek segítségre szorulnak, ezek közül tovább megy mentési szállítás címen, még abban az órában, vagy azon a héten legkésőbb olyan helyre, ahol ezeknek a végleges vagy tartósabb elhelyezésre alkalmas lehetőségek vannak, de ami kórházat igényel, az a 2-3 ezer gólya ebből a 9 ezerből, az főleg hozzánk kell, hogy jusson. Na most ezeket be kell járni, tehát az egész országot bejárjuk minden héten, munkatársaink, önkéntesénk és jó magam. Ez idő, azon kívül üzemanyag, autópálya matrica, autó, tehát a beérkezett madaraknak egy része és jelentős része sajnálatos módon már későn érkezik ahhoz, hogy visszaadhassuk a természetbe. Ott maradnak a féllábú, félszányú, félszemű, félcsőrű, vagy teljesen normálisnak kinéző, de a szabad életre mégis valamiért alkalmatlan madarak. 5-600 ilyen madara tartunk egyszerre, amelynek a fele tartósan sérült. Tehát ezeket ott állatkerti módon, odasparki módon tartjuk, bemutatjuk, esznek, gondozást igényelnek, helyet foglalnak, rájuk eső rezsi. Ez mind annyiba kerül, ami nem finanszírozható a belépjegyekből, amelyeknek csak ennek a töredék érkezik. Az állatorvos saját zsebéből se tudja ezt már meg. Én évtizedeken keresztül megoldottam, mert mint állatorvos dolgoztam, azért kerestem pénzt. Cégünk is, Pusztoktor Kft. Is ezzel foglalkozott, de bizonyos nagyságrend fölött ez már nem megy. Ehhez kell külső segítség. Államtól nem kaptunk eddig, sose önkormányzatnak sose volt erre pénze, csak az emberek jó indulatára vagyunk kényszerülve hagyatkozni, és ez azt jelenti, hogy most ebben az időszakban, amit kaphatunk, és nem kerül senkinek semmibe, az az

és érdekes, hogy a csomag, a saját csomagot cipelő táborok ugyanúgy nagyon gyorsan betelnek, sőt, vannak olyan csapatok, akik kifejezetten ezt keresik. Tehát, hogy itt is látszik az, hogy valójában nem kell attól féltenünk a gyerekeket, hogy ne a kihívásokat keresnek, nagyon sok gyerek lelkesen jön, és kifejezetten élvezi azt, hogy ő ezt meg tudja csinálni nagy csomaggal és egy hétig cipeli. De persze gondolunk a kisebbekre, vagy azokra, akik mondjuk gyengébb fizikumok, vannak csomagszállításos táborok. Tehát ez egy fontos különbségtétel a táborok szervezésénél. Az erdélyi vándortáborokat erdészek segítik és szervezik igazából. Az Országos Erdészeti Egyesület az, aki ennek a főszervezője, és minden állami erdőgazdaságot bevon a szervezésbe. Tehát ott a helyszínen, ahol a táborok vannak, ott mindig vannak erdei iskolai és erdészeti foglalkozások, találkoznak a gyerekek erdésszel, és megnézik azt, hogy mi az az erdő, mire kell benne vigyázni, mi az erdőnek a különlegessége, megvizsgálják a fákat, a növényeket, az állatokat, van, ahol van madárgyűrűzés, nagyon sokféle erdélyiskolai foglalkozást találnak ki, és úgy is hirdetik az erdélyi vándortábort az erdészek, mint az év legzöldebb hetét. Ugyanis kifejezetten figyelnek arra az erdélyi vándortáborokban, hogy lehetőleg ne termeljenek semmilyen hulladékot. A gyerekeknek saját csajkájuk van a vándortáborokban, nem használnak eldobható műanyag evőeszközöket, műanyag poharakat, amik eldobhatóak. Nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy az ökológiai gondolkodás, illetve a közvetudatos nevelést átadjuk, és ez a szemléletet a gyerekeknek, hogy amikor hazamennek, akkor is tovább tudják vinni ezt a gondolatot a mindennapjaikba, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy minél kevesebb olyan dolgot használunk, amire nincsen szükségünk valójában, illetve minél kevésbé termeljünk szemetet. De az erdélyi vándortáboroknak a felépítése és gondolata. A vízi vándortábor az egy kicsit más, hiszen vízen történik. Itt nagyon fontos az, hogy nagyon figyelünk a gyerekekre, természetesen mindig táborban, de itt ugye bizonyos szempontból még inkább figyelni kell, hiszen a víz az veszélyes tud lenni, hogyha az ember nem tudja, hogy mire kell figyelni. Ezért minden ilyen vízi vándortábor elején oktatjuk, tanítjuk a gyereket, hogy hogyan kell vízre szállni, hogyan kell a hajóban mozogni, hogyan kell megfogni a lapátot, fölveszik az úszássegítő mellényt, hogyha esetleg beborulnak, akkor se legyen gond. És hát itt is teljes ellátást kapnak a gyerekek, és benne van természetesen minden eszköz, a kenuk, a lapátok, a vízhatlan hordók, a mentő mellény, tehát figyelünk arra, hogy minden rendben legyen, nem kell külön készülni a gyerekeknek arra, hogy bármit is hozzanak. És ezekben a vízi vándortáborokban is vannak kiegészítő programok, vannak pihenőnapok jellemzően, vagy olyan pihenő délutánok, amikor kevesebbet kenúznak, és olyankor azt nézzük meg, hogy a közelben, ahol vannak, milyen kulturális programok vannak, vagy esetleg szórakoztató programok vannak, itt nyilván mindig a helytől függ, hogy merre felé vagyunk. Itt ennek a tábornak a fő lebonyolítói a Magyar Kajakkenu Szövetség, illetve a Magyar Víziturisztikai Szövetség. A harmadik féle tábor, amiről mi nem beszéltünk, ezek a bringás vándortáborok. Itt is kétféle csoport van, van csomagszállításos, és valamikor a gyerekek maguk hozzák a csomagjukat, és akkor a kerékpárokra rákerülnek a táskák. Ami fontos, mindig megkérdezik, hogy de hogyha nincsen a gyereknek biciklije. Semmi baj, hiszen a bringákat adjuk. És nagyon fontos is, hogy itt mindenkit megkérünk, hogy ne is hozza a biciklit, mert fontos és sokkal könnyebb úgy lebonyolítani, hogy ugyanolyan biciklije vannak a gyerekeknek. Ez azért is fontos, mert hogyha valamelyik kerékpárral műszaki probléma van, akkor egyből tud a vándortábor kísérő, segítő kereket cserélni, gumit cserélni, hiszen az adott kerékpárokhoz alkalmazott helyszámok ott vannak nála. Kapnak természetesen a gyerekek bukósisakot, sőt, olyan pólót, ami jól látszik az úton. Nagyon fontos, sokan kérdezik meg, hogy merre felé mennek itt a vándortáborok, mindig bicikli úton mennek-e. Nem, mert nincs elégséges mennyiségű összefüggő

0: kerékpárút hálózat Magyarországon, de nagyon figyeltünk az útvonal kialakításánál, hogy ahol van kerékpárút, ott nyilván kerékpárúton mennek, illetve azon kívül kisforgalmú utakon, illetve erdészeti utakon mennek. Tehát nem kell attól félni, hogy a gyerekeket beküldenénk forgalmas utakra. Az összes útvonalat többször végigjárjuk, előkészítik a vándortábor szervezők, tehát jól ismerik az útvonalakat, kipróbálják és le is biciklizték előre az útvonalakat, tehát nem kell attól tartani, hogy ezek bármilyen módon veszélyesek lennének, illetve a kísérő tanárok közül elől-hátul van tanár is figyel arra, hogy hát senki nem maradjon le, és senkinek ne legyen problémája. És akkor a speciális, az rándok tábor, négy ilyen útvonal van, az rándok táborok azok, ahogy mondtam az elején, ilyen spirituális, lelkiségi táborok, alapvetően a keresztény, katolikus zarándok hagyományból építkeznek, és ezeknek a táboroknak a témája az, ami nagyon izgalmas, azon kívül, hogy gyalogosan az erdőben mennek Tihany panohalma között, vagy a Mecsekben van tábor, illetve a Börzsönyben is. Tehát, hogy ezeken az útvonalakon van egy zarándok füzete a gyerekeknek, és minden napnak van valamilyen témája, amit kis csoportban beszélgetnek meg, és dolgoznak föl. Ezek lelkiségi kérdéseket, olyan kérdések, amelyek foglalkoztatnak igazából minden embert, a gyerekeket különösen. A viszonyom magammal, a társaimmal, a világgal, a Jóistennel, miért vagyunk itt, mi a célom az életben, felnőtté válásnak a kérdései, és ezekről beszélgetnek a kísérőkkel kis csoportban, és így válik egy ilyen egyhetes erdei vándortáborozás egyben egy nagyon erős lelkiélménnyé is.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjével a vándortáborok kapcsán.

figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ha nem is kértem? Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem?

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, gyalogos túrák, kerékpározás, vízisportok vagy akár zarándoklatok közül választhatnak azok a gyerekek, akik szeretnének részt venni a vándortáborok valamelyikében. Mindenki megtalálhatja a számára legizgalmasabb kalandot. Az Aktív Magyarország szervezésében zajló vándortábor egy olyan többnapos tábor, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak, a vízi tábor esetében kenúval, a kerékpáros táborban bringával, míg az erdei és zarándok táborban gyalogosan fedezik fel az útvonalakat. Az egyik helyszínről a másikra való vándorlás során, valamint a táborhelyeken különböző kulturális és élményprogramokra is van lehetőség. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a vándortáborok kapcsán Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjével. Minden tábornál, ahogy én itt nézegettem a vándortábor honlapján, a vándortáborok honlapján, csoportosan és egyénileg is lehet jelentkezni. Ha jól olvastam itt az információkat.
2: Ez pontosan miért? Így van. A vándortáborokat úgy építettük fel, hogy először a csoportos jelentkezéseknek adunk teret, ezek már januárban elindultak. A vándortábor szervező pedagógusok, akik általában egy-egy iskolából szedik össze gyereket, foglalnak le turnusokat, az iskolából gyűjtik össze a gyerekeket. De az elmúlt években láttuk azt, hogy hát nem minden iskolából jön össze egy csoport, vagy van olyan iskola, ahol nincs esetleg olyan pedagógus, aki szívesen vinne csoportot, de mégis honnan gyerekek, akik jelentkeznének. És ezért indult el az egyéni jelentkezésnek a lehetősége, és nyitottunk meg turnusokat az egyéni jelentkezők előtt. Ezek az egyéni jelentkezések jelenleg élnek, jellemzően május végéig. Vándortáboronként egy kicsit változik, ezért nem pontosan mennék bele, mert útvonalonként is tud változni. Tehát itt érdemes valóban megnézni a vándortábor.hu oldalt, hogy pontosan melyik útvonalra meddig lehet jelentkezni, de azt el tudom mondani, főszabályként, hogy nagyjából május végéig lehet jelentkezni a különböző vándortáborokba, és az egyéni jelentkezésnél valóban egyénileg is tud a szülő jelentkezni a gyermekének a nevében, és így május végéig bejelentkezik arra a táborra, amelyik megnyílik, és onnantól kezdve pedig hát ugyanúgy fog minden zajlani, mint bármelyik másik táborban, ahol nyáron mennek a gyerekek.
1: Épp ezt akartam egyébként kérdezni, hogy megvan itt a jelentkezés, akár csoportosan, akár ugye egyénileg. Mi történik egyébként ezután? Úgy általánosságban elutazik majd az adott tábor indulási helyszínére a csoport, vagy ugye egyénileg a jelentkező, elviszik a szülei, és akkor indul a tábor több turnusban, ki melyikre jelentkezett, akkor megy, és nagyjából a nyári jó részét ezek lefedik?
2: Igen, a vándortáborok azok az iskolai év végétől, ugye vége van az iskolának mondjuk pénteken, és már hétfőn indulnak az első turnusok, és nagyjából augusztus 20-ig tartanak turnusok. Az a hét a záró hét. És a kérdésére, hogy hogyan történik, valóban úgy, hogy megint csak turnustól, meg tábortól függ az már, hogy az induló színen találkoznak-e a csoporttal, vagy van egy találkozási helyszín, és együtt utaznak oda. Ez szintén turnusonként és táboronként tud változni, tehát ezeket is az adott turnussal kell már egyeztetni. De utána ez pontosan ugyanígy történik, és végig járják. Szerencsére nem kell aggódni a szülőknek. Egy dolog van, amit szoktunk visszajelzésként kapni, hogy hát mindig megkérdezik, hogy hát lehet-e telefont hozni, meg vagy hol lehet tölteni a telefont, mert ugye ezek ilyen fontos
1: komoly kérdések.
2: Hát igen, de tehát, hogy valójában legyünk őszinték, a gyerekek azok példán keresztül tanulnak, és mivel a legtöbb szülő kezében ott van a telefon, ezért a gyerekek is úgy érzik, hogy a telefon nélkül nehéz megmoccani, tehát ez egy fontos kérdéssé vált. Aztán a visszajelzés az, hogy hát hogy nem a hívások, meg a bejelentkezések elbradoznak. Ugyanis egy-két nap után annyira magával ragadja a gyerekeket a vándortávozás, hogy egyszerűen elfelejtik, hogy amúgy a telefonjuk ott van, és mi neked rettentően örülünk, tehát hogy nyilván el lehet hozni. Javasoljuk, hogy tegyék be a táskájuk aljára, és aztán garantáltan a többség elő se veszi később.
1: Hát pont annál is inkább, mert ahogy éppen elképzelem ezt, hogy mondjuk akár egy bringás vendor, vagy egy vízi vendor tábornál, hát fura is lenne mondjuk ott a csónakban, vagy a biciklin ülve, és éppen tekerve telefonozni, meg hát szerintem nincs is eszükbe ilyenkor a gyerekeknek, ahogy hallhattuk is. Mik a visszajelzések, mik a titkai ezeknek a táboroknak? Mert azért azt is nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy mennyire keveset mozognak a mai gyerekek, mennyire sokat ülnek, nagyon sokan közülük számítógép vagy képernyő előtt, és ugye nincs meg az a mozgás sokuknak, pláne akik nem sportolnak, nincs meg az a mozgás, ami kellene. Ezek pedig azért mindegyik olyan tábor, mind a négy típusú tábor, ahol aztán nem üldögélés van.
2: A visszajelzések nagyon jók. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan turnus van, vagy tábor van, ahol visszatérő csoportok jönnek, és évről évre jönnek vissza a gyerekek. Én sok olyan csapattal találkoztam, ahol egymásra licitáltak a gyerekek, hogy hányadik táborukban vannak, és hol járták végig. És nagyon jó egyébként ezt hallani, amikor már harmadik-negyedik táborában van egy 15-16 éves srác vagy lány, és pontosan tudja azt, hogy hol van a zselic, és a zselicben merre felé jártak, vagy éppenséggel mik az emplének a várai, és azért tudja ezeket, mert ott járt, mert látta a szemével, és nem azért, mert földrajzórán nagyon figyelt, hiszen sokkal erősebb tudást ad az a személyes tapasztalás. Tehát azok a gyerekek, akik eljönnek táborba, ők közülük nagyon-nagyon arányban jönnek vissza későbbi években is. De az a probléma, amit felvetett, hogy a gyerekek nem mozognak, valójában itt ezt a kérdést nem lehet leszűkíteni a gyerekekre. Valójában a társadalmunk nem nagyon mozog, és ebben a gyerekek sem kivételek. Ez így pontosabb. Azt látjuk, saját magunk is felmértük az elmúlt években a magyar társadalomnak a mozgás igényét, illetve a mozgási szokásait. És nagyon nagy vonalban azt lehet mondani, hogy a magyar társadalom egyharmada az bizony aktív életet él. Tehát mozognak, kimennek, kocognak, sétálnak, ki mit tud. És ez jellemzően független attól, hogy valaki mennyi idős, az egyharmad az nagyjából igaz. Az egyharmad az, aki megszólítható a mozgásnak, aki tudja azt, hogyha megkérdezik, hogy ez fontos az életében, meg fontos lenne, akkor azt mondja, hogy igen, ez egy szükséges dolog, de olyan nehéz megmozdulni, de motiválható. És van egy egyharmad, akik pedig hát jelenleg nagyjából menthetetlenül passzívak, ők nem nagyon akarnak csinálni semmit sem. Tehát, hogy nagyjából ezt az arányt látjuk, és a gyerekeknél is egyébként hasonlóak az arányok, egy kicsivel jobbak egyébként, mint a felnőtteknél. Viszont az igaz, hogy ha megnézzük a NetFit kutatásokat, van egy ilyen kutatás, amit minden évben végeznek az iskolákban, hogy a gyerekeknek milyen a fizikai állóképessége, azt látjuk, hogy sajnos évről évre romlik a fizikai állóképesség a gyerekeknek a testnevelési órák, a napi testnevelési órák ellenére is. Tehát azért ez nem sok jót jelez előre, és ami még szomorúbb, hogy akkor, amikor kijönnek a gyerekek a középiskolai oktatásból, és fiatal felnőttek lesznek, akkor van egy teljes beszakadás. Ott 19-20 pár évesen gyakorlatilag aki előtte mozgott, azoknak is nagy részt abba hagyja, és aztán, amikor már valószínűleg saját család alapítanak, és azt látják, hogy nekik is idegük van, akkor visszatérnek ehhez újra, és elkezdenek mozogni. De sajnos a középiskola után ez beszakad, ami azért borzasztó, mert ez egy kicsit olyan, mintha valaki 12 éven keresztül tanítanánk olvasni, és 19 évesen nem tudná az ABC-t.
1: megszűnik szinte számára a sport. Gondolom egyébként ezeknek a vándortáboroknak az egyik célja talán az is, nem, hogy akár melyiket is választja valaki, egy kicsit azt is megszerettesse velük. Én például nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mondjuk elmegy úgy egy, nem tudom, kerékpáros vándortáborba, hogy hát egyébként egy legalább egy kicsit ne szeressen biciklizni. Nem? Mert azért gondolom nem mennek oda olyan gyerekek, akik nem nagyon bringáznak.
2: Igen, de hogy ez változó. Azért nagyon sokszor azt látjuk, hogyha van egy olyan tanár, akit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, őt bárhova követik. Mert van egy olyan minta, egy olyan példa, és azt mondják, hogy ha a, nem tudom, Miki bácsi azt mondja, hogy menjünk biciklizni, akkor Miki bácsival megyünk biciklizni. Ha Miki bácsi azt mondja, hogy kenúzzunk, akkor kenúzzunk vele. Tehát van egy ilyen helyzet. A másik olyan helyzet, ahol pedig a kortárs csoport, tehát a közösség az, ami belelkesíti. Tehát, hogy azért sok olyan vándortábort láttam, ahol hát ez olyan változó volt, hogy melyik gyerek mennyire volt sportos. Szóval, hogy voltak nyilván kevésbé sportosak is. De pont az benne a jó, hogy együtt le tudják küzdeni az akadályokat. Hihetetlen, hogy a gyerekek mennyire lelkesen biztatják egymást. Tehát, hogy az a gyerek is, aki kevésbé szeret mozogni, gyalogolni, kenúzni, őt és a többiek ezeken a hotspotokon áttolják igazából. Tehát, hogy van egy ilyen erős közösségi élménye a vándortáboroknak. És a másik, amit még fontos kiemelni a vándortáborban, hogy eddig főleg a mozgásról beszéltünk, de itt van még két fontos ügy. Az egyik az, hogy az ország ismeret és a tudásnak a megszerzése, hogy ezek a gyerekek, akik elmennek és megismerik közelről, hogy milyen a felmenni a zengőre és onnan körülnézni, vagy éppen a Körösök völgyében kenúzni és megállni Gyulán, Békés Csabán. Sokkal, de sokkal jobban fogják ismerni az országot, ahol élnek. És ha jobban ismerik, jobban is fogják szeretni. És valójában egy ilyen nagyon pozitív, hazaszeretett képük formálódik ezeknek a gyerekeknek, akik sokkal inkább érzik magukat az ország különböző pontjain otthon, mint azok a gyermekek, akik esetleg nem annyira mozdulnak ki a településre, vagy a szüleikkel csak külföldre utaznak. Tehát, hogy ez nagyon jó lehetőséget ad arra a gyerekeknek, hogy megismerjék közelről azt a helyet, ahol élnek, illetve rengeteg dolgot megtanuljanak, amit az iskolában látnak tankönyvben, azokat megtanulják, és amivel kezdtük, hogy mi az erdélyi vándortáborok különlegessége, pont az, hogy nagyon sok iskolai foglalkozás van, erdélyi iskolai foglalkozás van a vándortábor közben, hogy nem csak azt fogják látni, hogy na, akkor a bükkfának ilyen a törzs, a törgynek meg olyan, hanem megtapogatják, megnézik, megszagolják, és sokkal erősebb lesz az észlelés, és ugyanez igaz a vízi vándortáborokban és a vödingás vándortáborokban is.
1: Kedves hallgatóink, ahogy tehát hallották, érdemes még a vándortáborok honlapját felkeresni, hiszen némelyikre biztos, hogy van még lehetőség jelentkezni. Ugye a vándortábor egy olyan többnapos tábor, ahol a résztvevők naponta vagy minden nap más szálláshelyre vándorolnak. A vízitábor esetében kenúval, a kerékpáros táborban kerékpárral, míg az erdei és zarándok táborban gyalogosan fedezik fel az útvonalakat. Az elmúlt percekben a témával kapcsolatban Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjével beszélgettünk.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldellőbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: hiszem, hogy számít.
1: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan vehendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztrál. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesétérintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID 2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A nyári szünidő közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinten 8-9%-os növekedés, közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE Trendholder iskola szövetkezet hétfőn. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártástermelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az átlag, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Kiemelték, hogy az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diák munkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA mentessége. Ennek köszönhetően egy diák szövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben.
1: Az időjárásról.
2: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, ebben az órában Hangóné Birta Melinda református lelkipásztorral, a Miskolc Avasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Tiszáninneni Református Egyházkerület kommunikációs bizottságának elnökével, a Reforrás főszerkesztőjével beszélgetünk. Műsorunk első részében belelapozunk a Reforrás pünkösdi számába.
2: Mi minnyájan egy olyan történetnek, egy olyan történelemnek vagyunk a részesei, amelyet nem mi írunk, hanem Isten ír bele bennünket ebbe a történelembe, és jó, hogyha ezekre emlékezünk, és nagyon sok olyan történelmi évforduló is van ebben az évben, aminek kapcsán ebben a lapszámban olvashatunk azokról az eseményekről, azokról a megmaradást jelentő eseményekről, amelyek a népünknek és a kereszténységünknek a múltját, a jelenét és a jövőjét jelentik.
1: Nagy tiszteletű asszony természetesen a pünkösd ünnepéhez kapcsolódó gondolatait is megosztja velünk.
2: Mi is történik pünköstkor? Azok a tanítványok, akik félnek, hiszen látták Jézust meghalni, aztán össze vannak zavarodva, mert Jézus feltámadásával sem nagyon tudnak mit kezdeni. Amikor talán próbálják elfogadni, akkor meg egyszerűen elmegy, és a szemük láttára takarják el a felhők, és ígér nekik egy nagyon fontos dolgot, de talán nem értik igazából, hogy mi akar ez lenni. Mégpedig az, hogy eljön a bátorító, a vigasztaló, a másik pártfogó, a Szentlélek, aki majd megerősíti őket abban, hogy bizonyságot tudjanak tenni mind arról, amit ők átéltek, tapasztaltak, ami az ő küldetésük tulajdonképpen, és pünköstkor ezt kell nekik kommunikálni.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Hangóné Birta Melindát, a Miskolc-Avasi Református Egyházközség lelkipásztorát, a Tiszáninneni Református Egyházkerület kommunikációs bizottságának elnökét, a Reforrás főszerkesztőjét köszöntöm műsorunkban. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, áldás békesség!
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, ilyen sok titulus mellett egy személyben.
1: Amiről pedig az előttünk álló órában beszélgetni fogunk, az pünkösd ünnepe és a Reforrás pünkösdi száma. Hogyha indíthatjuk is innen a gondolatokat, a beszélgetést, akkor hadd kérdezzem meg először, hogy milyen tematika mentén szerkesztődött most ez a szám.
2: Minden számnak adott tulajdonképpen a legközelebb eső ünnep, így ennek a számnak a pünkösdhöz kapcsolódóan jelennek meg a témái. Konkrétan arra gondoltunk, hogy ebben a számban egy kicsit a missziónak a formáit, a lehetőségeit, a helyszíneit mutassuk meg és mutassuk be, hiszen a pünkösdhöz hozzátartozik az, ami elkezdődik áldozó csütörtökön, és tulajdonképpen kiteljesedik a pünkösd ünnepén, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És ezt látjuk kiteljesedni akkor, amikor ma a világ minden táján és minden részén, minden nép és minden nemzet között megszólal az evangélium, és próbáltuk egy kicsit ezt közel hozni olyan formán az olvasókhoz, hogy azokat a különféle gyülekezeti eseményeket, azokat a helyszíneket határon innen és határon túl, egészen Ausztráliáig és Nigériáig eljutva próbáltuk bemutatni azokat a közösségeket, ahol valóban élő eleven az evangélium nem csak az üzenete, hanem az evangélium üzenete folytán a gyülekezetek is élnek, mozognak és hirdetik mások számára, hogy milyen jó Krisztushoz tartozik. Úgyhogy megkerestük azokat a lehetőségeket, azokat a kapcsolatokat, amelyek elvezetnek bennünket ezekre a tőlünk messze lévő tájakra, de ugyanakkor azt lehet megérezni ezekből az írásokból, beszámolókból is, hogy lehet, hogy földrajzilag messze vagyunk egymástól, lehet, hogy más nyelvet beszélünk, de annyira valóságosan beteljesedik a pünkösnek a csodája, hogy mégis mindnyájan értjük, hogy kicsoda Jézus Krisztus.
1: Ugye az ön köszöntő szavaival találkozhatunk először a lapnak a hasábjain, hogyha még szemezgethetünk a tartalomból.
2: Ami nagyon fontos, hogy mi minnyájan egy olyan történetnek, egy olyan történelemnek vagyunk a részesei, amelyet nem mi írunk, hanem Isten ír bele bennünket ebbe a történelembe, és jó, hogyha ezekre emlékezünk, és nagyon sok olyan történelmi évforduló is van ebben az évben, aminek kapcsán ebben a lapszámban olvashatunk azokról az eseményekről, azokról a megmaradást jelentő eseményekről, amelyek a népünknek és a kereszténységünknek a múltját, a jelenét és a jövőjét jelentik. És hogyha belelapozunk, és most bele fogok lapozni, akkor már is az első rovat, amit hát nagy szeretettel ajánlok mindenkinek, a misszió és jövőkép. És ez azért emelem most ki, mert hogy tulajdonképpen ebben a lapszámban jelenik meg először ez a rovat, és ezt szeretnénk folytatni, hiszen valóban nekünk a múltunk, a hagyományaink nagyon fontosak a református közösségek számára. Ugyanakkor viszont látni kell azt, hogy a hagyományokra épülve szükség van arra, hogy legyen egy jövőbe tekintő látásunk. mint ahogy Jézus is, ugye mikor megjelenik, akkor azt mondja, hogy nagyon jó mindaz, amit a hagyományokból megtapasztal, és ő maga is hűséges ezekhez, azokhoz a hagyományokhoz, amelyek az Isten törvényén alapulnak. Ugyanakkor viszont nagyon meglepő fordulatokat is mutat, amin az akkori közösségek, maguk a tanítványok is meglepődnek, hogy oda tud hajolni azokhoz, akiket esetleg mások kizárnak a közösségükből, hogy úgy tud előre tekinteni, hogy senki ne érezze azt, hogy ő ebből kimarad, hanem mindenki számára utat nyit egy olyan világ felé, amit az Isten készít számunkra. És amikor mi megkérdeztünk ennek a rovatnak a keretén belül lelkipásztorokat, akkor éppen az volt a titkolt vagy nyílt szándékunk, hogy egy olyan jövőbe tekintő biztatást kapjunk, amely látja a múltat, látja annak minden hozadékát, de ugyanakkor jó hozadékát, de ugyanakkor látja azt is, hogy mi az, ami szükséges változás, amiben szükséges változásnak lenni és bekövetkezni. Mégpedig konkrétan az ige alapján, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy ma, amikor változásról beszélünk, és az egyházban főképpen változásról beszélünk, ezt maga Luther is hangsúlyozta, hogy nem új dolgokról beszélünk, nem valami újat kell kitalálnunk. Szóval, hogy nem nekünk kell reformokat kitalálni és megváltoztatni a dolgokat, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy az ige útmutatására figyeljünk. Pünköstkor, amikor kiállnak a tanítványok, akkor nem azt mondják, hogy hát emberek, ami eddig volt, az nem jó, azt felejtsük el, hanem azt mondják, hogy eljött Krisztus, az ígéret beteljesedett, és nekünk ezt az irányt kell követnünk. Tehát visszautalnak a múltra, visszautalnak a váradalmakra, és elmondják, hogy ez az, ami számunkra a jövőt jelenti. És ebben a rovatban pontosan erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy azok a fontos, alapvető értékeink, amelyek mentén mi építettük az Isten egyházát, pünköstől kezdve a kereszténységet, azok az értékek ma is megállják a helyüket, és hogyha ezektől eltérünk, akkor van baj. És nekünk akkor lehet jövőbe látásunk, hogyha ezekre építeni tudunk. Tehát amikor ebben a rovadban, a misszió és jövőkép rovadban lapozunk és olvasunk, akkor olyan látásokat, meglátásokat, megtapasztalásokat olvashatunk, amelyek segítenek nekünk abban, hogy hogyan tovább. És hogyha tovább lapozunk az újságban, akkor olyan lelkészi életpályákkal is találkozunk, ami lezárult életpálya, és ez már egy újabb rovat, a lelkészi életpálya rovat, ami egy ideje rendszeres a Reforrásban, ahol egy-egy lelkész vagy lelkésznő mutatkozik be, és ebben a számban Balajti József, aki tulajdonképpen elköszönt a gyülekezettől és az ő lelkészi szolgálatáról, olvashatunk összefoglalót. Aztán említettem azt, hogy női lelkészek, és a női szemmel rovatban mindig egy-egy lelkész nővel beszélgetünk. Most egy különleges, és ez a misszióhoz is nagyon szorosan hozzátartozik, egy különleges életpályán lévő lelkész nővel, dr. Farkas Edinával beszélgettünk, aki kórházlelkész, és kórházlelkészként Nigériába járt, és az ő tapasztalatai, az ő beszámolója mutat rá arra, hogy bár távol van tőlünk ez az ország, és teljesen más körülmények között élnek, mégis az a krisztusi szeretet, az a krisztusi érték, amelyet az első pünköstkor is megtapasztaltak, ma is gyülekezetet formáló erővel van jelen az életünkben. Ebben az évben az imádság éve van, amit a zsinat javasolt és meghirdetett gyülekezetek, közösségek számára, és ez a rovat is tulajdonképpen ettől az évtől jelent meg, de nem múlik el az imádság évével, hanem szeretnénk tovább is folytatni az orandó et laborandó, mert hogy az imádság az szorosan hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, a munkánkhoz, és ebben a vetületben olvashatjuk dr. Pankucsi Márta írását. Aztán jön a családi blokk, ahol a gyerekeknek kedveskedünk, ahol egy kicsit betekintünk abba a családi közösségbe, ahol gyerekek felnőttek együtt, kézműveskedhetnek, süthetnek, meglephetik egymást, és olvashatjuk Döbrente Ildikónak nagyon kedves írását, ami kapcsolódik ehhez a rovathoz. Aztán kicsit meditatív gondolatok a következők, amelyek inkább arra irányítják a figyelmünket, hogy minden, ami az életünkben történik, az Isten kezéből vehető el, és neki adhatunk érte hálát. És említettem már az évfordulókat, ebben az évben Rákóczi születésének 350. évfordulóját ünnepeljük, és ennek kapcsán két gyönyörű imádságot is olvashatunk, amit Rákócinak tulajdonítanak. Aztán olyan eseményekről, egyházkerületi eseményekről olvasunk, amelyek sok mindenki számára élményt jelenthettek, de a szövetségek rovatban a nőszövetségeknek a konferenciáiról olvashatunk, és hát egy újabb messzire tekintés, amikor dr. Ábrám Tibor számol be ausztráliai látogatásáról, az ausztráliai testvériskolában tett látogatásról, illetve az ottani magyar gyülekezettel való találkozásáról. Szóval ezek mind-mind olyan érdekes olvasmányok, amelyek azt mondom, hogy nem csak egyszeri olvasásra ajánlhatók, hanem talán többször is érdemes nekifutni. A H2Ő egyházkerületi rendszer

Kissé korai még, nem gondolja? Azzal elfordult tőle, és átment egy másik csoporthoz, ahol éppen az expresszionizmusról vitatkoztak borzashajú festőakadémiai növendékek. Búcsúzáskor azonban még egyszer megjegyezte, mintha semmi se történt volna közöttük, ha meggondolná magát, holnap délután 3-ra szívesen látom. Kazimír arcán megrándult egy dacos vonás. Nem szoktam meggondolni magamat, madame. Az asszony ránézett, mintha egy pillanatig gondolkodott volna, aztán bólintott. Minden esetre jöjjön el holnap, jó? Aztán majd meglátjuk. A kép elkészült. Nem volt akt, csak melkép, de csupasz vállakkal. És a következő csütörtökön mindenki bűvölten állott ezek előtt a vállak előtt. A képnek határozott sikere volt. De Kazimírt nem érdekelte ez a siker. Életében először történt meg, hogy egy nő nem lett beléje szerelmes, hogy ott állt előtte órákon át mesztelen vállakkal, néha úgy, hogy melleinek izgatóan érett halmait is látni engedte, és mégsem juthatott el odáig vele, hogy bár megcsókolhassa. Madeleine következetes maradt. Türelmesen, bosszantóan következetes. Monsieur, ez nem tartozik a festészethez, mondta mosolyogva, de makacsul valahányszor odalépett hozzá, és megpróbálta bár a vállait megcsókolni. Ha Kazimír kezdett követelődző lenni, akkor becsöngette a titkárnőjét, egy sovány szemüveges vénkisasszonyt, és órák hossza diktált neki érdektelen leveleket. Kazimírral még nem történt ilyesmi, és ennél fogva egyre dühösebben lovalta bele magát a vágyakozásba. Olyan lett, mint egy harapós kutya, és Madeleine csak mosolygott rajta. Néha szerette volna megütni ezt a szép mosolygós arcot, beleharapni abba a gúnyosan ívelt szájba, megmarkolni azt a márványfehér húst, hallani a sikoltását, látni szemében a fájdalmat és a rémületet, de csak a fogait csikorgatta tehetetlenül, mert mindig, valahányszor a pillanat megszülethetett volna, nyílott az ajtó, és belépett a szemüveges titkárnő az írógépével. Azon a csütörtök estén, amikor a képet leleplezték, Kazimír a szokottnál többet ivott. Már úgy érkezett oda félig részegen. Szemét egész este egy pillanatra se vette le Madeleine-ről, és a szemei izzottak. Egész este nem beszélt egy szót sem, csak őt nézte. Mindenkinek föltűnt már, és a helyzet kezdett kellemetlen lenni. Az asszony egy idő múlva felállt a kerevetről, ahol trónolni szokott, és hangosan odaszólt a festőnek. Monsieur Lubowski, kérem egy percre a műterembe, a tanácsára van szükségem. Miután Kazimír betette maga mögött az ajtót, szembefordult vele. Mire való ez? Kérdezte folytottan. Mit akar, botrányt? Magát akarom, felelte a férfi, és a foga megcsikordult. Az asszony szája megrándult. És ezt így akarja elérni zsarolással? Kazimír egyet lépett feléje, és megmarkolta a csuklóját. Hatalmas markában elveszett az asszony finom kis keze. Föléje hajolt, és az arcába lihegte. Hogy az enyém leszel ma, vagy? Kérdezte az asszony, és harciasan fölvetette a fejét, úgy, hogy egy rakoncátlan hajtincs a homlokába hullott. Vagy? Ereszel rögtön a kezemet. Vagy sohasem lát többet. Vágta oda Kazimír dacosan a szót. Eressze el a kezemet, sziszegte az asszony, eressze el rögtön! Valahol nyílott egy ajtó. Madeleine kitépte kezét a meglazult szorításból, és anélkül, hogy egy pillantásra is méltatta volna, elment mellette, és benyitott a társasághoz. A beszélgetés zaja egy pillanatra hangos zsivajként vágott bele Kazimír fülébe, aztán letompult hirtelen megint. Az ajtó becsukódott az asszony mögött. Néhány pillanatig ott állt, lihegve, tühösen, aztán súlyos léptekkel kiment az előszobába, megkereste a kabátját, és elhagyta a Giulio villát. Az éjszakát egy nyilvános házban töltötte. Délfelé került haza a lakására, csapzottan, fáradtan, félig részegen még. Az asztalon nyitott borítékban egy névjegyet talált. Csodálkozva emelte föl. Ochris Gottfried, a Délkelet-európai bor- és gyümölcskonszern vezérigazgatója Wien, Rosengasse 11. Ez állt a névjegyen. És a másik oldalon néhány sor odavetett írás, véletlenül megtudtam, hogy Párizsban vagy. Feleségemmel együtt nagyon örvendem.

0: Mindenénk a holnap együtt vacsorázhatnánk a Hotel Continentalban. Nézd csak, gondolta Kazimír, a sűn. A következő gondolata az volt, szeretném látni azt az asszonyt, aki hozzáment ehhez a hízott varangyhoz. Olyan lehet az is. Ezen vidáman elnevetgélt egy darabig, aztán lefeküdt ruhástól az ágyra, és elaludt. Mikor fölébredt, már este volt, érezte, hogy éhes. Szeme megakadt az asztalra dobott névjegyen, és eszébe jutott a meghívás. A sűn, gondolta újra, hát nézzük, megvigye el az ördög. Megfürdött, átöltözött. Néhány perccel 8:30 után belépett a Continental étterembe. A sűn már ott ült egy sarokasztalnál, és buzgó igyekezettel integetett. Az asszony, aki vele volt, háttal ült az ajtónak, és így az arcát nem láthatta, csak a haját. Világos szőke haja volt, valamire emlékeztette ez a szín, de nem jutott eszébe, hogy mire. Nézd csak, gondolta, amíg végig haladt az asztalok között, még kiderül, hogy egész rendes nőt fogott magának ez a sűn, biztosan valami éhes kis irodaegeret. Látta, hogy Pohris odahajol az asszonyhoz, és mond neki valamit, mire az lassan, unottan megmozdította a fejét, és hátrafordult. Már csak két lépés választotta el őket egymástól, és akkor a szemük összetalálkozott. Mintha a föld mozdult volna meg a lába alatt abban a pillanatban, vagy egy iszonyú jéghegy szakadt volna alá a mennyezetről. Érezte, hogy megfagy a vére, hogy szédülés fogja el, hogy a lélegzete elakad. Az asszony, aki Pohris Gottfried mellett ült, Éva volt. Csak egy pillanatig tartott az egész, de ez a pillanat végtelenül hosszúnak tűnt, és ebben a végtelennek tetsző pillanatban, amíg a szemük egymásba kapcsolódott, az asszony tekintetében is ugyanazt a rémületet látta, ugyanazt a pánikot, ami őt elfogta. És a következő pillanatban már felújongott benne valami hatalmas, széles harsogás, mintha egy roppant zenekar hangja szabadult volna föl valamilyen átkos varázslat alól. Ő is ugyanezt érzi, ő is szeret. Érezte a forró vérhullámot a fejébe torulni, és újra azt a furcsa szédülést. Csak hogy ez most boldog és újjongó szédülés volt. Az egész egy pillanatig tartott csak, talán nem is vette észre senki, hogy a lába megakadt egy pillanatra a székek között. Aztán már oda is lépett, széles vidám kacagással az arcán Éva elé. Éva! Hát ez igen, ez meglepetés. Az asszony feltűnően sápat volt, hűvösen nyújtott kezet, és nagyon lassan a hangja kissé remegett. Jó napot, Lubovszki úr! És gyorsan elhúzta megint a kezét, mintha megégette volna. Kazimír döbbenve állt mellette. Arca elkomorodott, mintha hideg vízzel öntötték volna le a lelkesedését. Csak most fogta föl teljes egészében józanul a valóságot. Éva a sűn felesége. A sűn felesége. Éva. Ránézett Pohrisra. Érezte, hogy elsápad, hogy arccsontján megfeszül a bőr, hogy kezei öklökké merevednek. Az is megdöbbentettől az arctól, szeme ilyetten kezdett el pislogni. De ez is csak egy pillanatig tartott. Aztán Pohris Gottfried alig észrevehetően megrázkódott, és mint akinek hirtelen megnyugtatólag jut az eszébe, hogy étteremben van, s nem az ős erdőn, gyorsan felállt, kövér arcán széles nevetés húzódott végig, és párnás kezét túlzott előzékenységgel nyújtotta ki a vendég felé. Szervusz, Kazimír! Örvendek, hogy eljöttél, igazán örvendek. Parancsolj, foglalj helyet! Éppen más úton vagyunk, tudod, holnap repülünk tovább Madridba, onnan Tuniszon át Egyiptomba. Indiába is át akarunk ugrani néhány hétre, és lehet, hogy Japánt is fölkeressük. Pincér! Étlapot, igen? Samoszi boruk van? Úgy. Az a mi szállítmányunkból való, hozzon egy üveggel. Igazán kedves, hogy eljöttél, Kazimír. Az ember már azt sem tudta, hogy hol vagy. Beszélt, beszélt, kapkodva lázasan, és apró disznó szemei csillogtak közben a diadaltól, és egészen mást mondtak, mint a szája. Azt mondták, ide nézte gőgös semmiházi, te kitenyésztett ember példány, te, aki iskola óta mindig csak megaláztál, lenéztél, ide néz. Az asszony, akit neked nem sikerült megkaparintani, itt ül mellettem, az enyém. Én szereztem meg magamnak, én, a lenézett, a sűn, a zsidó. Megszereztem a csókját, az ölelését, a testét, mindazt, ami neked nem sikerült. Nem félek tőle többé, nem vagy már legyőzhetetlen. Ezeket mondták azok a szemek. Kazimír érezte. Úgy érezte, mint a korbácsütést. És tudta, hogy az asszony is érzi, és éppen úgy szenved miatta, mint ő. És tudta azt is, hogy még történni fog azon az estén valami rettenetes talán. Talán megöli a sünt, hogy megvédje tőle ezt az asszonyt, aki az övé. Mert érezte, egészen tisztán érezte, ahogy ott ült mellette, hogy Éva az övé, az ő számára teremtett asszony, az egyetlen ezen a földön, aki az ő számára van, aki nélkül nincs élet és nincs semmi. Aztán minden sokkal egyszerűbben történt, mint ahogy azt az első percben ott az asztalnál elgondolta. Végigették a vacsorát, közben Pohris végig beszélt, mintha megrészegedett volna saját diadalának a gyönyörűségétől. Ők ketten alig szóltak egy-egy közömbös szót. Vacsora után azt ajánlotta Sűn, hogy menjenek el még valami éjjeli mulatóba. Fenékig ki akarta élvezni ezt a napot. Az asszony ellenkezni akart, de Kazimír egyetlen pillantása elhallgattatta. A szálloda kapujában Pohrisnak eszébe jutott, hogy talán keresni fogják telefonon valamilyen fontos üzleti ügyben, és ezért visszaszaladt, hogy megmondja a portásnak, hova kapcsoltassák át a beszélgetést. Éva és Kazimír egyedül maradtak egy pillanatra az utcán. Színes fényreklámok villóztak az éjszakában, ívlámpák izzottak. Zsongott és csillogott pazar pompájában a város. Kazimír hirtelen szó nélkül belekarolt az asszonyba, és megindult vele. Éva nem tiltakozott. Úgy ment mellette, mintha örökké együtt jártak volna, ismeretlen városok, ismeretlen utcáin, mely, mint maga az egész világ, nem egyéb, mint festett kulissza kettőjük szerelme köré. A járda mellett egy üres taxi állt. Kazimír kinyitotta az ajtót, és Éva szó nélkül beszállt. Kardinor, mondta Kazimír, és a gépkocsi elindult. Hová? Kérdezte Éva, és hallani lehetett a reszketését, ahogy összekoccantak a fogai. A mennyországba, felelte Kazimír, és szenvedélyes vaderővel magához ölelte. Másnap már tudták mind a ketten, hogy őrültség volt, amit tettek. De szép, gyönyörű őrültség. Elnyúlva hevertek egymás mellett a kis dél-francia falusi vendéglő emeleti szobájában. A nyitott ablakon át belehelt a tenger, és az idő állt, mintha semmi se létezett volna a földön egyéb, csak ők ketten, és az a halk moraj, amivel a végtelen víz verdeste a part köveit az ablak alatt. Tudták, hogy őrültség mindez. Itt vannak egy faluban, aminek a nevét se tudják, egy hálóing, egy fogkefe, egy szappan nélkül, csak úgy, ahogy az ember elindul egy pár órás esti szórakozásra. És mégis érezték, hogy másképpen nem történhetett. Hogy így igaz, hogy ez az élet. A többi díszlet csupán. Élettelen kellék a valóság köré. A valóság pedig ők ketten, és a szerelem. Nem éreztek egyebe csak egymást, és a tenger sós illatát az orrukban, de tudták, hogy több nincs is a földön. Ez minden. Késő délután volt már, mikor az éjség fölébresztette őket a mámor szédületében. Eszükbe jutott, hogy utoljára a kontinentál márvány termében ettek. Olyan szédületesen messzi érezték maguktól azt a vacsorát, mintha 100 évvel azelőtt lett volna. Kazimír összekotorta a zsebeit és megszámolta a pénzét. Ha sok, nem is, de valami volt még a Madeleine kép árából. Nálam is kell legyen még, mondta Éva. Átnézték a kis elefántcsont díszítésű kézitáskát, apró pénz volt benne csak. De itt van az arany cigaretta tárcám, mondta Éva, és itt vannak az ékszereim is. Felöltöztek, lementek a konyhába, és rendeltek egy gazdag ebédet. Rajtuk kívül senki sem volt az étteremben. Ültek a tengere nyíló ablaknál, vörösbort ittak, egymás kezét fogták és hallgattak. Csak a tenger zúgott odakint. és a vendéglős egy alacsony, bajuszos ember kopott papucsában, néha csoszogva odajött az asztalhoz, és letette eléjük valami ennivalót. Szokva lehetett a szerelmes párokhoz, mert nem látszott az arcán sem rosszallás, sem kíváncsiság, csak szelíd és bölcs jó indulat. Később sétálni mentek a tengerpartra. Távol a falutól találtak egy helyet, ahol senki se járt. Itt megfürödtek. Hancúroztak a hullámok között, mint a gyerekek. Mögöttük meredek sziklafalról tiszta vízű csermely permetezett alá a tengerbe. Kristályosan csillogó cseppjei, mint parányi kis vízes és gyöngyöztek alá bátor ívben a magasból. Éva fölkapaszkodott egy nagy gömbölyű hátú kőre, és fölnyújtotta a kezét a víz után. Inni akart belőle. Csak az ujja hegyével érte el. Lábujjhegyre ágaskodott. Karcsú teste kinyúlt, megfeszült, mint a fiatalság és a vágy. A nap lenyugvóban volt, és bíborvörös színeit rácsókolta a vízre, a sziklákra és a mesztelen női testre. Kazimír elbűvölve nézte a képet, és egyszerre tudattá vált benne valami régi érzés. Ezt a képet akarta ő megfesteni mindig. Ezt kereste, ezt a kompozíciót, ezt a formát, ezeket a színeket. Élete célja volt ez a kép. Éva, kiáltotta, ha vásznam lenne, ha itt lennének a festékeim. Másnap eladták az arany cigarettatárcát. A sűn ajándékozta volt Évának születésnapjára, és megvették a vásznat, az állványt, a festékeket. Egy fél napot kellett utazni miatta, de megvolt minden. Kazimír maga kereste ki a vásznat, maga szögezte föl a lécekre. Nagy képet akart, 140x120-as méretben, csupa izgalomból, csupa idegesség. Másnap délután újra kimentek arra a helyre, és hozzákezdett a munkához. Lassan haladtak, mert Kazimír azokat a színeket leste, melyeket a lebukó nap fröcskölt oda halálos perceiben. Így naponta csak egy fél órát tudott dolgozni. Annak is nagy része a színek keverésével telt el. Újra és újra belekezdett, újra és újra lekaparta. Fogcsikorgató küzdelem volt ez a színekkel és árnyékokkal rettenetes küzdelem. Majdnem 2 hétig tartott, de akkor készen volt a kép. A színek éltek. Eleven valóság volt a karcsú és fiatal női test, ahogy az életöröm csillogó vízcseppjei után fölnyúlt a magasba, és mégis ott vibráltak testén a lenyugvó nap bíborának árnyai, az este, az elmúlás. Álomszerű volt, és mégis valóságos. És a háttér sziklái, mint egy halálra roskadó szürke világ, s alant a tenger végtelenje, bíborral átszőtt zöldeskék örökké valóság.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

füstösek, furcsák, búsok, bíborok.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés. Írta a Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztrált. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID-2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A nyári szünidő közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinte 8-9%-os növekedés, közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE Trendholder iskola szövetkezet hétfőn. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártástermelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az átlag, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Kiemelték, hogy az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diák munkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA mentessége. Ennek köszönhetően egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője. A beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok.
1: Már Ukrajnában van a hantavírus, de állítólag szerencsére nem az, ami a kiránduló hajón halálos járvány csinál. Milyenek a hantavírusok?
2: Sokféle hantavírus van. Alapvetően óvilági és újvilági formákra szokták őket bontani, és valóban ez a fajta, ami ezen a hajón volt, ez az újvilági, sokkal veszélyesebb forma. Európában, Ázsiában előfordulnak változatok, sőt Magyarországon is. Ugye a Pumala és a Dobrava nevű hantavírusok minden évben néhány tucat megbetegedést okoznak, de ezek teljesen más tulajdonságokkal rendelkeznek. Sokkal jobb indulatúak. Egy influenza-szerű kórképpel kezdődik, de az ázsiai változatban ez egy vesebetegségbe torkollik, súlyos esetben veseelégtelenségbe. Az amerikai változatnál pedig, mint hallottuk, a tüdőfertőzéses változat terjed el, ami rendkívül súlyos, vérzéses tüdőgyulladással, tüdővizenyővel, fulladással, sokszor lélegeztető gépet igénylő oxigén hiánnyal jár, ennek a halálozása közel 40%.
1: A vírus szerkezetétől függ az, hogy milyen betegséget csinál utána?
2: Valóban, itt két alapvető vírusról van szó, de ezen belül is többféle van. Tehát másfajta hantavírus van Észak-Amerikában és Dél-Amerikában. Másfajta van Ázsiában és Európában. Tehát ezek nagyon-nagyon változatos vírusok, RNS vírusok. Ugye tudjuk, hogy a koronavírus is egy RNS vírus volt, azaz változnak, változékonyak. Én azt hiszem, hogy a világ azért figyelt fel erre a járványra, mert ő úgy gondolta, hogy ezt a vírust nagyon alposan meg kell figyelni, hogy nem változott-e ez a vírus. Eddig is tudtuk, hogy az andok amerikai hantavírus az képes emberről emberre terjedni, de itt hirtelen sok ember betegedett meg. Mi van, ha a vírus megváltozott? Mi van, ha a genetikai szekvenciája úgy változott meg, hogy könnyebben terjed emberről emberre? Egyes kutatók ezt száfolják, azt mondják, hogy itt ugyanarról van szó, mások még vizsgálják a vírus, hogy nincs-e rajta olyan genetikai mutáció, ami könnyebbé teszi az emberről emberre való terjedést.
1: De nem úgy van a vírusokkal, hogyha megbetegít egy szervezetet, egy állatot vagy egy embert, akkor ami a végén kijön, az egy picit mindig más, mint ami az elején bement. A Covid-nál, mint hogyha ezt tanultuk volna, hogy rettentő gyorsan változott, tehát különböző variánsai voltak, ott megtanultuk, hogy ez egy változékony természet.
2: És a HIV-nél.
1: És a HIV-nél.
2: A HIV-nél. A HIV-vírus bekerül az emberi szervezetbe, néhány év vagy évtized múlva egy teljesen más vírus lesz benne. A hantavírusoknál ez nem így van, tehát én nagy változékonyságot egyre nem látunk. Bízom benne, hogy nem változott a vírus. Ne felejtsük el, hogy tudtuk, hogy terjed emberről emberre, szoros kontaktus esetén. A szoros kontaktus jelenti, hogy a házastársat, családtagokat, orvosokat, nővéreket, akik a beteg embereket ápolják, és ezen a hajón igenis lehetőség volt arra, hogy egy szűk kabinban az a bizonyos ornitológus, aki a dél-amerikai szeméttelepen patkányportól megfertőződött, megfertőzze a feleségét, az asztaltársaságnál azokat, akikkel együtt vacsoráztak, és időnként a személyzetet, akivel szoros kontaktusba kerültek. Tehát ha még betartom azt a szabályt, hogy szoros kontaktussal terjed, akkor ez még mindig nem egy meglepő jelenség. A hantavírus eddig hajón soha nem okozott járványt.
1: Patkány, por, patkány, ürülék megszáradva száll a levegőben? Abba az az eredete?
2: Ürülék, izelet, nyál, ami ugye megszárad egy idő után, és amikor egy ember ott ugye óvatlanul például maszk nélkül söpört, takarít, akkor beszívja ezt a port, ami tartalmazza a hantavírust. Nem kell ehhez egyébként takarítani, a magyarországi esetekben szinte mindig vadászok, mezőrök, olyan emberek, akik a mezőn járnak és kapcsolatba kerülnek, patkányok vagy egerek váladékával fertőződhetnek meg. Fontos tudni, hogy nem minden patkány és nem minden egér hordozza ezt a vírust. Speciálisan meg lehet mondani, hogy Argentina melyik részén van az a bizonyos patkányfajta, amely ezt a vírust úgy hordozza, hogy ő nem betegszik meg. Ugyanúgy Európában is tudjuk, hogy milyen egerek azok, amelyek képesek terjeszteni a fertőzést, tehát ezek azért ritka dolgok.
1: De az a házi egérke, ami az én padlásomon él, mert hogy hallom, hogy motoz, és akit én Gáspárnak neveztem el. Honnan tudjam, hogy benne nincsen hantavírus? Mit csináljak most?
2: Mert az a fajta egér, az nem a padlásunkon sétálgat, hanem az egy vadon élő egérfajta, egy jól meghatározott egérfajta, amely úgy hordozza a vírust, hogy maga az egér nem betegszik meg.
1: Tehát nem öli meg az egeret.
2: Nem öli meg,
1: és akkor tudja hordozni, ja. Adja másik egérnek?
2: Így van, ugye ezt a denevéreknél megtanultuk, hogy a denevérekben több ezer veszélyes vírus lehet, a denevér mégse betegszik meg benne.
1: Azt tudjuk, hogy mennyire kutatott maga a hantavírus. Azért kérdezem, mert amikor a COVID elindult, akkor mindenki az összes energiáját a kutatásba fektette, hogy megértse, hogy mi történik. A hantavírus az már megvan értve ebből a szempontból?
2: Minden olyan vírust intenzíven kutatnak, amely ellen nincs ellenszerünk. Ugye a hantavírus ellen sincs hatékony terápiánk, és nincs hatékony védőoltásunk. Azaz ezeket a vírusokat nagyon figyelemmel kell kísérni. A WHO minden olyan, úgymond életveszélyes vírust, vérzéses lázat okozó vírust figyel, amire nincsen gyógyszerünk. Elég, ha az ebolára gondolok, amire ugye a nagy járvány óta próbálnak ellenszert találni, de nagyon nehezen megy. De itt a Nipah vírus, ami legutóbb Indiában 2 darab megbetegedés kapcsán okozott világszenzációt. 2 beteg, amikor Indiában több mint 1 milliárd ember él. Erre fölkapjuk a fejünket.
1: De azért nincs ellene védőoltás, mert nem betegít meg elég embert, vagy nem terjed elég gyorsan ahhoz, hogy az ipar, a gyógyszeripar, vagy az országok úgy érezzék, hogy muszáj kifejleszteni valamit, tehát eléggé lokalizált?
2: Ilyen ritka betegségek ellen nem érdemes védőoltást kifejleszteni. Tehát egy hantavírus ellen, ami az egész földgolyón évente néhány százezer embert betegít meg, nem érdemes. Egész egyszerűen sokkal egyszerűbb megelőzni. Igenis, aki ilyen helyen takarít, az hordjon maszkot. Igenis, aki a mezőn jár, az figyeljen oda, hogy megfertőződhet ilyen belélegzett porral. Egyébként nem csak belélegzett porral, hanem harapással is terjed. Ritkán, de előfordul, hogy például patkány harapással fertőztek meg valakit.
1: A gyógymódok azok a kialakult szövődmények enyhítésére tudnak korlátozódni?
2: Ez a betegség ugyanúgy kezdődik, mint egy influenza.
1: Lázzal,
2: levert, fáradt, feje fáj, ízületei, izmai fájnak, tehát eleinte senki nem tudja megmondani pontosan, miről van szó. Ugye az amerikai változatnál ez egy veseelégtelenségbe torkolik, ami azt jelenti, hogy először eláll a vizelete, sokszor művese kezelésre van szükség, és akkor szépen lassan utána a rekonvaleszencia szakban gyógyul meg. A tüdős változatnál, az amerikai hantavírusnál pedig egy nagyon súlyos tüdőgyulladás alakul ki, aminél az illető nagyon gyakran lélegeztetőgépre kerül, és a lélegeztetőgép a tüneti kezelés próbálja kihúzni abból az időszakból, amíg, hát hogy is mondjam, magától meggyógyul, hiszen erre semmilyen speciális terápia nincs.
1: Arra van tudás, hogy milyen embert szokott inkább megbetegíteni? Fiatalt, időset, legyengült szervezetűt, más betegségben szenvedőt? Ezt a COVID idején nagyon alaposan megpróbálta a tudomány megérteni.
2: Ez egy jó kérdés. Most is nem lehet nem észrevenni, hogy a halottak azok úgymond 60 fölötti emberek voltak. Elképzelhető, hogy valami alapbetegségük is volt. Tehát nyilván ennél a vírusnál is hasonló a helyzet, mint a COVID-nál, hogy azért az idős, beteg embereket sokkal súlyosabban betegíti meg. Nyilván ez nem csak az időseknél van, de hát ezek a ritka dolgok, azt szoktam mondani, a ritka betegségek ritkák. Tehát általában azért arról van szó, hogy valóban sokkal veszélyesebb egy idős beteg ember.
1: Arra van valami magyarázata, hogy miért így kezeli a helyi járványvédelem az eseteket? Van, amikor 3 napig figyelik meg. Van, amikor engedik repülőgépre ülni őket. Van, ahol nem 3 nap, hanem 3 hét. De olyan is van, ahol 1,5 hónap. Teljesen másképp állnak hozzá, meg hát engedik az embereket elmenni.
2: Megszoktuk a vírus megbetegedéseknél, hogy nagyon rövid a lappangás. Egy óceáni áron kitörő norovírus hasmenéses járványban akár néhány óra is lehet a lappangási idő. Viszont a hantavírus esetében ez akár 42 nap is lehet. Tehát azok a járványügyi intézkedések, amiket ezzel a hajóval kapcsolatban hoztak, teljesen érthetőek voltak, hogy nem engedték kikötni. Hát messze nem telt el az a 42 nap. Ráadásul az utolsó beteg észlelésétől kell számítani a 42 napot. Egyébként így van, az országok teljesen különbözőképpen kezelik az ilyen típusú járványokat. Hallottuk, van olyan ország, ahol a kimenekített állampolgárokat az otthonukban karantenizálják és izolálják, és azt mondják nekik,
1: ne találkozz az emberekkel.
2: Ne találkozz, és ha lázas vagy, akkor menj orvoshoz. Van, aki, Amerika például, beteszi őket olyan negatív nyomású szobákba, ami nálunk is a Délpesti Centrum Kórházban van, ahol a levegő csak befele tud jutni, semmilyen folyadék, akár víz, szennyvíz nem tud úgy kijönni a szobából, hogy ne legyen fertőtlenítve. És aki bemegy ebbe a szobába, ápoló orvos, az igenis nagyon komoly védőruházatban van, azért, hogy még véletlenül se fertőződjön meg. Tehát teljesen különböző módon lehet kezelni. Az, hogy a világ hogy kezelte ezt a járványt, abban nem nagyon van kivetni való. Nagyon helyes volt, hogy minden ország a saját állampolgárait úgymond kimenekítette, és a saját országában próbálja meg megakadályozni azt, hogy a fertőzés tovább terjedjen. De jelenleg semmi jele nincs annak, hogy ez a vírus veszélyesebb lenne, mint egy hagyományos hantavírus, és messze nem úgy működik, mint a COVID. Tehát ebből a járványból nem lesz világjárvány.
1: De ezt már most ki lehet jelenteni az elején, hogy messze nem úgy működik, mint a COVID. Tehát értünk, vagy értenek önök annyit a hanta működéséből, mint amennyit a COVID működéséből megtanultunk?
2: Nyilvánvalóan meg kell várni a 42 napot, de a 42 napos lappangási idő az nem az átlag, az a leghosszabb lappangási idő. Tehát olyan nagyon nagy számú esetet a következő néhány hétben nem valószínűsít senki. És hogyha itt tartunk, hogy ennyi beteg volt és ennyi halott, akkor sajnos a statisztikát követi, hiszen 8-9 igazolt betegről tudunk, és közülük ugye 3 halt meg, ami sajnos mutatja, hogy mennyire veszélyes ez a vírus. Viszont nem mutatja azt, hogy nagyobb lenne a terjedési képessége, mert akkor nem 8 beteg lenne a 150 utasból, hanem sokkal több.
1: A terjedési képesség tesz igazán veszélyessé egy vírus törzset, vagy az, hogy milyen betegségeket csinál a megfertőzött emberben?
2: A terjedési képesség is nagyon fontos, és nyilvánvalóan a súlyosság is nagyon fontos. Vannak olyan vírusok, amik döbbenetesen tudnak terjedni, például a kanyaró. A világ legjobban terjedő vírusbetegsége a kanyaró. Hatalmas a kontagiozitása, tehát hogy egy ember hány másik embernek adja át. És aztán vannak, amik sokkal kevésbé fertőznek, például az ebola. Az ebola járvány idején azért mondtuk, hogy abból nem lesz világjárvány, mert az ebola az akkor fertőz, amikor az illető már a legsúlyosabb állapotban van. Azaz, ott is az ápolók, orvosok, családtagok vannak a legnagyobb veszélyben, illetve azok, akik a hullákkal foglalkoznak.
1: És amikor valaki a legsúlyosabb állapotban van, akkor már nem nagyon tud sehova menni, nem tud repülőre ülni, nem tud kirándulóra
2: menni. Pontosan így van. Tehát ő már nem fog más kontinensre átrepülni.
1: Ez az úgynevezett R-szám, ez, hogy hány embernek tudjuk átadni? Ezt lehet tudni a hantavírusnak erről a variációjáról, hogy ez most mennyi mondjuk egy COVID-hoz képest?
2: Ahhoz az kéne, hogy több beteg legyen. Tehát itt néhány betegből nem lehet ilyen következtetéseket levonni. Tény az, hogy azt azért tudtuk eddig is, hogy van egyfajta antivírus, ami képes emberről emberre terjedni, és van nagyon sokféle, ami nem, ami kizárólag a rákcsálóról emberre terjed.
1: Amikor rákcsálók mozognak és nem ismerik az országhatárokat, akkor bízhatunk abban, hogyha valahol, mint mondjuk a szőlőkabócánál, meg mindenféle más állatnál, jön felénk is, illetve mindenki úgy érzi, hogy felé is megy, akkor nem fogják áthozni? Mondjuk egy andokból érkező hajó, aminek a konténer rekeszében van egy egérke, akkor azt nem fogja ide hozzánk befogni, amikor összebarátkozik a mi egérkénkkel, itt a Csepeli Szabad kikötőbe, akkor...
2: Hát nem, ettől nem kell félni, szóval ez nem valószínű, hogy az a hosszú farkú patkány eljut más kontinensre, vagy más vidékre, ráadásul szaporodni kell, tehát itt populációkról van szó, tehát itt, hogy mondják, egy fecske nem csinál nyarat, egy patkány nem fog járványt csinálni egy másik kontinensen, hiszen eddig is megtehette volna, hogy az 50-es évek óta tudjuk, hogy vannak ilyen vírusok. Először ugye a koreai háborúban, az 50-es években derült ki, hogy ott állomásozó amerikai katonák között alakult ki egy ilyen veselégtelenséggel járó járvány, akkor figyelték meg, hogy ennek a hátterében egy vírus van. Rengeteg évvel telt azóta, láttunk volna mozgásokat. Egyébként valóban, tehát van mozgás a betegségekben, vagy a betegséget okozó állatokban. Tehát látjuk azt, hogy halljuk, hogy különböző sáskafajok, akármilyen fajok éjszakabbra kerülnek. Sajnos a felmelegedéssel együtt számolnunk kell azzal, hogy olyan fajok jelennek meg Magyarországon, amelyek képesek új olyan betegségeket is létrehozni, amik eddig nem voltak jelen. Olyan trópusi betegségeket. Sokan beszélnek arról, hogy 2030-ra már Magyarországon is lesznek olyan szúnyogfajok, amelyek képesek olyan trópusi betegségeket terjeszteni, mint a dengiláz, a sikungunyaláz, a zikaláz.
1: Állítólag már figyelik az emberek
2: Európában.
1: A tigris szúnyogok megjelenését.
2: Így van. És Európában már, Dél-Franciaországban, Észak-Olaszországban, kisebb gócokban előfordult például sikungunya járvány, ami nem egy halálos megbetegedés, de új. És az európai emberek számára egy teljesen új jelenség, hogy új korképekkel kell szembenéznünk. Ez valószínűleg Magyarországon is így lesz.
1: Addigra vagy ki kell fejleszteni védőoltást, vagy gyógymódot kell kifejleszteni? Melyik az egyszerűbb?
2: Dolgoznak rajta. A védőoltáson dolgoznak. Mint a dengi esetében, amire egyébként van már hatékony védőoltás, de a sikungunya esetében is tudom, hogy dolgoznak rajta, hiszen a kutatók előre gondolkodnak. Tehát egy hanta esetén, ahol tudjuk, hogy ez egy záros dolog, ennyi eset van, nem feltétlenül fontos egy védőoltás kifejlesztése. De ha látom azt, hogy a világon egyre több ilyen sikungunyás eset lesz, akkor igenis igyekszem egy védőoltást kifejleszteni, mert Európa nagy részén évtizedek múlva lehet, hogy óriási sikungunya járványok lesznek.
1: Kell valami elővigyázatossági intézkedést tennem, hogyha a jó sorsom miatt most valahol egy andoki túrára készülök, vagy Dél-Amerikába fogok menni, ha úgy sincs ellene védőoltás?
2: A hantavírus esetében nem. Tehát az egy extrém ritka dolog volt, hogy egy szeméttelepen madár megfigyelést végzett az ornitológus. Ez azért egy átlag turistának nem szokott előfordulni. Az átlag turistának azt kell végig gondolnia, hogy mely országba megy, mely területre megy, és azon a területen milyen betegségek fordulnak elő, amely ellen ő védekezhet. Akár védőoltással, akár valamilyen tabletta bevételével, akár azzal, hogy odafigyel arra, hogy a szúnyogok ellen valamilyen hatékony módszert alkalmaz, vagy odafigyel arra, hogy ne menjen, ne foglalkozzon például majmokkal, ne adjon lehetőséget arra, hogy egy majom megharapja, mert ebből rengeteg kellemetlenség lehet.
1: Arra nem kell számítani, és nem akarok a fölösleges félelmet kelteni, hogy emlősökről, akár madarakra is átkerül. Hát azért kérdezem, mert madárinfluenza járvány is van az egész világon, amelyen úgy védekeznek, hogy a baromfi állományokat megpróbálják elzárni a levegőtől, hogy az ürülék ne kerüljön be. Na de mi van, hogyha egy madár elkap egy ilyen hosszú farkú patkányt és megeszi?
2: Ugye ezek a vírusok elég gyakran, sőt, szinte mindig, kivéve például az influenza, ugye fajspecifikusak, tehát nem keverednek. De egyébként a madárinfluenza egy jó példa arra, hogy mitől fél az emberiség. Mi a következő nagy világjárvány? És én is úgy gondolom, hogy a madárinfluenzának az emberről emberre terjedő változata fogja a következő világjárványt létrehozni, hiszen egyenlőre a madárinfluenza a madarakat betegíti meg rendkívül agresszív módon, nagyon-nagyon gyorsan, hatalmas szárnyas állományokat képes leölni. Ritkán terjed emberről emberre, ritkán terjed madárról emberre, általában azok a dolgozók, akik ezeken a telepeken dolgoznak, elsősorban gyerekek, akik kapcsolatba kerülnek ezekkel

0: Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
1: A Református Pedagógiai Intézet csodagyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, immár ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
2: A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre, a Csoda Gyerek Tehetség Konferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a pedagógiai intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
1: Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület, amiben valaki tehetséges, ugyanakkor a művészet eszközei segíthetnek másfajta kvalitások, másfajta tehetségek kibontakozásában, a személyiségfejlesztésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, tehát ez egy összetettebb terület talán, mint mondjuk egy matematikai tehetség, vagy egy irodalmi tehetség.
2: Ez így van, hiszen a mozgás, a gondolkodás, a logikai képességek fejlesztése, ez mind alapfeltétele annak, hogy valaki szépen jól teljesítsen a művészetek terén, ezért rendkívül hasznos, hogyha egy tanulócsoport, vagy akár egyen-egyenként a gyermekek is járatosak a művészetekben, mert ez a tanulmányi eredményükre, a személyiségükre, például fegyelem, feladattartás, nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
1: Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan-e ennek az őt megillető helye?
2: A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan. Megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon. A pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiség fejlesztésre.
1: A Csoda Gyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az 5. is, hogy jó gyakorlatokat adjanak át, tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
2: Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. És ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehetőséget adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
1: Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
2: Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban,

0: akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajzkifejező készség is megnyilatkozott. És azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
1: A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni és át tudják ültetni a saját intézményükben?
0: Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak. Ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat, elérhetőség, cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
1: Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményből eljön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetséggondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
0: Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni, részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik munkaközösségi alkalmakon, a vezető beszámol arról, hogy mi történt, hiszen a folyamatos megújulás az mindenkinek bevett jó szokása és célja is, és ez egy jó alkalom arra, hogy mások bevált gyakorlatait otthon is meghonosítsák.
1: Nagyon jól jöhet egy külső tapasztalat, mert hogyha valaki évek óta foglalkozik tehetséggondozással, akár a művészetek terén, akár attól függetlenül más tanulmányterületeken, akkor megvannak a maga módszerei. Abban egy picit kinézni, kitekinteni, kimozdulni, elhagyni a biztonsági zónát és kipróbálni új dolgokat, az csak előre vihet.
0: Igen, ez a kipróbálni új dolgokat, ez mindig nehéz, főleg pedagógusoknál, az így szoktuk, az nagy úr. De a művészeteknél ez talán máshogy van. A jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom. És ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
1: Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztaltakat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és jó eljutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csodagyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
0: A jelen tanévben, a 2025-2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeti képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészet oktatási intézmény.
1: Hogyha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több tízezer gyerekről beszélgetünk.
0: Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
1: Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a pedagógiai intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni?
0: Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanuló tájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diákmédia napot szervezünk, diák önkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.
2: Az elmúlt percekben Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. 13 éve indult vándorútjára a Tekergő mesetábor, amely azóta gyermekek százainak adott felejthetetlen nyári élményeket. A kezdeményezés eredetileg azért született meg, hogy rászoruló gyermekek számára is elérhetővé tegye a táborozás örömét. Ez a cél pedig ma is változatlanul fontos a szervezők számára, azonban ennek megvalósulásához közösségi összefogásra van szükség. Idén 3 táborba várják a gyermekeket 7 éves kortól egészen a nagykamaszokig. A szervezők kezdetben nem tudatos fejlesztési céllal indították útjára a tábort, időközben kiderült, hogy az élőszavas mesélésnek, a meseszövésnek és a felhőtlen együttlétnek különleges ereje van. A Tekergő mesetáborokról Hajós Erikával, a Tekergő Meseöstvény Egyesület elnökével Janicskó Mihály Noémi beszélgetett.
2: Szeretettel köszöntöm Hajós Erikát, a Tekergő Meseösvény Egyesület elnökét, akik már így az Egyesülettel együtt már most készülnek a nyárra, a táborokra. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy így Kolozsváron és Kolozsvár környékén milyen izgalmas táborokba várjátok az érdeklődőket.
3: Köszönöm a megkeresést, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Évek óta táborozunk, így hát 3 korosztálynak is tartunk táborokat, a kicsitől a nagy kamasz felnőtt, kisfelnőtt gyerekeket is várjuk.
2: Nézzük sorba a kicsiktől a nagyobbak fele, melyik az a legkisebb korosztály, aki már jöhet hozzátok?
3: 7-8 éves kortól érkeznek már hozzánk a gyerekek a kicsik táborába, a Tekergő mesetáborokba. Bejárós táborokat tartunk pár éve a Heltai Folk Centerben a kicsiknek, és azt el kell mondanom, hogy minden táborunk, nem csak a kicsik mesetábora, a népmesén alapul, élőszavas mesemondás az alapja minden táborunknak és a népmese. A kicsik táborában, a mesetáborban, azon kívül, hogy nagyon sok népmesét hallanak a gyerekek, élőszóval mesélünk, nekik sokat játszunk, ők is szőhetnek meséket, és ezeket a meséket el is játszhatják, és tábor végén mindig várjuk a szülőket is egy kis bemutatóra, megmutatjuk, hogy mi mindent alkottunk a hét folyamán, és hogyan szőtték a gyerekek a saját meséiket.
2: Vannak ezen kívül valamilyen kézműves foglalkozásaitok, amik szintén a meséhez kötődnek, vagy inkább a mesék és a mesemondás a fő téma, a fő tevékenység?
3: A fő téma az a meseszövés és a mesemondás, viszont kapcsolódik hozzá nagyon sok minden, ugyanúgy alkotunk is, akár rajz, akár festés, akár kézműves foglalkozás, az ő általuk szőtt mesékhez mindig kapcsolódik valami alkotás is.
2: Nagyon izgalmasan hangzik a következő tábor, ami már kiskamaszoknak szól, és azt mondtátok erről, hogy ez egy felvilágosító tábor, miről is fog szólni tulajdonképpen?
3: Hát tulajdonképpen ez a tábor úgy nőtte ki magát, pont ma jutott eszembe ez a szép kis emlék, amikor az első mesetáboros csapat már úgy érezte, hogy ő kinőtt a mesetáborból, és tábor végén odajöttek, hogy jövőre ugye mi már nem jöhetünk, mert nagyok vagyunk, és akkor született meg az a gondolat, hogy dehogy nem jöhettek segítőnek, aminek szintén nagyon örültek a gyerekek, és a következő gondolat az volt, hogy de hát ne engedjük el a kezüket táborozás terén sem, és így lettek a titkos tekergő táborok. Ezek valóban kiskamasz felvilágosító táborok. Úgy láttuk, hogy nagyon nagy hiány ez ennél a korosztálynál, úgy az iskolában, úgy akár a családokban is, hogy nem igazán tudtunk a gyerekekhez nyúlni, kamaszodó gyerekeknek, ha kérdez, hogy és mint válaszoljál, ha nem kérdez, akkor is kéne beszélni erről az időszakról, erről a korról, hiszen nagyon-nagyon fontos a kiskamaszoknak, hogy ne tabuként kezeljük azt, hogy ők egy változó korban vannak, hiszen kezdenek felnőtté válni. Testi, lelki változásokon mennek keresztül, ami nem könnyű. És hát e köré szőttük mi a tábort, érzékenyítés a változásról, egymás elfogadásáról, barátságokról, tulajdonképpen így indulnak ezek a titkos táboraink.
2: És ezek is akkor így a mesékkel vannak összeszűve? Ilyen témákat is megtalálunk akár a népmesékben?
3: Igen, mindenképpen mesélünk itt is nekik, itt is eljátszanak kis jeleneteket, itt is vannak meseszövések, de itt minden a körül forog a változásaikról, a testi-lelki változásokról, a barátságokról, az emberi kapcsolatokról, fiú-lány kapcsolatokról, és igen, ugyanúgy a népmeséket hívjuk segítségül itt is.
2: És akkor van már az egész nagyoknak szóló tábor, a tekergő impro drámatábor. Itt akkor egészen mást csinálnak már a fiatalok?
3: Hát azt, hogy egészen mást, azt nem mondanám, hanem egy kicsit magasabb szinten, ha lehet ezzel a kifejezéssel élni. Tavaly volt először ilyen táborunk, impro drámatáborunk, és hihetetlenül jól sikerült. Ugyanúgy táborainkból kinőtt gyermekek is segítkeznek és vezetik ezt a tábort is. Itt különböző témákhoz nyúlnak szintén, itt már komolyabb témákhoz, tavaly például a világ vége volt az egész hét témája, és hétvégére egy csodálatos előadást állítottak össze. Itt kisebb jelenetekből áll össze a végére tulajdonképpen egy bemutatható színdarab. Ez a tábor is az, aminek a végén bemutatják az előadásukat. Egyedül a titkos táborunk olyan, hogy ott az, ami ott történik, velünk történik, azt a külvilágnak nem mutatjuk meg, azzal mi dolgozunk. Az improdráma táborba ott szintén kinyitjuk, és a végén szülők, barátok megnézhetik az előadást.
2: És tulajdonképpen az egész előadás is az improvizációra épül, vagy egy hagyományosabb előadásként kell elképzelni, hogy ugyanúgy betanulnak szövegeket, jeleneteket, gyakorolnak?
3: Is. Improvizációból születnek meg a jelenetek, és ezekből áll össze a végén az előadás. Gyakorolnak is, nyilván, ami nagyon jól sikerül, ezt begyakorolják, de meghagyják a lehetőségét annak, hogy az előadáson is helyben, hogyha úgy érzik, akkor ott is lehetőség van az improvizálásra, és az előadás, ami megszületik, az ott és akkor egyszer átélhető, mert következő alkalommal már nem úgy működik.
2: Így a szülők, meg így mi szülők gyakran nagyon szeretjük azt tudni, vagy látni, hogy milyen készségeket fejleszt, vagy mi az, amivel távoznak majd a gyerekek. Egy-egy ilyen táborban mit tudnál elmondani, hogy a kicsik, a kiskamaszok, meg a kamaszok milyen kis batyukkal távoznak a táborból majd, vagy mit láttatok, hogy mi az, amit szeretnétek ti fejleszteni esetleg, ha van ilyen célotok meghatározva?
3: Hát amikor elkezdtük, nem az volt a célunk, hogy bármit is fejlesztünk, hanem lehetőséget biztosítsunk szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek táborozásra, kikapcsolódásra, játékra, mesére, és az évek során viszont bebizonyosodott, hogy biza akaratlanul is mi mindent fejlesztenek ezek a táborok. Nagyon sok visszajelzést kaptunk szülőktől is, kicsiknél is például, hogy mennyivel könnyebben tanulnak, kommunikálnak, a szövegértésük hogyan fejlődik így a mesék által, az emberi kapcsolataik, a társas kapcsolataik hogyan változnak, mennyire tudják elfogadni egymást, elfogadóbbá válnak, nyitottabbá válnak a világ fele, nem beszélve a kreativitásuk fejlesztéséről, szóval sok mindent felsorolhatnék.
2: És ha jól tudom, akkor idén is szeretnétek ezt tovább folytatni, hogy rászoruló gyerekek is részt vehessenek a táborokban. Ezt általában hogyan tudjátok megvalósítani? Mivel fedezitek azokat az összegeket, amivel rászoruló gyerekeket tudtok fogadni?
3: Ez hosszú évek óta elég nehéz. Az első táborunk annak idején úgy indult, hogy pályázati pénzt tudtuk megvalósítani, és nagyon örültünk, azt hittük, hogy wow, ez mindig így lesz. Hát nem tartott ez így sokáig sajnos. Nagyon ritkán tudtunk pályázati forráshoz jutni, így az év folyamán az Egyesületben próbáltunk bizonyos összegeket félretenni, arra alokálni, hogy akkor ezt arra fordítjuk, hogy nyáron mindig legyen lehetőségünk ingyenes vagy kedvezményes helyeket biztosítani. Így az évek során ez így egyre kevesebb lett sajnos, és tavaly előtt fogalmazódott meg a gyerekekbe, azokba a gyerekekbe, akik velünk nőttek fel, mellettünk maradnak, és már ők maguk táborvezetők, hogy nekik is igényük van erre, hogy igenis térjünk vissza jobban erre az útra, és hogy több kedvezményes és ingyenes helyet biztosítsunk a gyerekeknek, hiszen ők is így kerültek hozzánk, ők is így maradtak meg mellettünk, így tudtak eljönni a legtöbben közülük. És hát nehéz, évről évre azt kell mondjam, hogy nehezebb. Nem vagyunk marketingesek, nem tudjuk ezt a részét jól kommunikálni, valahogy soha nem találtunk úgy támogatót, aki folyamatosan támogasson, és hát a pályázati források pedig az utóbbi években nagyon megcsappantak irányunkba.
2: Most egy kis számítást is végeztél, hogyha jól tudom, és egy felhívással jelentkeztél a Facebookon. Hány támogatóra és milyen összegre lenne szükségetek ahhoz, hogy a gyerekeket térítésmentesen vagy kedvezményes áron fogadni tudjátok, illetve néhány rászoruló gyereket így tudjatok fogadni?
3: Igen, hát végső kétségbeesésembe, hogy mondjam, így kezdtem el számolni, és én úgy gondolom, hogy nem egy olyan nagy összeg ez a 600 ezer forint a három táborra, amit így sikerült kiszámolnom, hogy ennyire lenne szükségünk ahhoz, hogy minden táborba tudjunk legalább 10-10 kedvezményes vagy ingyenes helyet biztosítani a gyerekeknek. És hát ugyanakkor nagyon hálás vagyok, elkezdődött egy olyan összefogás, hogy már ilyen 90 ezer forintnál tartunk, kis filléreket forintban és lejben is lehet támogatni ezt a kezdeményezést, és elkezdett összegyűlni ez az összeg, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy május végére ez összegyűl, és akkor ténylegesen a kedvezményes helyekre, ingyenes helyekre jelentkezőket is be tudjuk fogadni a táborokba.
2: Akkor mondd el kérlek azt is, hogy az 1000 forintokat, vagy akár 10 lejeket, vagy akár többet ki mennyit tud és szeretne felajánlani, hova küldheti nektek, hogyha szeretné támogatni rászoruló gyerekek táboroztatását?
3: Ezt a Facebook oldalamon meghirdetett eseménynél van a leírás, de hamarosan a honlapunkra is felkerül. Magyarországon a Tekergőmeseösvény Egyesület számlájára lehet utalni, otthon pedig Erdélyben a Szóperencia Egyesület számlájára lehet ezeket az összegeket utalni, hiszen együtt táborozunk hosszú évek óta. A Szóperencia az a tekergőnek a kis testvére, szokta mondani Bedőházi Betti az egyesület vezetője. Nagyon sok a közös programunk, és hát együtt nőttünk ki ebből, így ezen a két módon lehet minket támogatni.
2: Remélem, hogy kedvet kaptak hozzá azok, akik szeretik a meséket, és tudják azt, hogy milyen nagy élmény lehet ez a gyerekeiknek, vagy akár egy-egy alkalmatokra becsöppentek, vagy akár a gyerekeitek hallottak mesét tőletek. És még arra lennék kíváncsi, hogy így az évek folyamán milyen visszajelzéseket kaptatok táborozóktól, szüleiktől, vagy más résztvevőktől, akik részesei voltak ennek az élménynek?
3: Hát a táborozóktól azt hiszem a legnagyobb visszajelzés az, hogy ott vanak mellettünk, és táborvezetőkké váltak. A kisebbek ugyanúgy még segítőként vesznek részt a táborban. A szülőktől pedig a visszajelzés az, amikor januárban megkérdik, hogy mikor lesznek tábordátumok, mert nekik ahhoz kell igazítani a nyarat. És azt hiszem, hogy ez az, amit mindent elárul.
2: És esetleg a te személyes élményeidet megosztanád, hogy neked egy-egy tábor mit jelentett, vagy mit jelent, vagy maga a mesélés, amikor így gyerekekkel együtt mesélhetsz, vagy mesélnek ők?
3: Hát az maga a csoda. Minden tábor maga a csoda volt, amit megéltem. Én nagyon-nagyon sokat tanultam a gyerekektől. Hát kicsit elérzékenyültem, nem is tudom, melyik emlékemet vegyem elő. Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel kettőkor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk. És a mesék valahogy mindig célba értek. És ezek a gyerekek ugyanúgy jöttek tovább, és hálásak voltak éveken keresztül, hogy velünk élhették meg az első táboros élményüket.
2: Hát akkor kívánom azt, hogy továbbra is ilyen mesékkel rakjátok tele a gyerekek batyúit, mert azt hiszem, hogy ennél többet talán kevés olyan dolog van, ami adhat, úgyhogy kívánom, hogy sikerüljön a tervetek, gyűjjön össze az a hiányzó pénz még, és akkor idénre is nagyon szép táborokat kívánok nektek.
3: Nagyon szépen köszönjük!
1: Az elmúlt percekben a tekergőmese táborokról Hajós Erikával, a Tekergőmese Ösvény Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés. Írta a Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztráltak. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID 2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A nyári szünidő közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinte 8-9%-os növekedés, közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE Trendholder iskola szövetkezet hétfőn. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártástermelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az átlag, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Kiemelték, hogy az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diák munkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA mentessége. Ennek köszönhetően egy diák szövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Sokkal inkább, vagy sokkal kevésbé. Második rész. Mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Máté evangélium a 7. fejezet, 11-es vers. Próbáld elképzelni mindazt a gazdagságot, amelyet Isten készített a számodra, majd határozd el, hogy ezentúl bővölködő mentalitással igyekszel élni. Figyeld meg! Először is az üdvösséget felülmúlja a bűneidet. Bármennyire bűnös a múltad, ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme, mely Jézus Krisztusé sokkal inkább elhatott sokakra. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet, 15-ös vers. Örvendesz hát, hogy sokkal inkább megbocsátást nyertél. Másodszor, Krisztus benned lévő élete folyamatosan megtart téged. Ha ő benned él, akkor üdvössége folyamatosan, aktívan munkálkodik benned. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet, 10-es vers. Harmadszor, bőséggel kiárad rád a Szentlélek. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Lukács evangélium a 11. fejezet, 13-as vers. Isten sokkal inkább megajándékozza lelkével gyermekeit. Negyedszer, Jézus által győztes életet élhetsz. Sokkal inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet, 17-es vers. Isten kegyelme által sokkal inkább győzelemben járhatsz. Ötödször, ő minden szükségedet betölti. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle? Máté evangélium a 7. fejezet, 11-es vers. Ha magadévá teszed ezt a sokkal inkább mentalitást, mindinkább élvezheted azt a sok jót, amellyel meg akar ajándékozni Isten.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Svéd Asztal az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában hamarosan dr. Pál István néprajzkutatóval beszélgetünk a kemény cserépről, amely nem csak használati tárgy, hanem a magyar ipar és művelődés történet különleges lenyomata is.
2: A kemény cserép ez egy jó 200 éve létezik, kísérletezés közben jött létre, mert Európában is előszerették volna állítani már a 18. században a kínai porcelánoknak a megfelelő európai porcelán, és ez olyan állapotot jelent a kemény cserepeknél, hogy ez könnyen a laikus is meg tudja állapítani, hogy most ez porcelán vagy kemény cserép. A legegyszerűbb módja, hogy az ember kiáll az ajtóba, feltartja a tányért a nap felé, és ha áttetszik az ujja, akkor az porcelán. Ha nem tetszik át, akkor az kemény cserép.
1: Ezt követően itt lesz velünk Dezső Attila református lelkipásztor, akitől a negyedik parancsolat értelmezését, magyarázatát hallhatjuk.
3: Talán úgy lehetne ezt nagyon közel hozni, hogy hogyan szenteljen meg ugye a nyugalom napját. Az Ézsaiás könyvében van egy rész, amikor azt mondja, hogy ha majd nem jársz a te kedvteléseid után, vagyis ne ugyanaz irányítsa a te napodat, mint a többit. Tehát ne a saját vágyod, ne a saját akaratod. És hogyha ezt meg tudod állni, akkor megszenteled a nyugalom napját. Ott kezdődik minden, amikor már nem én vagyok a középpontban, amikor nem a saját vágyom, meg az én saját ketteléseim a lényegek. Nem nyűgnek tartod a nyugalom napját, hanem egyszerűen örömmel tudsz megállni.
1: Kedves hallgatóink, az iménti vendégek társaságában várjuk Önöket, Svéd Asztalunk most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A kemény cserjép nem csak használati tárgy, hanem a magyar ipar és művelődés történet különleges lenyomata is. Kevesen tudják, hogy az egyik legjelentősebb hazai gyűjtemény itt, a térségben található. Dr. Pál István néprajzkutató, egykori múzeumigazgató hosszú éveken át kutatta és rendszerezte a hazai kemény cserép történetét, és hatalmas gyűjteményt hozott létre. Pokrovenszky Gergely beszélgetését hallják.
2: Sokan azt mondják, hogy a cserepek és a cserépedényeknek a szerelmese, de mikor indult ez a történet egészen pontosan?
3: Egy kicsit hagy pontosítsak, mert nem az összes cserépnek, hanem annak is egy fajtájának, a gyárakban előállított kemény cserepeknek. Erre mondhatná bárki, hogy minden cserép kemény, de ez kifejezetten kemény cserepet jelent. Ugyanaz az összetevői több komponensű, nem úgy, mint a fazekas edények, amelyek egyedül csak fazekas agyagból készülnek, semmi más hozzáadott anyag, szilárdító, javító, díszítő nincsen benne. Itt ennek a legfontosabb alapanyaga a kaolin, az egy ilyen fehérré váló anyag, és ezért fehérek ezek a cserépedények alapszínben, és ezeket díszítik. Na most nekem ez hogy jutott eszembe? Amikor eljöttem 12 évvel ezelőtt nyugdíjba, akkor szerettem volna egy olyan átmenetet magamnak, ami a munkámból, a korábbi 40 évben gyakorolt munkámból, meg a nyugdíjas létemből fakad. Ezért egy olvasmány hatására úgy megtetszettek ezek a kemény cserepek, amilyeneket tényleg tízesével gyűjtöttem a múzeumfalu gyűjteményébe, és utána kezdtünk a feleségemmel járni, aki szintén nyugdíjas lett, nyugdíjas most is, a környékbeli régiségvásárokat, Miskolc, Eger, Debrecen, itt Nyíregyházán ritkábban, és mostanra egy ilyen 1200-on felüli számú gyűjteményem van.
2: Hol sikerül ezeket tárolni, és mennyire tudja megőrizni az állagát?
3: Érdekes, hogy ezt mindenki megkérdezi, hogy hol a fenébe tartom én ezt a rengeteg cserepet. Hát van a lakásunkban bent két frekventált helye, a konyha falán 51 darab tányér. Nem állandóan, nagy részük állandóan ott van, a legreprezentatívabbakat, vagy számomra legérdekesebbeket raktam ki a falra, de néha cserélem, hogyha olyanok jönnek, amiket feltétlenül szeretnék napmintább látni. A szobában, a hálószobánkban, a könyvespolcokon, a könyvek előtti részen tárolom az úgynevezett öblös edényeket, tehát ezek a kancsók, korsók, minden más ilyen öblös, tehát aminek nem lapos, mint a tányér, tehát ezek ott vannak. A feleségem azt szokta mondani, hogy mi a hálószobánkban kemény cserepek között alszunk, és a legnagyobb része az pedig nagy dobozokban a garázsban tartózkodik.
2: Mondta az imént, hogy a konyhában tartja a top 50 terméket. Melyek ezek, melyekre a legbüszkébb?
3: Hát a korabeli Magyarországnak a területén sok helyen voltak keménycserépgyárak. Annyit tudni kell, hogy a keménycserép ez egy jó 200 éve létezik. Azért jött létre, kísérlet tezés közben jött létre, mert Európában is előszerették volna állítani már a 18. században a kínai porcelánoknak a megfelelő európai porcelán, és ez olyan állapotot jelent a kemény cserepeknél, hogy ez könnyen a laikus is meg tudja állapítani, hogy most ez porcelán vagy kemény cserép. A legegyszerűbb módja, hogy az ember kiáll az ajtóba, feltartja a tányért a nap felé, és ha áttetszik az ujja, akkor az porcelán. Ha nem tetszik át, akkor az kemény cserép. Azt is tudni kell, hogy ezeket én nem az áruk, tehát a bekerülési áruk alapján szeretem vagy nem szeretem, mert én, mint nyugdíjasnak kevesebb a ráfordítható, vagy az arra akar fordítani akaró pénzem. Tehát mostanában két vagy három olyan tányérra is szert tettem, és érdekes módon kettőt nem is Magyarországról, a mai Magyarországról, hanem a szlovákiai területéről kaptam, és jutott a birtokomba, amelyek az első világháború környéki katonai eseményeket, katonákat ábrázolnak, és ezek most ott szerepelnek a konyhában. Van egy másik témaköröm, illetve a harmadik témaköröm is, mindjárt mondom mind a kettőt. A második témaköröm a Apátfalván, illetve Bélapátfalván, az ottani keménycserépgyárban előállított olyan kakasos tányérok, amelyeken a kakas áll egy kerítésen, és előtte, után, mögötte növények vannak, virágok, és ebből már 25-öt sikerült összeszednem, aminek a perem díszítése teljesen más, elüt egymástól. Tehát ennek ez az érdekessége, és ezekből is felraktam oda egyet, meg ami még most a gyűjtési szempontok szerint az egyik legfontosabb témám, és erről most írtam is egy munkát a Néprajzi Múzeumban közeljövőben megjelenő kemény cserépkönyvbe, hogy az a úgynevezett vörös edények. Tehát ezek szerintem átmenetet képviselnek a fazekas termék meg a kemény cserép között, egy komponensű, tehát egy agyagból készült, de teljesen más technikával, mint amit a fazekasok úgy előállítanak, és ezeket szeretném most felgyűjteni. Vannak vásárokon olyan viszonteladók, akik már tudják ezt a hobbimat, és jelzik, hogyha megjelent náluk egy-egy ilyen edény, és amiket mondtam, azokat a katonatányérokat is, ezeknek teljesen elhűltem, hogy milyen áraik vannak, mert én ugyan jóval olcsóbban szereztem be őket, de ilyen 150 dolláros összeget mondanak rá általában, ami számomra megfizethetetlen, illetve számomra nincs olyan értéke, hogy én ezt megfizessem.
2: Milyen érzések keringenek önben, amikor ránéz egy-egy kemény cserépre?
3: Szeretek ránézni a kemény cserepekre, és a legelső az, hogyha vásárolok egyet, és ha nagyon koszos, retkes, látszik rajta, hogy évtizedekig a falon volt, úgy akasztotta le valaki, és úgy hozta el, nem subickolta ki, akkor én direkt, mondják, elnézést kérnek, hogy ilyen koszos, de én direkt szeretem, ha ilyen koszos, mert hazajövök, bele a mosogatóba, a mosogatószer, szivacs, és előjön nekem a mintája, amit én belelátok még a kosz mögött is. Tehát ez egy olyan érzés, hogy amikor megtisztítom, utána már megint a szakmámból fakadóan ezeket én lefotózom, leltározom, készül róla egy ilyen leltárkönyv, mind az 1200 valamennyi tárgyról megvan a benne a bejegyzés fotóval együtt, tehát ezeket úgy próbálom meg össze, vagy elrakni, összeállítani, hogy kiállításokra is hamar hozzá tudjak jutni. Mostanában az elmúlt években 4-5-6 helyen voltak, vannak kiállítások a tárgyaimból, és ha valamilyen témából állítom össze a kiállítást, például a Kisvárdai Tájházban most Madarak és Virágok címmel fut, most a Gyömrői Tájházban nyitottam meg egy kiállítást, egy 100 valamennyi tányérból, az pedig a feliratos és madaras témakört öleli föl. Tehát ezeket, mivel megvan a leltárkönyv, megvan nekem egy olyan hely meghatározás is, hogy melyik dobozban hanyas számtól, hát leltárszámtól hanyasig van, akkor én tudom, hogy a fotó alapján melyiket kell kivennem, és akkor úgy összeállítom a kiállítást.
2: Tud-e Magyarországon még egy ilyen szenvedélyes gyűjtőről, mint ön, ismer-e esetleg olyan gyűjtőket, akik szintén hasonló szenvedélye gyűjtik ezeket a kemény cserepes tárgyakat?
3: Hogyne, jó néhányan vagyunk ilyenek, itt Nyíregyházán is tudok, jó barátságban vagyok egyikőjükkel, Budapesten is másikójukkal, és érdekes módon közülük csak én vagyok a szakember, a néprajzos szakember, akinek a szakmájába tartozik ezeknek a tárgyaknak is a gyűjtése, ismerete, feldolgozása. Ők időzőjelben amatőrök, akik hatalma nagyon magas eredményt tudtak elérni a gyűjtésekben. Abban is különbözünk, hogy én csak magamnak gyűjtök. Tehát én nem adok el egyetlen tárgyat sem. Egyetlen egyszer cseréltem egy másik tányérra, mert ugyanolyan happy-e volt egy Jászberényi gyűjtőnek, illetve nem is Nagykátai, csak Jászberényben dolgozik. Egy sorozatot állított össze abból a témából, amit én felraktam, hogy ilyet megszereztem, és akkor ő mondta, hogy bármit kérsz érte, én megadom. És akkor nekem volt egy elképzelésem, hogy nekem milyen tányérra lenne szükségem, és megadta érte. Tehát ez volt. És próbálkozott utána még több tárgyal, de mondtam, hogy nem, én ezeket magamnak gyűjtöm csak.
2: Most mi ez a motivum, amelyet most keres mostanában?
3: Mindenképpen az a Bélapátfalvi kakasos, megyünk Jászberénybe, és ott is vár majd kettő engem, mert általában ezeket vagy az égiségpiacokon, vagy az interneten szoktuk beszerezni. Ez az első, a második pedig a vörösedények témájába tartozik, azok közül is, ami vételár alapján elérhető számomra, azt megveszem, amire nem tudok annyi pénzt áldozni, mint a legutóbb is kaptam egy ilyen ajánlatot, akkor annak legalább megvan a fotója, és amikor tanulmányban, cikkben ezeket földolgozom, a fotóját fel tudom használni.
2: Szokott erről előadást tartani, konferenciát, vagy egyéb értekezést?
3: Hogyne, hogyha felkérnek rá minden további nélkül, ha felkérnek, akkor megnyitott, ilyen kiállítás megnyitóját is szoktam tartani. A legbüszkébb arra vagyok, hogy Budapesten a Néprajzi Múzeumban van egy nagy kemény cserép retrospektív kiállítás, amiben én is 10-valahány tányérommal szerepelek, és ez egy országos sikert jelent számomra, hogy oda van írva, hogy Pál István tulajdona. Ott vannak olyan tárgyak, amelyeket én eddig csak szakirodalomban láttam, ott a szemem előtt is szerepelnek, de nem a birtoklási vágy hajt ebben, nem a tezaurálási vágy, hogy nekem minél értékesebb gyűjteményem legyen, hanem maga a szenvedélyem hajt ez iránt, vagy ebbe az irányba, és én így tudom ezeket a tárgyakat a magaménak tudni. Esténként szívesen átnézem a számítógépemen tárolt adataikat, fotóikat. Úgy jutnak eszembe olyan témák, amelyeket érdemes lenne számomra feldolgozni. A József András Múzeum évkönyvében rendszeresen publikálok róluk tanulmányokat, cikkeket, a Miskolci Múzeum évkönyvében is. Legutóbb a Miskolci Múzeum évkönyvében jött ki egy olyan cikkem, ami a magyar címer ábrázolás a kemény cseréptányérokon témát ölelte föl. Több mint 100 olyan tányérról szereztem tudomást, akár fotóval, akár ha én fotóztam le, tehát láttam, meg rendelkezem is vele, meg a piacokon is meg szoktam kérdezni a régiségvásárokon, leszabad-e fotózni, megengedik-e, természetes, és akkor ezeket feldolgozom. Most a József András Múzeum évkönyvében a tulipán motívumnak a feldolgozása szerepel majd.
2: Mi volt eddig önnek a legpozitívabb visszajelzés, hiszen

A gyűjtemény legjelentősebb része továbbra is több múzeumban látható, ahol a magyar kerámia művesség értékes darabjai várják az érdeklődőket. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában a negyedik parancsolat értelmezését, magyarázatát hallják Dezső Attila, Sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta.
2: Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Így szól a 4. parancsolat, református fordítása. Nézzük a katolikus

0: Gondolj a szombatra és szenteld meg. 6 napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, a 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. Annyi kiegészítést tennék, hogy katolikuséknál ez a 3. parancsolat, az Úr napját szenteld meg. Érdekes, hogy megemlékezésre szólít fel a 4. parancsolat az elején. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról. Szinte mindegyik szó külön is hangsúlyos lehet ebben a mondatban, de mégis mire kell emlékeznünk a 4. parancsolat bevezetése alapján?
1: Nagyon különleges dolog ez, hogy ez a leghosszabb parancsolat, hogy amiről itt most beszélünk, és hát ennek valóban van egy megemlékezős része, ugye erre hív bennünket Isten, és ugye erre hívta Izrael fiait is ott a Sínai hegynél. Ugye nagyon fontos az, hogy Egyiptomban Izraelnek nem volt valódi nyugalom napja, mert a rabszolgának nincsen saját ideje. Ugye, és ők rabszolgák voltak Egyiptom földjén. A fáraó soha nem adott nekik ünnepet. Ugye a rabszolga az nem ilyen szabad ember volt Egyiptomban sem, ezért soha nem volt megállás, egyre csak több teher volt, és ugye tudjuk azt, hogy amikor Mózes elkezdte követelni azt, hogy hát engedd el az én népemet, az Úr népét, hogy menjünk a pusztába, Istennek áldozatot bemutat, akkor még több terhet raktak a népre. Tehát nem, hogy megállás nem volt, hanem még nagyobb volt a nyomás. És hát az egyiptomi kultúrában is így volt, hogy aki rabszolga, ugye annak az életét a kényszernek a ritmusa irányította. Ezért olyan megrendítő, amikor a Sínai hegynél Isten kimondja ezt, hogy emlékezzél meg a nyugalom napjáról. Én azt gondolom, hogy azért ez nem csak egy ilyen vallási szabály volt, hanem a szabadításnak az egyik legmélyebb jele, hogy Isten ezzel azt mondta, hogy hát most már nem a fáraónak a uralma alatt vagytok, hanem van egy nap, amelyiken megállhattok, van egy nap, mert már nem az elnyomó uralkodik többé fölöttetek, hanem az Isten is, Istennek van egy külön napja. És az, hogy emlékezzél meg, ez nem egy ilyen passzív gondolat, hanem egy tudatos akarati cselekvés, hogy Isten arra hív, hogy újra és újra idézzétek fel magatokban, hogy honnét hoztalak ki benneteket, hogy milyen volt ott is, hogy mi az, ami megváltozott. Meg kell érteni, hogy nem munkagépek vagytok többé, hogy nem ilyen igavonó állatok, hanem az Isten szövetséges népe. És éppen ezért én azt gondolom, hogy az, hogy a 4. parancsolatról, amikor beszélünk, akkor újra csak az identitás kérdésről kell, hogy beszéljünk. Tehát nem pusztán pihenés volt az, hogy megálltak a 7. napon, hanem az identitásuknak az egyik kifejezése volt. Hogy minden egyes megállás, minden egyes sabbat ugye azt hirdette innentől kezdve, hogy ők már nem Egyiptomhoz tartoznak, tehát nem rabszolgák többé, hanem egy szabad Isten népe. És amikor Isten azt mondja, hogy emlékezzél meg, akkor tulajdonképpen arra szólít, hogy kövessük az ő példáját, ugye a megemlékezésben is. Hányszor olvassuk azt, hogy Isten megemlékezett az ő népéről. Például ugye pont az egyiptomi fogság idején is, hogy Isten megemlékezett az ő népéről, ugye, és aztán így szabadított támaszt. És hát aki megemlékezik Isten szabadításáról, akkor az nem akar többé rabszolgaként élni, így ebben a hétköznapokban sem. És ezért olyan nagyon félelmetes számomra az, hogy milyen sok ember képtelen megállni ma is, így a munkájában, vagy a tervezgetéseiben, a mindenféle hétköznapi dolgaiban, és olyan sokszor úgy külső szemlélőként azt látom, hogy nagyon sokan szabadnak gondolják magukat, de valójában a teljesítményüknek, a félelmeiknek, meg hát mindenféle kényszereiknek a rabszolgái, és valahogy azt is látom ebben az egészben, hogy az az ember, aki nem tartja meg így a nyugalom napját, vagy nem emlékezik meg erről az egészről, az ugyanúgy odahajtja a hátát a mai kornak, a rabszolga hajcsárainak az ostora alá, és hogy így üttetik magukat. Tehát az, aki nem tud megállni az Isten előtt, az lehet modern ember, vagy legalábbis annak látszódhat, de hát a lelkem én még mindig rabszolga. Ezért Isten azt mondja, hogy emlékezzél meg, te már nem rabszolga vagy. Ne engedd magad rabszolgaként kezeltetni az embereket. emlékezz erre.
0: Megemlékezni a nyugalomról, na de egészen biztosan nem nosztalgiázásra hív minket az Isten ebben a parancsolatban.
1: Hát igen, amikor az Isten azt mondja, hogy emlékezzél meg, akkor a célját is azonnal megmutatja, ugye itt ebben a parancsolatban, ugye Zahor et Jom HaShabbat Lekad Shó, ugye, tehát hogy van egy hogy szenteld meg azt, ugye azért emlékezzél meg, hogy szenteld meg, vagyis kell, hogy legyen egy gyakorlati következménye annak, amit te csinálsz, hogy az ember azért emlékezik, hogy tudatosan elkülöníthesse azt, ami az isteni. Hát én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy az alap dolgokkal nem vagyunk tisztában, tehát beszélünk ilyen szent Istenről, meg szentségekről, meg szent dolgokról, meg megszentelni, ugye, és ez nem azt jelenti, hogy akkor itt most valami hókusz-pókusz csinálok, mert a Bibliában nagyon-nagyon nem ilyen elvont vallásos cselekedet az, hogy megszentelek valamit, hanem egy akarati döntés, hogy elkülönítek valamit az Istennek a céljaira. Ezért talán úgy lehetne ezt nagyon közel hozni, hogy hogyan szenteljem meg ugye a nyugalom napját. Az Ézsaiás könyvében van egy rész, talán az 58. fejezetben, amikor azt mondja, hogy ha majd nem jársz a te kecsteléseid után, vagyis ne ugyanaz irányítsa a te napodat, mint a többit, tehát ne a saját vágyod, ne a saját akaratod, és hogyha ezt meg tudod állni, akkor megszenteled a nyugalom napját. Ott kezdődik minden, amikor már nem én vagyok a középpontban, amikor nem a saját vágyom, meg az én saját ketteléseim a lényegek. Azt mondja Ézsaiás, hogy ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, tehát hogy magyarul nem nyűgnek tartod a nyugalom napját, hanem egyszerűen örömmel tudsz megállni, nem az van, hogy Istenem, már megint itt van ez a vasárnap, amikor meg kell álljak, és akkor mi lesz a munkámmal, mi lesz a nem tudom mivel, most hagyjak mindent félbe, hát inkább hazaviszem át, akkor inkább megcsinálom. Nagyon sokszor mondják nekem azt, tiszteletes úr, én csak vasárnap tudom behozni a heti munkámat, meg nem tudom is, hogy azt mondja Isten, hogy hát pedig meg kéne szentelni a nyugalom napját, hogy a gyönyörűségesnek hívd, tehát ne kényszernek éld meg ezt az egészet, hanem ismert fel, hogy hát ez egy hihetetlen nagy ajándék az életedben. Ugye azt mondja, az Úr napját dicsőségesnek hívod, ami szent, akkor azt mondja, hogy ne húzzuk már le a hétköznapoknak a szintjére, és azt mondja, hogy azzal dicsőíted az Urat, hogy abba hagyod a munkáidat, vagyis megint csak egy ilyen tudatos megállás van előttünk, hogy elismered, hogy nem te tartod fenn a világot, hogy nem te tőled függ ez az egész, hogy nagyanyám szokta mondani, hogy majd a munka megvár, kész, hát most nem dől össze a világ. Hozzátartozik, azt hiszem, hogy a megszenteléshez, hogy leállítom önmagamat, hogy az Isten aktivizálódni tudjon az életemben. Tehát muszáj leállítani az agyamat, nem agyalok tovább rajta, félretenni, félretolni a dolgokat. Nagyon sokszor vagyok én is így, hogy mikor fél órákat próbálok ugye elcsípni a nyugalom napjából, és mindig azt tapasztalom, hogy nem vagyok előrébb, egyáltalán nem vagyok előrébb. Tehát nem keresed a kedvteléseidet, mondja ugye itt Ézsaiás könyve. Megint csak újra itt vagyunk, hogy tudok-e úgy élni egy napban, hogy nem az én kívánságaim uralkodnak felettem. Tehát, hogy mire adatot, hogy akkor most menjek el egy kirándulásra, vagy most mire, mi az én kettő, mi a hobbim, aminek úgy nagyjából értem, hogy a mai világban pont ezt halljuk, hogy na akkor a hétvége jön, menjetek el wellnessezni, menjetek el, nem tudom, kicsit kapcsolódjatok ki, és a többi, hát azért a Biblia nem ezt mondja. És azt mondja, hogy nagyon fontos rész itt azért, bocsánat, hogy az Ézsaiás 58-at idehozom, de azt gondolom, hogy ez olyan szépen adja vissza, mit jelent megszentelni. Azt mondja, nem tárgyalsz a te ügyeidről. Nem tárgyalsz az ügyeidről. Magyarul a beszédet sem lehet ugyanaz a nyugalom napján, mint máskor. Szóval, hogy mit jelent megszentelni, le cadre de show, ugye, hogy szenteld meg azt, azt jelenti talán, hogy az egész embert érinti, az egész egzisztenciánkat, a gondolkodásunkat, az időnknek a beosztását, a vágyainkat, a beszédünket, és valójában így fogom megélni azt, hogy akkor én ezt az egészet annak adom, akié ez a nap, kiveszem a magam uralmáról, és hát átadom az Istennek. Nem ilyen nosztalgiázásra hív, hanem valahogy arra hív bennünket az Isten, hogy tartsam állandó emlékezetben, és hogyha ez állandóan ott van előttem, hogy nem én vagyok a központja ennek az egész világnak, hanem ez a világ istené, és ez az egész világ Istenről szól, akkor ezt neki kell adjam, ezt az időt.
0: Még lovagolnék ezen a szókapcsolaton, jó, hogy a nyugalom napjának a megszentelése, mert hogy mást jelent ez a zsidóknak, és mást jelent ez nekünk, keresztényeknek, ugye ott a szombat a nyugalom napja, nálunk pedig a vasárnap. Tehát akkor így most már hogy értsük ezt, hogy a nyugalom napját pedig szenteld meg?
1: A zsidóknál valóban a sabbat, a szombat volt a szövetséges jel, vagy a szövetséges idő, Istennek az az ideje, amit elrendelt a nyugalom napjának, és a feltámadás óta az apostolok összejöttek a hét első napján is, a vasárnapon, ugye, amit ma mi ma vasárnapnak nevezünk, hogy megemlékezzenek a feltámadásról, és ugye hát nem is vasárnap volt, egy olyan feltámadás napja volt, ugye, innentől kezdve az ő megfogalmazásukban. Aztán egyre jobban elvált egymástól a kereszténység és a zsidóság. Ugye kezdetben azért ez egy zsidó megújulási iránynak próbálták felfogni, aztán azért az apostolok cselekedeteiben már látjuk, hogy ahogy Isten szentelke az egész világra kiterjedően próbálja mondani az evangéliumot, és hát létrejön az új idő, amit Istennek szoktunk adni, vagy Istennek adunk, ugye ez a vasárnap. És aztán ezt majd a 4. században állandóvá is teszik, ugye amikor majd államvallássá lesz ugye a kereszténység. De visszatérve azért ide ebbe a parancsolatba, azt lehet mondani, hogy még amit tudnunk kell, hogy a héberben a napoknak nincs neve. Tehát azt mondja, amikor a teremtésnél is olvassuk, akkor nem azt mondja, hogy hétfőn első teremtmény a fény, ugye ezt már mi mondjuk a gyerekeknek, hanem lett este és lett reggel első nap, Jom Echad, és lett második nap, ugye ez a Jom Séni, ugye, és a Jom Salós, stb. Tehát, hogy első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, hatodik nap, Sabbat. Tehát csak ennek a hetedik napnak van neve az ókori izraelitáknak a nyelvén, ami annyit jelent, hogy abba hagyni, mert hogy Isten abba hagyta a teremtő munkáját, és megnyugodott az ő alkotásától megállt. Tehát itt a negyedik parancsolatban, hát szó szerint Jom HaShabbat van, ugye itt olvasom itt a héber szöveget, hogy ez a nyugalomnak a napja, a szombat napja, megnyugvás napja, vagy a katolikus folytás a pihenés napja, ugye azt hiszem így olvastuk. Ez a Shabbat, ez annyit jelent, hogy megszakítani, hogy abba hagyni, hogy leállni, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert a Biblia hangsúlya innentől kezdve nem az, hogy hát akkor pihenjünk egy nagyot ezen a mai napon, akkor itt most kisekelek az ágyból, meg se fésülködök, meg se mosakszom, fel se öltözök, kaját rendelek, és akkor mindenki van, ez ilyen nagy, ilyen lusta napot tartunk, hanem azon van, hogy szakítsd meg azt a sorozatot, amiben a mindennapjaid vannak. Tehát a nyugalom napja az, amikor az ember a folyamatos körforgásból, a taposómalomból kilép. És innentől kezdve a nyugalom napját megtartani, ez nem azt jelenti, hogy akkor na, akkor passzívak vagyunk, és mondjuk elszenvedjük azt, hogy pihennünk, kipárolók belülünk a sok fáradtság, hanem így tudom megfogalmazni, egy tudatos, Isten központú megállás. Isten központú megállás, ez a hangsúlyos, hogy Isten központú a megállás. Tehát egy szent idő. És a Bibliában a szent idő az mindig azt jelenti, hogy ezt az Isten számára különítjük el. Ezért Isten központú, mondjam így, hogy a nyugalom napja. És nem azért szent, mondjuk itt a Sabbat, vagy a Jom HaShabbat, mert hogy az ember a cselekedeteivel már majd így még szentebbé teszi, meg még elkülöníti, meg nem tudom, hanem azért, mert Isten már eleve a teremtésben elkülönítette ezt magának. Tehát nem mi tesszük szenté a nyugalom napját, hanem Isten tette szenté a nyugalom napját azzal, hogy ő megállt és megáldotta. Tehát ebben az összefüggésben egészen mást jelent most már az, hogy megemlékezni, ugye, és azt is, hogy megszentelni. Ugye a Bibliában ez a szövetségre való megemlékezést is jelenti, hogy úgy tartom számon ezt a napot, hogy ennek következménye van az életemre nézve. Amikor Isten azt mondja, hogy emlékezzél meg a nyugalom napjáról, akkor ez nem csak azt mondja, hogy jusson eszedbe, hanem hogy úgy éld a napjaidat, hogy az a nap valóban az Úré legyen. El ne feledkezz róla, hogy ez az Úré, tehát ezt nem használhatod arra, amire csak te akarod, mert ez az Istené, és hogyha ezt nem adod neki, annak lesz visszaütője, ennek meg lesz a következménye. És a szenteld meg, ugye, megint csak nem erkölcsi tisztaságot jelent itt, hogy jaj, akkor én most olyan szenteskedő legyek, és nem tudom, itt a ezen a napon. Egyébként meg káromkodhatok, meg alááshatok a kedves ismerőseimnek, és mindent csinálhatok, rosszat mondhatok róluk. Nem, hanem azt jelenti, hogy vont ki a közösségi használatból, hogy tedd félre az Istennek ezt az időt. Az ember azért emlékezik meg, hogy el ne felejtse. Tehát aki megszenteli a nyugalom napját, az tulajdonképpen azt mondja, hogy Uram, van olyan idő az életemben, amit nem magamnak tartok fent, hanem amit neked adok vissza, mert egyébként meg a tied. Sőt, én köszönöm azt, hogy abból a hétből hatot nekem adtál, és köszönöm, hogy legalább ennyit adhatok neked. Úgyhogy ez egy különös dolog, el ne felejtsük, hogy vannak szent idők, hogy a zsidóságban ilyenkor a hétágú gyertyatartót kiteszik az ablakba, és ezzel is jelzik, hogy na most beállt a Sabbat, ez már az Istennek, az Úrnak adott idő, amikor én nem csináltok azt, amit akarok, mert itt Isten elrendelte, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy a teremtettség rendje kötelez engem is, mint teremtményt.
2: Kedves hallgatóink, az iménti percekben a negyedik parancsolat értelmezését, magyarázatát hallották Dezső Attila, Sátor Aljaújhelyi református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. 16 óra után folytatódik a svéd asztal. Maradjanak velünk továbbra is.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés. Írta Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztráltak. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesétérintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID 2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A nyári szünidő közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinte 8-9%-os növekedés, közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE Trendholder iskola szövetkezet hétfőn. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártástermelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az átlag, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Kiemelték, hogy az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diák munkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA mentessége. Ennek köszönhetően egy diák szövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat, ismertették a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd asztal az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat. Majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikán. Azt követően szólunk arról, hogy a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola tanulói élménypedagógiai órán vettek részt a vásárosnaményi Hunor vadászati kiállításon.
2: Feladatunk itt a kiállításra, hogy a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket is bevezessük a természetnek azon rejtelmeiben, megértik azt, hogy a természetet nem az embertől kell védeni, hanem meg kell tanítani az embert arra, hogy hogyan használja a természetet.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Május 18-án az Alexandrák és az Erikek ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket. Az Alexandra női név az Alexander férfi név görög eredetijének női párja, aminek jelentése a férfiakat vagy a férfiaktól megvédő. Az Erik germán eredetű név, jelentése becsület. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, május 18. napján. 1804-ben ezen a napon Napóleon megkapta a Franciaország császára címet. 1817-ben ezen a napon született Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. 1822. május 18-án született idősebb Bókai János gyermekgyógyász egyetemi tanár, gyermekklinika alapító. 1844-ben e napon született Sárbogárdi Mészöly Géza festő. 1848-ban ezen a napon kiáltványt intézett a néphez az első magyar felelős kormány. 1868-ban május 18-án született II. Miklós, az utolsó orosz cár, III. Sándor cár fia. 1896-ban e napon született Munkácsi Márton világhírű fotográfus, aki először fotózta a divatmodelleket szabadban. 1906-ban e napon született Balázs Samu Kossuth díjas színész, akinek a nevéhez a Ludas Matyi, az Úri Muri, a Felszabadult a Föld, valamint a Lilionfi fűződik. 1920. május 18-án született Szent II. János Pál pápa. 1933-ban ezen a napon született Páskándi Géza, erdélyi magyar író, költő, esszéíró, drámaíró, publicista, a Nemzeti Színház irodalmi tanácsadója. 1937-ben e napon született Lászlófi Aladár, romániai magyar költő, író. 1980-ban e napon kitört a Szent Ilona tűzhányó Washington államban. 1990-ben május 18-án semmisnek nyilvánították a Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek ellen hozott ítéletet. 1803-ban e napon Nagy-Britannia hadat üzent Franciaországnak, ennek következtében robbant ki a napóleoni háború. 1848-ban május 18-án összeült a német nemzetgyűlés, amely a német szövetség első közvetlenül választott képviseleti szerve volt. 1897-ben e napon született Benedikt Otto villamosmérnök, a róla elnevezett motor mechanizmusának kidolgozója. 1900. május 18-án született Ratkovszky Ferenc gépészmérnök, elektrotechnikus, a Kandó mozdony továbbfejlesztője. 1911-ben e napon halt meg Gustav Mahler, cseh-osztrák zeneszerző és karmester, aki Budapesten is élt és dolgozott. 1918-ban e napon indították el az első angol légitámadásokat Németország ellen az első világháborúban. 1928. május 18-án született Domokos Géza, romániai magyar író, szerkesztő, politikus. 1971-ben e napon született Lackfi János, József Attila díjas költő, író, műfordító, tanár, nyugatkutató, fotós. 1974-ben ezen a napon szerezte be az első nukleáris fegyvereit India. Május 18-a Múzeumi Világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el ünneplését, 1978. május 18-án tartották meg először. 2008 óta a Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére május 18-a az Internet Világnapja is.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Bízni valami szép, nemes dologban reménytelivé tartalmassá teszi az életet. Esetleg, ha tehetünk is egy értékes célért valamit, mozgósít is tettekre ösztönöz a bizalom. A legfontosabb a bizalom mégis az emberi kapcsolatainkban. Ezen a területen is nagyon megfogyatkozott a bizalom, az őszinteség a mi nemzedékünkben a megváltozott körülmények és az ezzel együtt változó gondolkodás következtében az élet különböző területein. Mivel olyan könnyen és nagy számban bomlanak fel házasságok, gyakran hiányzik a bizalom a hitves társak között is. Sőt, a bizalom hiánya eredményezi azt is, hogy inkább nem is köttetnek meg a házasságok. Az együttélés gyakorlata lépett sok esetben a jogilag is védett házastársi kapcsolat helyére. Ezzel bizonytalanná válik a családi közösség. A gyerekek sem tudják, hogy mire is számíthatnak, vajon ki és meddig áll mögöttük. Elvész a bizalom a munkahelyi vezető iránt is, amikor annak egyedül a gazdasági érdekekre kell tekintettel lennie. Nem maradhat teljes a bizalom a gyógyító orvos iránt sem, ha fontosabbnak kell tartania a gyógyítás anyagi vonzatait, mint a gyógyulás lehetőségeit. A barátok közötti bizalom is eltűnik, mihelyst az érdekek összeütköznek. A korábbi összetartó bizalom helyére valami ádász küzdelem kerül. Kiélezett helyzetekben el egészen a leszámolásig. Ha egymás után komolyan megvizsgáljuk az emberi kapcsolatokat, sorra kiderül róluk, hogy meggyengült, vagy teljesen hiányzik is belőlük a bizalom. Pedig nem jó bizalom nélkül élni. Akár kimondottan, akár egyáltalán meg sem említve, szenved a bizalom hiánya miatt az ember. Törődjünk bele, hogy ez az úgynevezett posztmodern korban már így van.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 23. fejezetének második és harmadik verseiből hallgassuk meg. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényeim vezet az ő nevéért. Ha ma végignézünk a világunkon, s ha őszintén belepillantunk a saját tükrünkbe, egy különös, szinte lázas nyugtalanságot látunk. Mintha az emberiség kollektív álmatlanságban szenvedne. Rohanni kell, teljesíteni kell, ott kell lenni mindenütt, s közben észre sem vesszük, hogy a nagy sietségben elhagytuk valahol a lelkünket. A modern ember egyik legtragikusabb betegsége a spirituális légszomj. Kapkodunk a levegő után, próbáljuk megtölteni az életünket élményekkel, javakkal, sikerekkel, de a bensőnkben mégis ott átong az üresség, amit semmilyen földi látványosság nem képes betölteni. Vajon hányszor mondtuk már ki az elmúlt héten? Nincs időm. Ez a mondat valójában egy segélykiáltás. Azt jelenti, rabszolga vagyok. Rabszolgája a naptáramnak, az elvárásoknak, a saját becsvágyamnak. És ebben a nagy hajszában éppen a legfontosabb vész el, a megállás képessége. Mert megállni csak azt tud, aki bízik. Aki nem mer megállni, az valójában attól fél, ha ő nem hajtja a kereket, akkor minden összeomlik. Ez az emberi gőg és a hitetlenség finom keveréke. Ebben a feszült állapotban szólal meg a 23. Zsoltár, örök érvényű dallama. Nem egy távoli elvont teológiai értekezés ez, hanem egy olyan tapasztalat, amely a legmélyebb emberi szükségletünkre tapint rá. Dávid, aki maga is pásztor volt, de királyként ismerte a hatalom és a felelősség szorongató súlyát is, nem azt mondja, én megoldom, hanem azt, az Úr az én pásztorom. Ebből a felismerésből fakad az a három csodálatos ígéret, amelyet ma a szívünkre akar helyezni az ige. Az isteni pihentetés, a belső restauráció és az irányítás biztonsága. De ezekről a következő napokban lesz szó. A mai ige magyarázat a Szabolcs Veresmarton szolgáló Berencsi Balázs lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Sulyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Sulyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Felső-Zsolcai Református Egyházközség, a Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda, a Csomasztót Kálmán Református Alafokú Művészeti Intézmény Felső-Zsolcai Tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszáninneni Református Egyházkerület missziói tanácsosa. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártói, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heimpál Gyermekkórház. Hogy miért nagyon fontos a műszer, és hogy kinek a jóvoltából sikerült megvásárolni, arról hamarosan dr. Kis Andrást, a gyermekurológiai osztály vezető főorvosát kérdezem.
2: Ez a gyermekkori úgyúti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten kecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy vázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudom menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
1: Azután majdnem kiirtották, most meg küzdenek a megmentéséért. Ha a cukiság faktort nézzük, akkor a gyerekek kedvence. Igen, az ürgéről van szó, amely mára szinte mindenhol a világon védett fajnak számít, és küzdenek a fennmaradásáért. Dr. Váci Olivér, a Citellus Life projekt vezetője, a Herman Otto Intézet munkatársa mesél majd erről az aprócska lényről.
3: Voltak olyan esetek, amikor megpróbáltuk az ürgéállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Feri egy repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy gurulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan a ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az ürgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ritka és különösen összetett gyermekurológiai beavatkozás elvégzéséhez szükséges eszközzel gazdagodott a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyermekurológiai osztálya. Az új műszer segítségével egy 10 éves erdélyi kisfiúnál végeznek majd korszerű, húgycsövön keresztüli lézeres vesekőzúzást és kőeltávolítást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásának köszönhetően az eszköz nem csak a kisfiú gyógyítását segíti, hanem hosszú távon a hasonló, minimálisan invazív gyermekurológiai műtétek hazai hozzáférhetőségét is javítja. A további részletekről dr. Kis András egyetemi magántanárral, a Heimpál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának vezető főorvosával beszélgettem.
2: Én személy szerint kb. 20 éve vagyok szorosabb kapcsolatban a gyerekmentővel, de maga a gyerekmentő az nagyjából a rendszerváltás óta indít évente egyszer-kétszer egy ilyen utat, ha úgy tetszik, egy ilyen szűrővizsgálattal összefüggő utat Erdélybe, ami kiegészült azzal, hogy én mint gyermekurológus is elkezdtem velük járni. Az én munkám arra korlátozódik, hogy én nem szűrök meg ambulálok, hanem a ottani urológus által, ha szabad így mondani, összegyűjtött gyermekeket operáljuk a Székelyudvarhelyi Kórházban. Amikor elkezdtük, akkor sem Kovászna, sem Hargita megyében ezeknek a gyermekeknek az ellátása nem volt megoldott, ezért adódott ez az igény, hogy sok ilyen gyerek van, sok fejlődési rendellenességgel, ezeket kezdjük el ellátni. Nagyjából az volt a hosszú távú cél, hogy ott kiépítsünk egy olyan szakember gárdát, aki helyben el tudja látni ezeket a gyermekeket, ami nagyjából most már megvalósulni látszik, de ettől az függetlenül azért még mindig járogatunk.
1: Milyen problémák vannak, amelyekkel szembesültek például Erdélyben, tehát melyek azok a betegségek, amelyekkel találkoztak, amelyek kezelést igényeltek?
2: ugyanazok, mint Magyarországon természetesen, ezek a vele született urológiai rendellenességek, vizelet elvezetési zavarok a vese, illetve a gúgyutak területén, vele született húcső rendellenességek, és hát az apróbb dolgok, mint a hereleszállási zavar, sérvek, ilyesmik, ezeket is operálgattuk. Most már azért dolgozik az Udvarhelyi Kórházban egy gyereksebész, meg gyerekurológus, aki ezeket el tudja látni. Így maradtak a talán bonyolultabb dolgok, és amiket nem tudunk ott ellátni az altatás miatt, vagy esetleg műszer hiány miatt, azokat azért meg áthozzuk a helyenpába, és itt operáljuk meg őket.
1: Ez az eszköz, amelyet most kaptak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásából, ez milyen eszköz, miért nagyon fontos?
2: Ez a gyermekkori úgyúti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy vázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
1: Engem az meglepett, hogy ezt a műszeres beavatkozást egyedül a Heinpál kórházban végzik?
2: Igen, a Heinpálban, így van, így
1: De
2: van.
1: Miért? Ennyire magas ennek a kockázata? Tehát veszélyes ez? Ha ezzel a műszerrel oldjuk meg, vagy mi ennek az oka?
2: Minden ilyesfajta beavatkozás természetesen veszélyes. Az altatás veszélyes, tehát minden rizikóval jár igazán, de mondta, az egészségügyben végzünk, de ehhez különösen finom technika kell, elég nagy gyakorlat kell, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és mivel azért Magyarországon nem olyan nagy számú a gyermekkori köves betegség, hogy minden kórház felkészüljön rá, nem is lenne indokolt, tényleg csak egy-két centrumban végzik, ahol megvan hozzá megfelelő szaktudás, illetve felszereltség.
1: Egyébként gyorsabb lesz a gyógyulás ezáltal a gyerekeknél is, hogy nem egy nyitott műtétről van szó?
2: Nagyságrendekkel gyorsabb. Tehát gyakorlatilag egy napos kórházi tartózkodás után a gyerek már mehet haza. Ez óriási könnyebbség.
1: Nehéz ennek az eszköznek a használata?
2: Nagy gyakorlat kell hozzá, hogy ezt biztonságosan tudjuk. Ez az egész úgy mondjuk, hogy endourológiai beavatkozásokhoz, tehát olyan beavatkozások, amik vágás nélkül történnek, nagyon komoly felkészültség és gyakorlat kell, hogy ezt biztonságban lehessen csinálni.
1: Egyébként ez a jövő, hogy minél korszerűbb, minél gyermekbarátabb és minél minimálisabb invazív urológiai ellátást valósítsanak meg?
2: Inkább azt mondom, hogy már ez a jelen, és mindenképpen ez a jövő természetesen. Már laparoszkóppal, minimál invazív beavatkozásokkal csinálunk gyakorlatilag mindent, amit lehet, meg lehet csinálni. Tehát egy-két olyan beavatkozás van, amihez még hagyományos technikát alkalmazunk. Persze tudni kell a hagyományost is, a vágással járót, mert hogyha esetleg gond van, akkor át kell fordulni, és azzal kell folytatni.
1: Mondta, hogy az új eszköz segítségével tudnak korszerűen húcsövön keresztüli lézeres vesekő zúzást és kőeltávolítást végezni. Mi az oka annak, hogyha például egy kisgyereknél vesekő alakul ki?
2: Vannak beleszületett urológiai rendellenességek, vizetfelfolyási zavarok, vannak beleszületett anyagcsere zavarok, vannak genetikai állapotok, amik vesekő képződéshez járulnak hozzá. Ezek az állandók, és vannak ilyen társadalmi szociális tényezők, amik következtében az utóbbi időben az a megfigyelés, hogy nő a vesekőves gyermekek száma. Elsősorban életmódbeli változásokra gondolunk, a gyerekek keveset mozognak, keveset isznak, a táplálékban nagyon magas a bevicsó aránya, és ez egy kicsit felborítja azt a régi megszokott rendet, és egyre több vesekőves gyermek jelentkezik. Nem olyan borzasztó nagy szám, tehát ilyen százas nagyságrendben beszélünk évente Magyarországról, de azért mégiscsak van, és akinek ez van, annak ez egy nagyon komoly probléma. El kell látnunk, meg kell gyógyítanunk.
1: Igen, pont erre lettem volna kíváncsi, mert hogy ezt kevésszer halljuk, ha például arról van szó, hogy a menzai étel miért sótlan. Tehát, hogy persze azt mondjuk, hogy legyen egészségesebb, meg túlsúlyosak a gyerekek, stb., de mondjuk ezt ritkán hallani, hogy például a vesekővesség kialakulásában szerepet játszik a só, meg az, hogy keveset isznak a gyerekek, mert ugye a tanárnéni már nem fogja a percenként mondani a gyereknek, hogy innod kell, de hát ugyanez mondjuk az óvodában is, ha csak nem a szülő azt nem kéri a pedagógustól, vagy az óvópedagógustól, hogy figyeljen oda, hogy a gyereke igyon, mert egyébként képes arra, hogy egész nap nem iszik.
2: Ez pontosan így van. Rengeteg olyan szülő van, vagy olyan akár kolléga, aki elcsodálkozik, hogy gyermekkorban vesekő. Mert tényleg ritkaság volt régebben. Manapság pedig nem azt mondom, hogy mindennapul, de egyre gyakrabban találkozunk vesekővel gyermekkorban.
1: És hány éves korosztályt érint? Tehát leginkább a kicsiket?
2: Ezek a beleszületett zavarok talaján kialakult vesekövesség, ez már egész kiskorban is jelentkezhet. Az utóbbi, amiről beszéltünk, magas sóbevitel, kevés folyadékbevitel, az inkább egy kicsit idősebb korban szokott jelentkezni, de nagyon nagy a szórás. Minden is, ami előfordul.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heinpál Gyermekkórház.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hét éves projekt indult az európai ürge megmentésére hazánkban a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi Igazgatóság vezetésével, valamint 11 szakmai szervezet részvételével. A 75%-ban uniós finanszírozású program célja a Pannon régióban élő ürgeállomány megőrzése és gyarapítása. A múlt század közepéig mezőgazdasági kártevőként tartották számon, sőt a nép fogyasztotta is. 2012-től azonban fokozottan védett státuszt kapott hazánkban, köszönhetően korlátlan irtásának. Dr. Váci Olivér projektvezető elmondása szerint a 2025. decemberében indult program keretében egy természetvédelmi biztonsági hálót hoznak létre, amellyel javítják majd a meglévő kolóniák állapotát, kiterjesztik a területüket, valamint összekötik azokat és újakat hoznak létre.
2: Egy nagyon régi berögződés, mert az 50-es évekig mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen valós gazdasági károkat okozott az ürge, amikor olyan nagy mennyiségben szaporodott föl egyes mezőgazdasági területek környezetében, és akkor valóban okozott károkat. De azóta erősen csökkent a számot, az 50-es évek környékén akkor kezdődött el, igazából pontosan az átomot, hogy hát az időpontot nem tudjuk, azt vették észre a ragadozó madárral foglalkozó madarász szakemberek, hogy egyre kevesebb ürgével etetnek azok a nagy ragadozó madarak, kerecsensoron parlagisas, amelyik pedig korábban elsősorban ezekkel etette a fiókáit, és akkor kezdtek el felfigyelni arra, hogy bizony-bizony egyre több helyről nagy állományok omlanak össze, tűnnek el, aminek több oka volt, nyilván nem egy egyszerű kérdés, hogy miért tűnt el az ürge. Elsősorban az élőhelyvesztés nyilván az, ami a legtöbb esetben egyébként ezeknek az állatnövényfajoknak az eltűnési edvője visszaszorulásához vezet. Itt is ez történt, hogy azok a legelők, nagy kiterjedésű, extenzív legelők, amelyek korábban igen nagy mennyiségben álltak rendelkezésre, ezek visszaszorultak, beszántották, vagy éppen beépítették, vagy felhagytak a legeléssel. Szóval szépen lassan ezek visszaszorultak, és ennek mentén az ürge állomány is szorult vissza a maradék kis legelőkre. Ma ugye azt mondhatjuk, hogy nagyon lokális, elszigetelt állományok maradtak az ürgéből már csak. Akár Magyarországon, de akár a világállományt is mondhatom, mert tulajdonképpen ez a folyamat nem magyar specialitás, hanem az egész eltérési területre jellemző. Tehát ezek, ahogy az élőhelyfajok szorultak vissza, ugye az ürgék is egyre kevesebb helyen és egyre jobban egymástól elválasztva, elszeparálva maradtak fönt, és ez jutott ma oda tulajdonképpen, hát pontosabban 2012 óta fokozottan védett fajnak tekintjük az ürgét, mert olyan mértékű már ez a folyamat, hogy valamit érdemes tenni ahhoz, hogy ez az ökológiai nagyon fontos láncszem ez továbbra is fennmaradjon. Hiszen egyrészt táplálékát egy csomó olyan ragadozó állatnak, madárnak, emlősnek, amelyik megőrzése nagyon-nagyon fontos, és még ritkábbak. Másrészt pedig olyan élőhely teremtő tevékenységet végez, például a lukásásával, a föld átforgatásával, amely rovaroknak, növényeknek a fennmaradását segíti elő, az biztosítja.
1: És akkor jött 2025. december 1-e, egy 75%-ban Európai Uniós finanszírozású 7 éves futamidejű LIFE program, mert ugye ekkor indult el.
2: Eljutottunk ide, hogy most már az ürge, mint alanyi jogon járó pályázatot kapott, ugyanis a korábbi években, tehát egy évtizeddel korábban volt egy olyan pályázat, ami szintén már részben az ürge megmentésére is irányult, viszont itt még mint ragadozó madár táplálékbázis megteremtéseként fogalmazott meg többek között az ürge és a hörcsög is még egy-két ilyen ikonikus kisemlősnek a megőrzése, de most valójában kimondott ürgevédelmi LIFE program indult, amelyik az a célja, hogy valahogy próbáljuk meg ezt a csökkenést megállítani, megfordítani, és stabilizálni az állományt az egész pannóniai régióban, amivel igazából 8 olyan partner, aki aktívan benne van, és 3 plusz társult partner, aki ezt a tevékenységet elősegíti. Itt a Nemzeti Park Igazgatóságok képviseltetik magukat, a kutatóintézetek vannak benne, kis civil szervezetek segítenek a kommunikációt. És mindezt a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft., aki mint konzorcium vezető próbálja összefogni és koordinálni az egész tevékenységet. Nyilván fölméréssel kezdünk, tehát a szituációt, hogy most jelen pillanatban milyen a helyzet, ezt fogjuk az elején fölmérni, és aztán ennek függvényében tudjuk megtervezni, hogy hol és mikor kell beavatkoznunk. Amit még talán el kell mondani, az, hogy a hazai erdőjét biztosításában két minisztérium is segíti a programot, az Agrárminisztérium és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, aki az erdőjét biztosításában segít nekünk.
1: Tehát magyarán egy ilyen természetvédelmi biztonsági hálót szeretnének létrehozni?
2: Igen, tulajdonképpen az volt a korábbi években a tapasztalat, hogy nagyon sok helyi kezdeményezés van, nemzetiparkigazgatóságok, civil szervezetek, akik kimondottan természetvédelmi célból az ürge számára pozitív dolgokat próbáltak meg megvalósítani, viszont ezek egymástól elszigetelve nem összehangoltan történtek, így nem tudták egymást erősíteni. Lehet, hogy pont nem ott volt a beavatkozás, nem oda vittünk át ürgét esetleg, áttelepítés van, ahova éppen a legnagyobb szükség lett volna, és nem onnan, ahonnan éppen a leginkább érdemes lett volna. Tehát egy kicsit ezt próbáljuk összefogni egy ilyen háló, egy ilyen természetvédelmi hálónak a kifeszítésével, hogy pontosan lehessen azt tudni, hogy hol, mikor és milyen beavatkozást érdemes ahhoz megvalósítani, hogy ez a leginkább segítse az egész régióban az állományoknak a fennmaradását, illetve a gyarapodását.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrán külügyminiszter szerint készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban. Andrii Sibiha, ukrán külügyminiszter a tárca a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy együttműködnek Magyarország új kormányával a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, többek mellett a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat az országok között, fogalmazott a miniszter. Az ukrán külügyi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, melyeket mindkét ország, mint pedig a kétoldalú kapcsolatok számára hasznosak lesznek, áll a közleményben. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix hétfőn. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint továbbra sincs pontos statisztika, nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A kimutatás szerint összesen több mint 600 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előttihez képest. A szolgáltatónál az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja több mint 8000 forint volt, míg a múlt év egészében 6600 forint, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A szabályozás szerint azokra az eszközökre kell kötelező biztosítást kötni, melyek tömege meghaladja a 25 kg-ot, és a gyártó által tervezett sebesség 14 km/óránál magasabb, valamint azokra, melyeknél a tömegüktől függetlenül a 25 km/órát meghaladja a gyártó által megadott sebesség, idézte fel a Netrisk. Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, erősítette meg ismételten a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény szerint a megelőzésen alapul a működés. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra is alapvetően pozitívan tekintenek a rendszerre a gazdák. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része azonban a tartós csapadékhiány és az ismétlődő asszályos időszak miatt a rendszer működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel. Az Agrárkamara kiemelte, a rendszer a jégszemek méretének mérséklésén túl az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni.
0: Az időjárásról.
1: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával a közönséges ürgéről, amelyet majdnem kiirtottak, most meg küzdenek a megmentéséért.
2: Ez mennyi időt ölel fel ez a live program, és mi mindent tartalmaz, mert gondolom, azt folyamatosan fogják majd nyomon követni, hogy hogyan alakul az ürgéállomány, hogyan mozognak, merre mennek, hol terjednek.
3: Így van, ez egy 7 éves futamidejű program. Nagyon sok létű, ahogy mondtam, a tevékenységi körünk. Egyrészt élőhely rekonstrukciót, élőhely helyreállítást végzünk sok olyan területen, ahol egyre kevésbé alkalmas már az ürge számára az élőhely. Itt cserjeírtást végzünk, amikor a becserésedő gyepeket megpróbáljuk visszaalakítani gyepé, de az inváziós növényeknek a visszaszorítása is benne van, ami szintén a területi növekedést segíti elő. De van benne területvásárlás, ahol szántót alakítanak vissza gyep területté, illetve nagyon fontos része még, hogy megpróbáljuk, pontosabban tovább visszük azt a korábbi már kismértékben vagy kistételben sikeres tevékenységet, hogy szaporítani próbáljuk az ürget beltéri körülmények között. Szaporító központokat hozunk létre, 3-at az országban, mert az a korábbi tapasztalat, az a korábbi eredmény, hogy 3 olyan genetikai állománya van az ürgének, legalábbis a Pannó régióban, amiről tudjuk, hogy genetikailag valamennyire különbözik, és ezért óvatosságból nem keverjük őket, tehát 3 külön szaporító központot hozunk létre, és az ürge egyedeket fogjuk aztán kitelepíteni olyan élőhelyekre, amelyek alkalmasnak bizonyulnak az ürge számára. És igen, a monitorozás nagyon fontos, nyomon fogjuk követni azt, hogy hogyan változnak az állományok, egyrészt azokat, amiket mi segítünk, másrészt amihez nem jutunk el, annak is a megfigyelése folyamatos lesz, tehát hogy ott is a problémákat, a beavatkozási helyeket, időpontokat tudjuk regisztrálni. És még egy nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, az a kommunikáció. Megpróbáljuk az embereket meggyőzni arról, hogy ez az ürge az nem egy kártevő már továbbiakban. Tehát hogy ez a korábbi szemléletet érdemes lecserélni egy ökológiai szemléletű megközelítésre, hiszen amióta én ürgével foglalkozom, és ez már igencsak talán 3 évtized is most már, még nem hallottam olyanról, hogy valós mezőgazdasági kárt okozott volna az ürge. Tehát, hogy az utóbbi időben már egyáltalán nincsenek ilyen visszajelzések, ami arra vezetett, hogy vissza nyilván, hogy a számuk olyan mértékben megfogyatkozott, hogy nem is merül az föl, hogy komolyabb kárt tudnak okozni mezőgazdasági termésben. Elsősorban azért is, mert a gyepeken fordulnak elő, és elegendő nekik az a táplálék, amit ott biztosít maga a gyep.
2: Magyarországon egyébként van olyan program, amivel tudták nézni az ürgének az állományát?
3: Igen, a 2000-es évek legelején, 2000 óta folyik egy program, a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer, amelynek már a kezdeti éveiben elkezdődött az ürge monitorozás, és ez minden évben tavasszal egy szinkron ürge lux számoláson keresztül becsli fix mintavételi helyeken az ürgéknek a számát Magyarországon. És itt egyértelműen ki lehetett mutatni, hogy egy folyamatos csökkenés figyelhető meg, és statisztikailag is azt mondhatjuk, hogy az ürgészám Magyarországon is csökken. Az utóbbi néhány évben talán van egy kis lassulás ennek a csökkenésnek, de még kevés ahhoz az idő, hogy ezt kimondhassuk, de talán ezt meg fogjuk tudni lovagolni, és ezt a csökkenést ezt egy kicsit megerősíteni. Tehát, hogy egy kicsit a stabilizálás felé tudunk elmenni majd a tevékenységünk következtében, vagy annak a segítségével.
2: Mekkora most az ürge létszám Magyarországon? Körülbelül.
3: Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye a monitorozással is általában ilyen relatív számokat mondunk, tehát az előző évekhez képesti változást tudjuk detektálni, azt monitorozni. Hát ilyen 100 000-es nagyságrendben beszéltünk ürge számról, hogyha Magyarországot nézzük. Nyilván pontosan nem tudjuk, mert ez évektől is változik, vannak jobb, meg rosszabb évek, de nagyjából ez a nagyságrend, amit szeretnénk egy kicsit fölfelé elindítani.
2: És hogyan lehet megszámlálni őket? Az ürge lyukokat számolják?
3: Igen, amikor ilyen relatív létszámbeslést végzünk, vagyis azt akarjuk megmondani, hogy a területen az előző évekhez képest nőtt vagy csökkent az állomány, akkor az ürge lyukokat szoktuk számolni egy meghatározott protokoll, ilyen mintavételi módszer szerint, és hogyha ugyanúgy számoljuk az ürge lyukokat minden évben, akkor a csökkenés-növekedés az párhuzamos az ürgeszám növekedés-csökkenéssel, és ebből tudjuk megmondani, hogy milyen mértékben nőtt vagy csökkent maga az ürgeállomány is.
2: Sokszor volt az, hogy át kellett telepíteni ürgeállományokat, pontosan beépítés, útépítés miatt, vagy azért, mert egy területet átalakítottak?
3: Igen, voltak olyan esetek is, amikor megpróbáltuk az ürgeállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Ferihegyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy gurulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan az ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az ürgék számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
2: Ugye mondta, hogy a magyarországi ürgék három genetikai állományát szaporítani szeretnék ugye ennek a projektnek a keretében, de a tervek között van olyan is, hogy mondjuk élőhely rehabilitációt végeznek. Például a legeltetés nagyon fontos lenni, ami azért Magyarországon visszaszorulóban van, mert a magas füvet, ha jól tudom, az ürge nem szereti, tehát ő azért szeret kilátni és szétnézni.
3: Nagyon fontos az ürge számára, igen, hogy olyan megfelelően kezelt gyepeink legyenek, ami a számára is alkalmas, és ez elsősorban vagy a legkönnyebben legeltetéssel érhető el. Ugye a legeltetés az mindenképpen a barátja az ürgének tulajdonképpen. Emiatt azokon a területeken, ahol rekonstruálunk, tehát megpróbáljuk a területek nagyságát növelni, ott a legeltetést is meg kell oldani. Például a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén ott itató kutakat állítanak helyre, vagy fúrnak újakat, ahol szükséges, hogy a legelő állatok olyan helyekre is eljuthassanak, ahova korábban nem tudtak eljutni, mert hogy nem volt ivóvíz a számukra, tehát mindig vissza kellett a hodályba, vagy pedig az ő állásukra vonulniuk, tehát nem tudtak eljutni azokra a területekre, most majd el fognak tudni. Így mond, valójában az ürgevédelem az a legeltetésnek sok helyen a visszaállítása, itt van a támogatása szintén fontos tényezője vagy része valóban.
2: Önkéntesek csatlakozhatnak a munkához? Tehát például tudják segíteni az önök munkáját, akár mondjuk a monitorozás kapcsán?
3: Vannak olyan programaink már eleve, amik futnak. Például néhány éve elkezdtük a tavaszi ürgelajstromnak nevezett kezdeményezést, amikor egy mobil telefonos alkalmazás segítségével bárki csatlakozhat, kiválaszthatja magának azt az ürgés területet a listából, amelyik közel van hozzá, és fel tudja mérni ott az ürgeállomány pontosan ilyen lukszámolásos módszerrel, az az alkalmazás végigvezeti azon az úton, ahol ürgelókat kell számolni, és segíti magát a rögzítést is, tehát ez viszonylag könnyű, és egy rövid séta, egy másfél kilométeres sétával megvalósított, tehát nem egy nagy energiabefektetést igénylő folyamat, és nagy segítség nekünk, hiszen olyan helyekre is eljuthatnak az önkéntesek, olyan mennyiségben, ahova a szakemberek ebben az időszakban nem tudnak, hiszen mindezt egy hét alatt kell az országban felmérni, mert az ürgelőkak száma az ürgékhez képest változik az év folyamán, tehát hogyha nem egyszerre egy időben mérjük fel, akkor nem fog tudni összehasonlítani egymással. És ebben például nagy segítség az önkéntesek tevékenysége, de lesznek olyan programjaink, amikor konkrét területeknek a megőrzésében a helyi közösségeknek a segítségét fogjuk segítségül hívni, hiszen hogyha valaki helyben figyel a egy-egy területre, egy ürgés területre például, vagy bármilyen természetlen mértékre, akkor olyan szemünk van, amit sosem lesz, hogyha csak távolról próbálunk megvigyázni rá, bármilyen probléma adódik, akkor azt rögtön helyben hamar észreveszik, és tudnak segítséget kérni, vagy akár beavatkozni például, hogyha szemétkupacok jelennek meg a területek, vagy pedig mondjuk a kutyasétáltatás olyan mértékben harapódzik el, ami már zavaró lehet, akkor ezt rögtön tudják akár a embertársaiknak ott helyben jelezni, akár pedig nekünk, hogy valamilyen kampánnyal próbáljunk meg információt átadni, hogy ez miért nem jó.
2: Ha Magyarországot nézzük, akkor hol a legerősebb az ürge populáció?
3: Ez folyamatosan változik. Vannak füves repterek, ahol nagyon erős állományok vannak. Itt is van egy természetes fluktuáció, természetes ingadozás ennek az állománynak, tehát mindig más, ami éppen a legerősebb. De ahol az emberek legjobban, vagy legkönnyebben, vagy legközelebbről találkozhatnak az ürgével, az például a Tihanyi belsőtó partja, ahol egész szelídek az állatok, illetve a Kelet-Magyarországon a Nyíregyháza mellett van egy állomány, amelyik szintén viszonylag szelíd és közelről megfigyeltő. Itt ez hatalmas élmény lehet az embereknek, hogyha akár mobiltelefonnal is tudják fényképezni az ürgéket, mert annyira szelídek, hogy közel engedik az embereket. önmagukhoz. Úgyhogy ezeket érdemes, hogyha valaki űrgép szeretne látni, közelről fölkeresni. Nyilván, hogyha ez olyan mértéket öltene már, ami zavarna őket, akkor valami korlátozást kéne bevezetni, de szerencsére itt azért még ezekben az esetekben nem tartunk. Persze van aztán az országnak olyan része, ahol már tényleg olyan erős az emberi zavarás, hogy ott valami segítséget kell majd az ügyéknek bevezetni, hogy hova ne menjenek az emberek, mikor, hova ne engedjék a kutyáikat, mert tényleg az már olyan mértékű, hogy már veszélyezteti az állományt is.
2: Túzok rezervátumról már hallottam, de Ürges rezervátumról még nem, és ez is van Magyarországon.
3: Ürge rezervátum, igen, valószínűleg a Solymárira
2: gondolok.
3: Igen, valóban ott egy beruházás keretében, tehát egy beruházási területen találtuk meg az Ürgét jó néhány évtizeddel ezelőtt, és ott sikerült olyan jó együttműködést létrehozni a beruházóval, hogy végül egy olyan területet alakított ki, ahol az Ürgék a prioritás, tehát ott nem történik semmilyen zavarás, zargatás, és ide tereltük át tulajdonképpen azokról a területekről az ürgéket, ahol valamilyen építkezést szerettek volna végrehajtani, és ígéretet kaptunk, hogy a végén, majd a beruházás végén, amikor minden tevékenység lezajlott, és rendezve vannak a gyepfoltok az épületek között, akkor majd oda is vissza fogják engedni az ürgéket. Tehát tulajdonképpen addig egy kerítés mögötti rezervátumról beszéltünk, ahol szintén meg lehet őket nézni távcsővel. Ott nem olyan szelidek egyébként, közéjük nem tudunk bemenni, de ott távcsővel lehet őket figyelni, és aztán később majd remélhetőleg az épületek között is megtalálják majd a élőhelyeiket.
2: Hát meg ez jó üzenet egyébként a cégeknek is, hogy így is lehet gondolkozni, tehát lehet környezettudatosan is gondolkozni.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ez a jövő, hogyha valamilyen ilyen beruházás, ami érint egy természeti értéket, ilyet tervez valaki, akkor érdemes megkeresni először a természetvédelmet, hogy hát, ha valamilyen olyan megoldásokkal lehet egymáshoz közelíteni az érdekeket, amely végül is mindenkinek kedvező, mindenkinek pozitív, kibenetet biztosít aztán.
2: Mondta a szemléletformálást, ez mit akar? Ugye rendben, hogy a gazdálkodóknak a szemléletét azt nem árt formálni, de akár oktatási intézményekhez is elmennek, vagy állatkertekben zoopedagógiai foglalkozás, stb. Tehát ez mit fog majd akarni?
3: Igen, ez mind benne van. Ugye az állatkert, meg a vadaspark, Budakeszi Vadaspark is a partnerünk, tehát ott mindenképpen fog zajlani az ürge bemutatása mellett szemléletformáló tevékenység, de lesz külön honlapja, már készül ennek a live programnak. Itt is majd megosztunk mindenféle érdekes információt, de lesznek terepi események, ahova be lehet kapcsolódni, és együtt lehet velünk dolgozni, illetve sajtónyilvános események is lesznek, hogy elég széles a paletta. Már szeretnénk a gyerekektől kezdve a szemléletformálást megejteni. Korábban is van olyan rutin tapasztalat, ami a gyerekekkel kapcsolatos, illetve a fiataloknak a megtalálása, játékok, közösségi oldalakon. Szóval próbálunk mindenhogy eljutni minden olyan érintett félhet, aki esetleg valamilyen kapcsolatba kerülhet, vagy kerülne az ürgével.
2: Meglepett az, hogy világszerte körülbelül 15 faj tartozik az ürge nemzetségébe, és Európában 2 őshonos. Európában a közönséges és a gyöngyös ürge él. Mi a különbség a kettő között?
3: Így van. Magyarországon a közönséges, vagy európai ürgének hívjuk most már magyarul, mert hogy a közönséges jelzi, az már egyre kevésbé igaz rá. Gyöngyös ürge tőlünk keletebbre él, hát így Ukrajna felé, a romániai részek, ukrajnai részek, és aztán még keletebbre. Igazából kinézetre a mi ürgénknek, az európai ürgének is vannak halvány foltjai a hátán, ez a gyöngyös ürgének sokkal kifejezettebb, de külön fajba sorolják őket, egymással nem nagyon keverednek, tehát ilyen szempontból elkülnek, nagyon hasonló az ökológiai funkciójuk egyébként, tehát hogy viselkedésre, élőhely használat nagyon hasonló a közöttén.
2: Az év emlőse program, az mennyire jó arra, hogy fölhívja a figyelmet mondjuk egy ilyen élőlényre, mint az ürgére? Ha jól tudom, 2015-ben volt az év emlőse az ürge.
3: Igen, 2015 volt az ürge éve, igen, akkor volt az év emlőse. Akkor is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ott ugye az volt a célunk, hogy elsősorban felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak ezek a legelők, ezek az élőhelyeknek a megtartása az ürgék számára, illetve egyáltalán azt, hogy a fajt megismertessük a nagy közönséggel, és ahogy az év haladt előre egyre több pozitív visszajelzést kaptunk, az év első felében még nagyon sokszor leszurikáltázták az ürgéinket, amikor mutattuk, hogy na ez milyen állat. Az év végére aztán ez kezdett csökkenni, de hát azért ezen a téren is van még sok teendő, hiszen a természetfilmek könnyebben közelhozzák az emberekhez a természetet, és hogyha sok címkészül a turikátásról, akkor ők azt fogják elsősorban ismerni. Egyébként tervezünk egy rövid projektfilm elkészítését is a Light programban, sőt, tervben van egy ilyen rajzfilm, vagy egy animációs rövidfilmnek a készítése is, tehát ezen az úton is megpróbálunk majd elindulni.
2: De egyébként nagyon érdekes, mert a gyerekeknek az olvasókönyvében, tehát az alsó osztálynál, ott azért az Ürge megjelenik, nem egyszer.
3: Igen, meg hát Petőfi Sándornak szerencsére van egy verse, még hogyha nem is a legbarátibb módon, de hát tulajdonképpen azért ott is pozitív ősként kerül ki, mert végülis az Arany Laci lesz az Ürge a végén, amikor az élében jön a költőnek, tehát hogy ott szerintem az egy jó indítás, ahhoz vissza tudunk nyúlni. Azóta egyébként pont amikor az élemlőse volt az Ürge, akkor hazai kortárs költőinket kértük fel arra, hogy Ürge verseket írjanak, és született is 11 olyan Ürge vers, amire aztán illusztrációt készítettek a gyerekek, tehát hogy próbálunk ilyen módon a művészetek segítségével is eljutni az emberekhez.
2: Hogy lesz valaki az Ürgének a szerelmese? Jó, elég ránézni az Ürgére, tehát nagyon cuki élőlény. Na de hát azért az, hogy az emberhez mondjuk oda menjen, meg hogy ennyire közelről akár kézből legyen, vagy nagyon közelről készítsünk egy fotót, azért ismerni kell ezt az élőlényt, meg ott kell élni valamennyire közöttük.
3: Én a magam részéről kutatási oldalról találkoztam az Ürgével.

ismerni az országot, ahol élnek. És ha jobban ismerni az országot, ahol élnek. És ha jobban ismerni az országot, ahol élnek. És ha jobban ismerni,

0: Segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártói, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben. A látássérült sakkválogatott a hetedik helyen végzett a világbajnokságon. A vakok és gyengénlátók sakkcsapat világbajnokságát Montenegróban rendezték, ahol 21 ország válogatottja mérte össze erejét. A 9 fordulós verseny végén a magyar csapat a hetedik helyet szerezte meg. A mérleg 4 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Az első táblán Zámbó Zoltán fidemester, a DVTK sakkszakosztály vezetője a tőle megszokott stabilitással játszott. 9 partiából 6,5 pontot szerzett.
1: Montenegróban volt, április 17 és 28-a között rendezték meg Petrovácban, ahova én nagyon kellemes emlékekkel mentem vissza, mert az egyéni világbajnokságot is ott sikerült megnyerni. Én voltam az első táblás, Csuri Szilveszter a második, Élő István a harmadik, a negyedik ugye a Szilágyi Sámuel és az ötödik a Vilics Hanna, ugye alapvetően 4 táblán játszottunk, tehát mindig volt egy valaki, aki pihent. Ugye az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy bizonyos országoknál az élőpont az abszolút nem releváns, mondjuk a üzbégek vagy India, és hát én személy szerint azt mondtam, hogy szeretnék az első 10-be végezni, voltak, akik álmodoztak egy kicsit az első 3-ról, tehát mindenki máshogy nyilatkozott, én úgy érzem, hogy a 6. helyre voltunk rangsorolva, és 7. lettünk, tehát hogy összességében ez a top 8-ban való végzés, ez egy teljesen elfogadható eredmény lett. Hát ugye most összejött a 4 kontinens, mert még Kenyából is volt csapat, Afrikából, Venezuelából, Üzbegisztánból, tehát ezért sok helyről voltak. Már a megszokott, tehát a spanyolok, a lengyelek, a szerbek, ők nagyon-nagyon erősek, velük nehéz, a németek, bulgárok, mi, ez nagyjából hasonló kategória, és az olimpia óta sem egyszerű a venezuelai csapatot hova tenni, akik akkor érmes helyezést értek el, hogy élőpontban nem annyira erősek, de valahogy nagyon jók. India most sem vett részt a versenyen, ez így talán egy kicsit jobb is volt, mert ők is nagyon erősek tudnak lenni. Gyakorlatilag 21 országból voltak csapatok.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Petróci Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét olvasom a mai napi igéből, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 11. fejezet első 10 verséből. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelite vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Bálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A választottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja, asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg örökre. Eddig Istenünk igéje. Szeretett testvérem! Mai igénk első mondata és kérdése visszhangzik felénk. Elvetette Isten az ő népét? És visszhangozhat bennünk is, elvetett engem az Isten? Mikor valami rossz történik az életünkben, mikor nem úgy mennek a dolgaink, ahogyan elgondoltuk, ahogyan megterveztük, akkor hány emberből tör fel, hol van ilyenkor az Isten? Hol volt, amikor ez és ez történt, mikor beteg lettem, mikor elvesztettem a munkám, mikor összevesztem a gyermekemmel, mikor meghalt a családtagom? Hol van az Isten, mikor háborúk dúlnak a világban, mikor ember embernek farkasa, mikor járványok, környezeti katasztrófák vannak, mikor már nem mennek az emberek a templomokba, mikor Isten káromlás van, és tobzódnak az erkölcstelenségek. Megvetett, eldobott minket az Úr? Szó sincs róla, mondja ki Pál a római levélben, és hozza a példákat a Szentírásból, Ábrahámtól Illésig, igen, vannak nehézségek, mélypontok, csüggedés és aggodalom, de az Úr ott van, itt van. Azért nincs még végünk, azért élünk, mert az Isten kegyelmes. Pál is erre hivatkozik, hogy már az, hogy ő él, az is annak a jele, hogy az Isten még mindig tűr, szeret, megtart, velünk van. Ne feledjük el, hogy soha nem járunk egyedül a hitben, mert mindig vannak testvéreink, akikre talán nem is gondoltál, vagy róluk nem is tudtál, de van népe az Úrnak, hiszen ő még a kövekből is tud fiakat támasztani. Azt mondja az egyik újkori zene, hogy az Isten a tenyerén hordoz, de néha tapsol. És tudjátok, ez így van. És még mindig jó, ha az Isten hordoz minket, és nem az emberek kezébe esünk. Nézzünk szét ma is, és vegyük észre, hogy velünk van az Úr. Nem vetett el, nem fordult el, sőt, vegyük észre egymást is, a fele barátot, a másik embert, és ismerjük fel benne az Istent. És ahogyan az Isten nem vet el bennünket, mi se vessük el a másikat. A mellénk helyezett Isten képű fele barátot. Ehhez az kell, hogy ne csak test szerint járjunk, hanem a lélek vezessen bennünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy te nem veted el a te népedet. Nem vetsz el minket. Még ha mi hátat is fordítunk az életünkben neked, megharagszunk rád, perelünk veled, te kegyelmes vagy hozzánk. Te tudod, hogy milyen gyarló az ember. és te még mindig hordozol bennünket. Köszönjük, hogy a mai igén keresztül erre hívtad fel a figyelmünket, hogy ne feledjük el, hogy nem vagyunk egyedül. Te velünk vagy a világ végezetéig. De segíts, hogy ezt vegyük észre, hogy e szerint éljünk, hogy velem vándorol az Isten, és tudjunk így tekinteni a másik emberre, a fele barátra, és nem elvetni a másikat. Így áld meg, Urunk, a mai napunkat. Légy velünk továbbra is, a te lelked vezessen minket.

Túrmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, és az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltörtelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne! Ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet. Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani. Ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek. Amerre vezet, bátran mehetek. És mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha étemet. Legyen most és mindörökké, igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Minél kisebb, annál önérzetesebb. Már azt hittük, tavaszig fogjuk ásni a reumás vakondok folyosóit, ám a kegyes sors másként határozott. Szerencsénkre, ó, de még milyen nagy szerencsénkre, a kertészet szomszédságában egy ürge lakott. Jó indulatú, derűs természetű ürge volt. Ablaka éppen a kertészet kapujára nézett. Naphosszan gyönyörködött a kapu fölé diadalívként boruló feliratban Mezei óriás kis növénytermesztő kertésze. Délutánonként, mikor fáradtan vonszoltuk haza magunkat a munkából, mindig ott könyökölt az ablakban és megkérdezte. Na, gyerek, hogy ízlik a munka a törpészetben? Mondtuk neki, hogy se ugyan sem. Egyik este, mikor a klubban sakkoztunk a törpékkel, valahogyan, már nem is emlékszem, hogyan szóba került az ürge. Eduardnak erről eszébe jutott, hogy mit szokott tőlünk minden este kérdezni. Minden este szóra-szóra ugyanazt, hogy ízlik a munka a törpészetben? A törpék meghökkentek.
1: Így mondta, hogy törpészet?
2: Így, így.
0: Válaszolta Eduard a saktáblára figyelve. Ellenfele azonban félbehagyta a játszmát és csatlakozott a többiekhez, akik izgatottan tárgyálták a hallatlan esetet. Szörnyen bosszantotta őket, hogy az ürge törpészetnek meri csúfolni a kertészetüket. Talán rövidlátó, jegyeztem meg én is, nem tudja elolvasni, mi van kiírva a kaputok fölé.
1: Talán olvasni se tud.
0: Tette hozzá nevetve Eduard.
1: De tud!
0: Kiabáltak a törpék.
1: Járatja az Ürgevirág című lapot.
3: Új cégtáblát kell csináltatnunk,
0: mondta a leghosszabb szakálú törpe,
3: és kétszer akkora piros betűkkel kell ráírnunk.
0: Az új cégtábla napok alatt elkészült. Mi is segítettünk a betűket mázolni. Olyan nagy és nehéz volt, hogy megemelni is alig bírtuk. A törpék két mókust fogadtak fel, és az ő segítségükkel rengeteg izgalom után helyére került az új cégtábla. A nehéz műveletet az ürge az ablakból szurkolta végig. Buzdító szavakat kiáltozott, és mikor a tábla egyszer csak megingott, eltakarta szemét, mert azt hitte, hogy agyon csap valamennyiünket. Este a vacsoránál két törpe ünnepi beszédet mondott abból az alkalomból, hogy kertészetünk nagyságát, dicsőségét az eredményekhez méltó cégtábla hirdeti. Reggel az ürge szokásához híven kikönyökölt az ablakba, és nézte a törpék jövését menősét. Közben meglátott egy csókát, és torka szakadtából oda kiáltotta neki.
4: Hé, szállj le, érdemes megnézni, mekkora nagy cégtáblája van a törpészetnek.
0: Ezt a harsogó hangot még mi is meghallottuk a föld alatt. Hát még a kertészetben tevékenykedő törpék fuldokoltak a méregtől. Este, vacsora után elhatározták, hogy elköltöznek a tapintatlan ürge szomszédságából. Ezt azonban könnyebb volt kigondolni, mint végrehajtani. Nekünk például igen kellemetlen feladat jutott, a tömérdek kicsi kaktuszt lapos ládákba kellett raknunk, aztán föl a kézi kocsikra. Össze-vissza szurkáltak bennünket a tüskék, de a törpékek is. Egyetlen óbégatás volt az egész kertészet.
1: Jaj, a kezem, jaj, az ujjam, jaj, de szúrnak ezek a tüskék.
0: A leghosszabb szakálú törpe hol itt, hol ott bukkant fel, és lelkes szavakkal buzdította társait.
3: Ez a kis tüske, ez semmi. Ennek a szúrása egy-kettőre elmúlik, ám az a seb, amit a szomszéd ürge ejt napról napra az önérzetünkön, az bizony nem hegged be ilyen könnyen.
0: A törpék tehát csöndes zugolódással folytatták a rakodást, csomagolást. Ablakából az ürge roppant érdeklődéssel nézte az óriási sürgésforgást.
3: Miért költözik el a törpészet?
0: Kérdezte tőlünk.
3: Miért hagyják el ezt a jó helyet? Itt mindig sütötte a nap a kaktuszaikat.
0: Senki sem felelt neki, mert éppen a cégtáblát szereltük le nagy keservesen. A költözködés igen fárasztó volt. Úttalan utakon, hepehupákon, vízmosásokon, vakontúrásokon át húztuk, toltuk a kézi kocsikat. Az egyik fel is borult. Sötét este volt, mire megérkeztünk új telephelyünkre, egy elhagyott szivattyú telep omlatak falához. Akkor a lapulevelek nőttek a fal tövében, hogy háromszor annyi törpe is elfért volna alattuk, a fal üregei pedig pompás téli szállásnak ígérkeztek. Itt senki sem fog háborgatni bennünket, mondták a törpék boldogan,
3: és ami fő, sértegetni sem.
0: Éjfélig rakottunk le a kocsiról, akkor megmutatták, hogy másnap hol kell pincétásnunk, és végre valahára elmehettünk aludni. Találtunk a falban egy tágas egérlyukat, befészkeltük hát magunkat, és úgy elaludtunk, hogy csak másnap déltájban ébredtünk fel. Ásítozva, szemünket dörgölbe bújtunk elő az egérlyukból. Őszies eső szemerkélt, szél csapkodta az ágakat.
4: Úgy látszik, nem csak mi aludtunk el,
0: szólt Eduard.
4: Egy fia törpét sem látok még, nagyon elnyomta őket a buzgóság.
0: Álmosan indultunk oda, ahol a pincét kellett elkezdenünk ásni. Pár lépésre volt attól a helytől, ahol este leraktuk, és falhoz támasztottuk a hatalmas cégtáblát. És most ez a cégtábla sem volt sehol. Eltűntek a kocsik, a ládák, a kaktuszok, a szörpös hordók. Hiába forgolottunk, hiába nézelődtünk, nem láttunk semmit. Barátságtalan csend vett körül bennünket. Már kezdtem gyanakodni, hogy talán nem ébredtem föl teljesen, és álmodom. Eduard is ráncolta a homlokát. Láttam rajta a tanácstalanságot.
4: Ahó!
0: Kiáltotta. Ahó! Hol vagytok, törpék? Kiáltottam én is. Semmi válasz. Benéztünk a lapulövek alá, végigjártuk az omlatak fal minden üregét, kiabáltunk, hahúztunk, de hiába. Ránk szakadt a magány. Elszontyolodva kezdtünk tanakodni, hogy most mit tévők legyünk, amikor egyszerre csak énekszó csendült a fű között. Zöldárdőben a tücsök házasodni készül. Kedves hangocska volt, nyújtogattuk is a nyakunkat, hogy lássuk, ki énekel. Rózsaszínű ruhás pocoklány közeledett a fűben. A karján száraz fűből fonott kosár, valószínűleg eprészni indult. Mikor meglátott bennünket, riadtan megállt. Ó, milyen kellemes találkozás! Mondta, vagyis inkább fuvalázta. Eduard is megörült neki, és sietve bemutatkozott. Én is követtem a példáját. A pocoklány szemmel láthatólag megnyugtatta udvarias viselkedésünk. Barátságosan ránk mosolygott és megkérdezte, hogyan kerültünk erre a vidékre. Egymás szavába vágva kezdtük neki magyarázni.
4: A mezei óriással költöztünk ide.
0: Nagyon késő volt, mert
4: mire fölébredtünk, eltűntek a törpék.
0: A pocoklány összecsapta a kezét. Ó, hát ti is ahhoz a törpészethez tartoztok? Akkor szedhetitek a lábotokat, ha utol akarjátok érni őket. Már hajnalban fölkerekedtek az egész törpészet, és odébb állt. Elképedve néztünk rá, ő pedig tovább magyarázta. Apukámtól tudom, mert ő hajnalban mindig kocogni szokott, hogy el ne hízzék. Mesélte, mennyi kocsival, ládával, mekkora nagy cégtáblával érkeztek a törpék, de úgy látszik, csak megpihentek, mert mikor megkérdezte tőlük, hogy hány tagja van a törpészetnek, már pakoltak is mindent újra fel a kocsira, és mentek tovább. Kitört belőlünk a nevetés. Úgy kacagtam, hogy még a könnyem is csorgott. Bármennyire sajnáltam a törpéket, nagyon mulatságosnak találtam, hogy bárhová hurcolkodnak is, mindenütt akad valaki, aki megsérti őket azzal, hogy a kertészetüket törpészetnek nevezi.
4: És most mi lesz?
0: Kérdezte tőlem Eduard, mikor végre szóhoz tudott jutni.
4: Utánuk mi?
0: Miért te nem?
4: Nem én. Elegem van a folytonos ásásból, meg a szúrós kaktuszokból.
0: A szamószat szörpük viszont fölséges volt, mondtam elgondolkozva. Ha szeretitek a szörpöt, szólt közben a pocoklány, meghívlak benneteket, sokféle finom szörpünk van, somszörp, kökényszörp, erdei szederszörp. Kitörő örömmel fogadtuk a meghívást. A pocoklány szüleivel együtt egy régről itt felejtett szivattyú elrozsdásodott szívócsövében lakott. A henger alakú szivattyúházat már úgy belepte moha, pávlány, és a földi szeder indáinak sűrű szövevénye, hogy magunktól soha meg nem találtuk volna pocokék lakásának a bejáratát. A szülők barátságosan fogadtak bennünket, lakásuk kellemes volt. Süppedő mohaszőnyegek nyelték el a lépések neszét, mohabársonnyal bevont karosszékekben foglaltunk helyet, és aranyozott csigahéj kelyhekből ittuk a különféle, igen finom szörpeket. A szörpök mellé pirított muharmagot is, mézes pereckéket kaptunk. Pocok úr és pocokné elhalmoztak bennünket kérdésekkel. Lányuk, kiről időközben kiderült, hogy Pannikának hívják, csendben kínálgatott bennünket, újra meg újra telítöltötte a kiürült kelyheket. Beszélgetés közben egyre gyakrabban felejtettem rajta a szememet. Láttam, hogy Eduard is kettelve nézegeti az ügyesen forgolódó pocoklányt. Nem csodálkoztam, mert volt rajta mit nézni. A szeme fekete gyöngyként csillogott, finom vonalú orrocskáját kedvesen mozgatta is. Igen, igen, jól állt neki, a rózsaszín kriszantén szíromból varrott ró.

bolond a helyetet. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt. Amit a legjobban köszönöm,

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Sulyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Sulyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ö az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ö a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már 5-5-ször életre hívott eseményt a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Felső-Zsolcai Református Egyházközség, a Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda, a Csomasztót Kálmán Református Alafokú Művészeti Intézmény Felső-Zsolcai Tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszáninneni Református Egyházkerület missziói tanácsosa. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártó, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat,

0: és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, ebben az órában Hangóné Birta Melinda református lelkipásztorral, a Miskolc Avasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Tiszeninneni Református Egyházkerület kommunikációs bizottságának elnökével, a Reforrás főszerkesztőjével beszélgetünk. Műsorunk első részében belelapozunk a Reforrás pünkösdi számába.
2: Mi minnyájan egy olyan történetnek, egy olyan történelemnek vagyunk a részesei, amelyet nem mi írunk, hanem Isten ír bele bennünket ebbe a történelembe, és jó, hogyha ezekre emlékezünk, és nagyon sok olyan történelmi évforduló is van ebben az évben, aminek kapcsán ebben a lapszámban olvashatunk azokról az eseményekről, azokról a megmaradást jelentő eseményekről, amelyek a népünknek és a kereszténységünknek a múltját, a jelenét és a jövőjét jelentik.
1: Nagy tiszteletű asszony természetesen a pünkösd ünnepéhez kapcsolódó gondolatait is megosztja velünk.
2: Mi is történik pünköstkor? Azok a tanítványok, akik félnek, hiszen látták Jézust meghalni, aztán össze vannak zavarodva, mert Jézus feltámadásával sem nagyon tudnak mit kezdeni. Amikor talán próbálják elfogadni, akkor meg egyszerűen elmegy, és a szemük láttára takarják el a felhők, és ígér nekik egy nagyon fontos dolgot, de talán nem értik igazából, hogy mi akar ez lenni. Mégpedig azt, hogy eljön a bátorító, a vigasztaló, a másik pártfogó, a Szentlélek, aki majd megerősíti őket abban, hogy bizonyságot tudjanak tenni mind arról, amit ők átéltek, tapasztaltak, ami az ő küldetésük tulajdonképpen, és pünköstkor ezt kell nekik kommunikálni.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű hangulni Birta Melindát, a Miskolc-Avasi Református Egyházközség lelkipásztorát, a Tiszáninneni Református Egyházkerület kommunikációs bizottságának elnökét, a Reforrás főszerkesztőjét köszöntöm műsorunkban, tisztelettel, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, áldás békesség!
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, ilyen sok titulus mellett egy személyben.
1: Amiről pedig az előttünk álló órában beszélgetni fogunk, az pünkösd ünnepe és a Reforrás pünkösdi száma. Hogyha indíthatjuk is innen a gondolatokat, a beszélgetést, akkor hadd kérdezzem meg először, hogy milyen tematika mentén szerkesztődött most ez a szám.
2: Minden számnak adott tulajdonképpen a legközelebb eső ünnep, így ennek a számnak a pünkösdhöz kapcsolódóan jelennek meg a témái. Konkrétan arra gondoltunk, hogy ebben a számban egy kicsit a missziónak a formáit, a lehetőségeit, a helyszíneit mutassuk meg és mutassuk be, hiszen a pünkösdhöz hozzátartozik az, ami elkezdődik áldozó csütörtökön, és tulajdonképpen kiteljesedik a pünkösd ünnepén, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És ezt látjuk kiteljesedni akkor, amikor ma a világ minden táján és minden részén, minden nép és minden nemzet között megszólal az evangélium, és próbáltuk egy kicsit ezt közel hozni olyan formán az olvasókhoz, hogy azokat a különféle gyülekezeti eseményeket, azokat a helyszíneket határon innen és határon túl, egészen Ausztráliáig és Nigériáig eljutva próbáltuk bemutatni azokat a közösségeket, ahol valóban élő eleven az evangélium nem csak az üzenete, hanem az evangélium üzenete folytán a gyülekezetek is élnek, mozognak és hirdetik mások számára, hogy milyen jó Krisztushoz tartozni. Úgyhogy megkerestük azokat a lehetőségeket, azokat a kapcsolatokat, amelyek elvezetnek bennünket ezekre a tőlünk messze lévő tájakra, de ugyanakkor azt lehet megérezni ezekből az írásokból, beszámolókból is, hogy lehet, hogy földrajzilag messze vagyunk egymástól, lehet, hogy más nyelvet beszélünk, de annyira valóságosan beteljesedik a pünkösnek a csodája, hogy mégis mindnyájan értjük, hogy kicsoda Jézus Krisztus.
1: Ugye az ön köszöntő szavaival találkozhatunk először a lapnak a hasábjain, hogyha még szemezgethetünk a tartalomból.
2: Ami nagyon fontos, hogy mi minnyájan egy olyan történetnek, egy olyan történelemnek vagyunk a részesei, amelyet nem mi írunk, hanem Isten ír bele bennünket ebbe a történelembe, és jó, hogyha ezekre emlékezünk, és nagyon sok olyan történelmi évforduló is van ebben az évben, aminek kapcsán ebben a lapszámban olvashatunk azokról az eseményekről, azokról a megmaradást jelentő eseményekről, amelyek a népünknek és a kereszténységünknek a múltját, a jelenét és a jövőjét jelentik. És hogyha belelapozunk, és most bele fogok lapozni, akkor már is az első rovat, amit hát nagy szeretettel ajánlok mindenkinek, a misszió és jövőkép. És ez azért emelem most ki, mert hogy tulajdonképpen ebben a lapszámban jelenik meg először ez a rovat, és ezt szeretnénk folytatni, hiszen valóban nekünk a múltunk, a hagyományaink nagyon fontosak a református közösségek számára. Ugyanakkor viszont látni kell azt, hogy a hagyományokra épülve szükség van arra, hogy legyen egy jövőbe tekintő látásunk. mint ahogy Jézus is, ugye mikor megjelenik, akkor azt mondja, hogy nagyon jó mindaz, amit a hagyományokból megtapasztal, és ő maga is hűséges ezekhez, azokhoz a hagyományokhoz, amelyek az Isten törvényén alapulnak. Ugyanakkor viszont nagyon meglepő fordulatokat is mutat, amin az akkori közösségek, maguk a tanítványok is meglepődnek, hogy oda tud hajolni azokhoz, akiket esetleg más kizárnak a közösségükből, hogy úgy tud előre tekinteni, hogy senki ne érezze azt, hogy ő ebből kimarad, hanem mindenki számára utat nyit egy olyan világ felé, amit az Isten készít számunkra. És amikor mi megkérdeztünk ennek a rovatnak a keretén belül lelkipásztorokat, akkor éppen az volt a titkolt vagy nyílt szándékunk, hogy egy olyan jövőbe tekintő biztatást kapjunk, amely látja a múltat, látja annak minden hozadékát, de ugyanakkor jó hozadékát, de ugyanakkor látja azt is, hogy mi az, ami szükséges változás, amiben szükséges változásnak lenni és bekövetkezni, mégpedig konkrétan az ige alapján, és ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy ma, amikor változásról beszélünk, és az egyházban főképpen változásról beszélünk, ezt maga Luther is hangsúlyozta, hogy nem új dolgokról beszélünk, nem valami újat kell kitalálnunk. Szóval, hogy nem nekünk kell reformokat kitalálni és megváltoztatni a dolgokat, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy az ige útmutatására figyeljünk. Pünköstkor, amikor kiállnak a tanítványok, akkor nem azt mondják, hogy hát emberek, ami eddig volt, az nem jó, azt felejtsük el, hanem azt mondják, hogy eljött Krisztus, az ígéret beteljesedett, és nekünk ezt az irányt kell követnünk. Tehát visszautalnak a múltra, visszautalnak a váradalmakra, és elmondják, hogy ez az, ami számunkra a jövőt jelenti. És ebben a rovatban pontosan erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy azok a fontos, alapvető értékeink, amelyek mentén mi építettük az Isten egyházát, pünköstől kezdve a kereszténységet, azok az értékek ma is megállják a helyüket, és hogyha ezektől eltérünk, akkor van baj. És nekünk akkor lehet jövőbe látásunk, hogyha ezekre építeni tudunk. Tehát amikor ebben a rovatban, a misszió és jövőkép rovatban lapozunk és olvasunk, akkor olyan látásokat, meglátásokat, megtapasztalásokat olvashatunk, amelyek segítenek nekünk abban, hogy hogyan tovább. És hogyha tovább lapozunk az újságban, akkor olyan lelkészi életpályákkal is találkozunk, ami lezárult életpálya, és ez már egy újabb rovat, a lelkészi életpálya rovat, ami egy ideje rendszeres a Reforrásban, ahol egy-egy lelkész vagy lelkésznő mutatkozik be, és ebben a számban Balajti József, aki tulajdonképpen elköszönt a gyülekezettől, és az ő lelkészi szolgálatáról olvashatunk összefoglalót. Aztán említettem azt, hogy női lelkészek, és a női szemmel rovatban mindig egy-egy lelkésznővel beszélgetünk. Most egy különleges, és ez a misszióhoz is nagyon szorosan hozzátartozik, egy különleges életpályán lévő lelkésznővel, dr. Farkas Edinával beszélgettünk, aki kórházlelkész, és kórházlelkészként Nigériába járt, és az ő tapasztalatai, az ő beszámolója mutat rá arra, hogy bár távol van tőlünk ez az ország, és teljesen más körülmények között élnek, mégis az a krisztusi szeretet, az a krisztusi érték, amelyet az első pünköstkor is megtapasztaltak, ma is gyülekezetet formáló erővel van jelen az életünkben. Ebben az évben az imádság éve van, amit a zsinat javasolt és meghirdetett gyülekezetek, közösségek számára, és ez a rovat is tulajdonképpen ettől az évtől jelent meg, de nem múlik el az imádság évével, hanem szeretnénk tovább is folytatni az orandó et laborandó, mert hogy az imádság az szorosan hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, a munkánkhoz, és ebben a vetületben olvashatjuk dr. Pankucsi Márta írását. Aztán jön a családi blokk, ahol a gyerekeknek kedveskedünk, ahol egy kicsit betekintünk abba a családi közösségbe, ahol gyerekek felnőttek együtt, kézműveskedhetnek, süthetnek, meglephetik egymást, és olvashatjuk Döbrente Ildikónak nagyon kedves írását, ami kapcsolódik ehhez a rovathoz. Aztán kicsit meditatív gondolatok a következők, amelyek inkább arra irányítják a figyelmünket, hogy minden, ami az életünkben történik, az Isten kezéből vehető el, és neki adhatunk érte hálát. És említettem már az évfordulókat, ebben az évben Rákóczi születésének 350. évfordulóját ünnepeljük, és ennek kapcsán két gyönyörű imádságot is olvashatunk, amit Rákócinak tulajdonítanak. Aztán olyan eseményekről, egyházkerületi eseményekről olvasunk, amelyek sok mindenki számára élményt jelenthettek, de a szövetségek rovatban a nőszövetségeknek a konferenciáiról olvashatunk, és hát egy újabb messzire tekintés, amikor dr. Ábrám Tibor számol be ausztráliai látogatásáról, az ausztráliai testvériskolában tett látogatásról, illetve az ottani magyar gyülekezettel való találkozásáról. Szóval ezek mind-mind olyan érdekes olvasmányok, amelyek azt mondom, hogy nem csak egyszeri olvasásra ajánlhatók, hanem talán többször is érdemes nekifutni. A H2Ő egyházkerületi rendezvény immár 5. alkalommal került megrendezésre, és a Reforrásban ennek kapcsán olvashatunk a felsőzsolcai iskoláról, a felsőzsolcai gyülekezetről, de az intézmények sorában szeretném kiemelni a Berentei Idősek Otthonáról készült beszámolót, ami szintén egy nagyon, számomra is nagyon kedves beszámoló, hogy hogyan lehet egy idősek otthonában megszólaltatni valóságosan, kézzelfoghatóan, minden nap az Isten szeretetéről szóló örömhírt. És hát nem sorolom végig a gyülekezeti beszámolókat, talán a szerencsieket emelném ki, hiszen már említettem a Rákóczi évfordulót, és szerencse történelmi emlékhelyé nyilvánították, mégpedig a református templomot és a Rákóczi várat, éppen ennek az évfordulónak a kapcsán. A végére hagytam, már Farkas Edinát említettem, aki kórházlelkész, két olyan rövid meditációt, ami az egyik az áldozócsütörtökhöz, a másik a pünkösthöz kapcsolódik, ami szintén egy olyan rövid gondolat, imádságos gondolat, ami talán segít bennünket közelebb vinni ennek az ünnepnek a igazi üzenetéhez.
1: Amikor készült ez az újság, ugye itt az ünnep előtti napokban a gyülekezeti tagok, vagy bárki, aki szeretné, már kezébe fogva olvasgathatja a Reforrásnak a pünkösdi számát, de azért ezt megelőzi az a munka, amellyel mindez így elkészül. Így lelkiekben, például ön is, mint főszerkesztő, illetve mindazok, akik részesei ennek, már lélekben tudnak hangolódni. Jól gondolom?
2: Ez így van, és nagyon érdekes, hogy ugye egy ünnep szám, amire megjelenik, eljön az ünnep, ez körülbelül egy hónappal korábban már el kell, hogy készüljön, illetve hát már előbb tulajdonképpen a húsvétot még be se fejeztük, le se zártuk, és már pünkösdre készültünk, és hát nem mindig könnyű, különösen azoknak nem, akik mondjuk konkrétan egy pünkösdi meditációt írnak, és azt nem is említettem, hogy az idén ebben a számban a kolozsvár törökvágási lelkipásztor dr. Bibza Gábor írta a pünkösdi meditációt, tehát nem könnyű húsvétból rögtön pünkösdre hangolódni, illetve hát azokat az írásokat, amelyek nagyon kötődnek az ünnephez, úgy átlátni és összehangolni, hogy ünnepiek legyenek, pünkösdhöz kötődőek legyenek, de ugyanakkor nyilvánvalóan ez a szám, ez a magazin, ez nem csak kifejezetten az ünnepre koncentrál, hanem inkább egy üzenetet hordoz. És ez nem csak a pünkösdire érvényes, hanem ez minden számra, hogy az a szándékunk és az a tervünk, hogy egy olyan magazint adjunk az olvasók kezébe, hogy ezt, ha előveszi bármikor, akkor találjon benne olyan olvasmányt, olyan olvasnivalót, ami minden időben megállja a helyét, akár hétköznapokról, akár ünnepekről beszélünk. És hogy visszatérjek arra, hogy hogyan készülünk erre, hát nagyon tudatosan kell ezt átlátni, és bizonyos értelemben nehéz, bizonyos értelemben meg könnyű. Könnyű azért, mert hogyha kialakul egy koncepció, hogy igazából milyen tematika mentén épüljön fel a lapszám, akkor erre koncentrálunk, akkor ebbe az irányba haladunk. De ugye ebben a magazinban megjelennek mindig a gyülekezetek hírei, és ez viszont visszatekintés, tehát visszalépünk akár virágvasárnap, húsvét, vagy olyan eseményekre, amelyek akár az ima héten történtek, de valahogy most kerülnek ebbe a lapszámba. És én azt gondolom, hogy ez sem olyan nagy baj, hiszen hogyha egy gyülekezet visszatekint mondjuk évelejére, és visszatekint egy más gyülekezet arra, hogy mi történik egy másik helyen, akkor ez inspirálhat, akkor ez segíthet abban, hogy nálunk például hogyan lehet mondjuk ebben az irányban elmozdulni. Én azt szoktam mondani lelkipásztoroknak, hogy akik elviszik a gyülekezetbe a lapot, hogy bárki bármikor bemegy egy beszélgetésre, egy akár lelki gondozói, akár bejelenteni egy keresztelést, egy esküvőt, hogyha kezébe ad egy reforrást, akkor ezzel egy kicsit megmutathatja, hogy milyen is a gyülekezeti élet, vagy a gyülekezetek élete a református egyházban itt Tiszán innenen. És hát most ez lehet, hogy egy kicsit dicsekvés, de nekem is alázattal mondom, hogy nagyon köszönöm azoknak, akik az ország másik végéről is jelezték felém, hogy jó kézbe venni, mert tényleg egy kicsit belelátnak a kerületnek is az életébe.
1: Igen, és így egymás gyülekezeti életét is jobban megismerhetik, vagy akár azokból a személyes írásokból, amiket hallhattunk, hogy ebben a lapszámban is megtalálható. Szóval olyan személyes gondolatokat is megosztanak a lelkipásztorok itt ilyen formában is, amely itt a mindennapokban megerősítő lehet.
2: Így van, és erre törekszünk is egyébként, sőt én szoktam kérni a lelkipásztorokat, akik írnak, illetve a szerkesztőket is, a szerkesztőtársaimat is, hogy törekedjünk is erre, hogy ne puszta beszámolókat írjanak, hanem inkább az érzéseiket, az átélt tapasztalatokat osszák meg velünk, hiszen ez az, ami igazából egy magazinban meg kell, hogy jelenjen, hogyha leülök olvasni, akkor ne pusztán azt lássam, hogy ez és ez történt, hanem hogy mi van mögötte, hogy kik azok az emberek, hogy mit tapasztalhattak meg, hogy miket élhettek át, és én erre törekszek, és erre biztatok mindenkit, hogy ez fontos, hogy megjelenjen akár egy lelkipásztor szájából vagy tollából is, hogy ne csak arról beszéljen, hogy egy gyülekezetben hogyan és mint történik az esemény, hogy hogyan szervezi, és ez is nagyon fontos, de hogy ő maga mit él át, mit él meg, és milyen lelki ajándékai vannak a gyülekezet és az ő számára egyaránt.
1: Köszönjük szépen, hogy most ezen szavak által mi is bepillantást nyerhettünk a Reforrás Pünkösdi számába itt 2026-ban, hamarosan pedig a Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó gondolatokkal folytatjuk a beszélgetést Hangoni Birta Melindával, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Reforrás főszerkesztőjével, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Ebben az órában Hangoni Birta Melindával, a Miskolc Avasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Kommunikációs Bizottságának elnökével beszélgetünk, és a pünkösd ünnepéről szólunk most itt a folytatásban. Ugye a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltésének és az egyház születésének az ünnepe pünkösd, de mi is történt pünkösdkor? Arra szeretném kérni nagy tiszteletű asszonyt, hogy erről szóljon most nekünk.
2: Talán mondhatom azt, és akkor ez kapcsolódik a bemutatásomhoz, hogy pünkösd az egyház legnagyobb kommunikációja. Ugyanis mi is történik pünkösdkor? Azok a tanítványok, akik félnek, hiszen látták Jézust meghalni, aztán össze vannak zavarodva, mert Jézus feltámadásával sem nagyon tudnak mit kezdeni. Amikor talán próbálják elfogadni, akkor meg egyszerűen elmegy, és a szemük láttára takarják el a felhők, és ígér nekik egy nagyon fontos dolgot, de talán nem értik igazából, hogy mi akar ez lenni. Mégpedig az, hogy eljön a bátorító, a vigasztaló, a másik pártfogó, a Szentlélek, aki majd megerősíti őket abban, hogy bizonyságot tudjanak tenni mind arról, amit ők átéltek, tapasztaltak, ami az ő küldetésük tulajdonképpen, és pünkösdkor ezt kell nekik kommunikálni. Mégpedig mindazok felé, akik nem igazán élték át azokat a csodákat, amiket ők maguk, vagy sokan, akik Jézus környezetében voltak. Pünkösd az aratás ünnepe, és nagyon sokan jönnek, sokféle nép van jelen Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék ezt az ünnepet, és a tanítványok, amikor együtt vannak, akkor átélik azt a hihetetlen, megmagyarázhatatlan csodát, hogy átjárja őket, a Szentléleknek a tüze, az ereje, és ezután ők kimennek ez elé, a tömeg elé, és elkezdenek beszélni valami olyanról, ami hát nem volt népszerű. És mondhatjuk azt, hogy ők maguk is elcsodálkoztak ezen, hogy ők képesek erre. Miért is? Hát azért, mert kaptak felülről hozzá erőt, mert amikor az ember Krisztusról beszél, akkor soha nem magától. Ha magától beszél, akkor az már nem jó. Hogyha Krisztusról beszél, és Krisztusról beszélünk, akkor ehhez mindig kell valami belső tűz, valami belső erő, ami nem a miénk, hanem sokkal több, mint mi vagyunk. Ezt kapták a tanítványok. És ezért lett az ő kommunikációjuk tökéletes. Ezért tudtak vele megszólítani olyan sok embert. Hiszen tudjuk, hogy amikor Krisztust hirdették, amikor a róla szóló örömhírt elmondták, akkor voltak persze olyanok, akik azt mondták, hogy hát mi történt ezekkel, édesbortól részegettek meg, hiszen nem értették azt az erőt, nem értették azt a bátorságot, nem értették azt a fajta nyíltságot, amivel ők ott Krisztusról beszéltek. De a másik rész, és ez volt a több, az a csak férfi 3000 és a hozzájuk tartozó háznép, akik megértették és hallották az ő ige hirdetésüket, azt a fajta kommunikációt, ami több volt, mint ők, akkor azt kérdezték, hogy mit tegyünk mi. És azt mondták nekik, hogy hát térjetek meg, és keresztelkedjetek meg Jézus nevére. És akik megtették ezt, azoknak is részesedése lett abból a fajta erőből, amit a tanítványokon keresztül kaptak. És ez a csoda, ez a pünkösdnek a hihetetlen csodája ma is, hogy olyan erőnek, olyan erőáradásnak, olyan fajta új dolognak lehet része mindenki, aki ezt az Isten lelkével teszi, és az Isten lelkéből kapja, hogy ezzel mindenki elcsodálkozik, hogy te tudsz így beszélni, te tudod ezt így hirdetni, te komolyan veszed ezt, és ma mondhatjuk azt, hogy a kereszténység gyenge, mondhatjuk azt, hogy kevesen vagyunk, mondhatjuk azt, hogy válságban vagyunk, de akkor nem voltak válságban, akkor nem voltak kevesen. akkor nem féltek, dehogy nem. Ez mind jelen volt, de ott volt valaki, aki sokkal több minden emberi gyengeségnél, gyarlóságnál, félelemnél, ez pedig az Isten lelke. És az Isten lelke ma is ugyanazzal az erővel szól, cselekszik, bátorít, biztat, pártfogol, ő nem változott. És én azt gondolom, hogy aki ezt komolyan veszi, aki ebbe komolyan beleteszi önmagát, és hagyja, hogy az Isten lelke átjárja, akkor ma is átélheti ezt a csodát. A pünkösd erről szól. Az Isten kommunikációja tulajdonképpen túlárad rajtunk, és másokat megszólít. És én azt gondolom, hogy ma is lehet sok mindent mondani, hogy mind kellene változtatni, hogyan kellene tovább lépni, de nem lehet az Isten lelke nélkül tovább lépni.
1: Döntéseinkben is ugye a Szentlélek vezetését, Isten vezetését kérhetjük a mindennapokban, és legyen kisebb-nagyobb döntésekről is szó. Hogyan vezethet ő mindezekben?
2: Hát csak úgy, ahogyan a tanítványokat vezette. A tanítványoknak azt mondta Jézus, hogy maradjatok együtt, és várjátok, amíg eljön hozzátok a lélek, a szent lélek. Na most, hogyha mi széthúzunk, hogyha ma divatos szóval élve mindenki önmagát akarja megvalósítani, akkor ez nem fog működni. Egyképpen működik ma is az, hogy kapjuk az Isten lelkét, hogy kapjuk az Isten erejét, hogy erővel tudjunk tovább lépni, ha együtt maradunk. Ez az együttmaradás, ez azt jelenti, hogy tudunk egymásra figyelni, tudunk egymásnak segíteni, és ez nem azt jelenti, hogy egyformák vagyunk, hiszen maguk a tanítványok sem voltak egyformák. Jézus különböző helyekről hívta, szólította meg őket, de mit tett velük, egyé formálta. És a lélek igazából, a lélek az, a szent lélek, aki ma is megteheti ezt az egyé formálást, hogy együtt tudjunk egy irányba haladni, együtt gondolkodni. És mindnyájunknak az egyéniségét, az egyéni lehetőségeit, vagy a felülről kapott tehetségeinket, talentumainkat kamatoztatva tudjuk betenni abba a közösbe, hogy mi így tudjuk építeni azt az országot, az Isten országát, aminek az építésére hív bennünket maga Krisztus. Azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá. De ehhez előbb nekünk magunknak kell olyan tanítványokká válni, akik vesszük a felülről jövő erőt, akik kiteljesedünk benne, és ha ez így van, akkor minden emberi kicsinyesség és erőtlenség el fog veszni, és győzni fog az a felülről jövő erő, a mindent átfogó erő, ami képessé tesz bennünket az együtt gondolkodásra, az együtt cselekvésre. És én azt gondolom, hogy ma erre van szükség. Hogy felejtsük el azt, hogy ki az, aki jobb, ki az, aki több, ki az, aki erősebb, mert mi együtt lehetünk többek, jobbak és erősebbek. Nem külön-külön, hanem hogyha megfogjuk egymás kezét. És ez érvényes minden közösségre, a legkisebbre, a családra, érvényes a gyülekezetek közösségére, és érvényes ez az egész egyház közösségére is, hogy csak együtt lehet előre menni, és egy irányba, abba az irányba, amiben Krisztus van a középpontba, és ő maga hív bennünket ebbe az irányba. Ebben az évben, ahogy ezt valamennyien tudjuk, az imádság évét éljük, és az imádság éve az azt is jelenti, hogy nekünk nagyon fontos imádságunká kell, hogy legyen a közösségeinkért szóló imádság és a vezetésért szóló imádság. Hiszen úgy tud egy közösség előre haladni, hogyha olyan vezetők állnak a közösségek előtt, akikre felnézünk, akiket tudjuk, hogy azért érdemes hát nem követni, hanem inkább együtt gondolkodni vele, vagy velük, mert akit ők követnek, akire ők figyelnek, az maga Krisztus, aki vezet bennünket. És ugye amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy vezest, pásztorold az enyéimet, akkor pontosan erre a fajta vezetésre indítja Pétert, és hívja Pétert, hogy te akkor tudod vezetni az én nyájamat, te akkor leszel jó pásztora azoknak, akiket rád bízok, hogyha rám nézel. És Péter ezt nagyon sokszor megtapasztalta, hogy amikor levette Jézusról a tekintetét, akkor nagyon nagy bajba került. És én azt gondolom, hogy nekünk olyan vezetőkért kell imádkozni, kisebb és nagyobb szinten egyaránt, kisebb közösségek és nagyobb közösségek élén álló vezetőkért, akik olyan irányba, vagy olyan irányt tudnak nekünk mutatni, amelyre Jézus maga hívja őket. Tehát, hogyha ők Jézus tanítványai, és ráfigyelnek minden helyzetben, minden adott körülmények között, akkor tudnak nekünk helyesen irányt mutatni. És ezért érdemes imádkozni. Ezért érdemes elkérni a vezetőket, és maguk a vezetők is akkor válnak igazán jó vezetővé, hogyha ezt tudják. Amikor királyságot kap Salamon, akkor ugye Isten megkérdezi tőle, hogy mi az, amit szeretnél, és nem gazdagságot és hatalmat kér, hanem bölcsességet. És én azt gondolom, hogy mi, amikor vezetésre, választásra gondolunk, vagy erre kerül a sor, akkor mi is csak ezért imádkozhatunk, hogy Isten adjon olyan bölcsességet, és olyan pásztori lelkületet, olyan elkötelezett tanítványságot, amivel jó pásztorok, és jó vezetők lehetünk egy-egy közösség élén.
1: Itt ugye több feladatkör, vagy több olyan szolgálati terület is elhangzott a bemutatáskor, amelyet a mindennapokban végez nagy tiszteletű asszony. Most arról még nem szóltunk, hogy gyermekekkel, ugye óvodásokhoz, iskoláskorúakhoz is szól, velük is találkozik itt a tanórák keretében. Ezekben a napokban, így az ünnepre készülve, mik azok a gondolatok, amelyeket az intézményben a gyermekek szívére helyez a Pünkösd ünnepével kapcsolatban?
2: Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nagy kihívás a gyerekeknek erről beszélni, hiszen hogy a karácsonyról beszélünk, akkor talán nagyon egyszerű, hogy ha a húsvétről beszélünk, az kicsit már nehezen érthető, és sokszor azt tapasztalom, hogy megrázza a gyerekeket, hogy de hát Jézus miért halt meg. Aztán utána a feltámadás, hogy hát az azért egy kicsit, mint ahogy a felnőttek számára is nehezen felfogható, de elfogadják. És a pünköst kapcsán pedig az a titok lengi be a gyerekeknek a szívét is, hogy hogyan is van ez, hogy elmegy, de velünk van, de mi az, amit nekünk ígér, és itt mindjárt felmerül az a kérdés a gyerekekben, hogyha elmegy, és azt mondja, hogy visszajön, és hogyha azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek az atyánál, hogy majd ahova én megyek, oda ti is eljöztök, akkor hogy hogyan is van ez, hogy tulajdonképpen a mi világunkban, a mi jelen világunkban, hogyan van jelen az Isten? És nagyon, nagyon szép gondolatokat szoktak megfogalmazni a pünköst kapcsán, amikor megértik annak a tűznek, annak a szélnek a jelentőségét, ami ott megváltoztatta a helyzetet, ami segített a tanítványoknak is abban, hogy túl lendüljenek, vagy átlépjenek egy bizonyos korlátot. És én azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy az ember át tud-e lépni egy bizonyos korláton, amikor azt mondja, hogy jó, hát akkor én emberileg eddig jutok el, de van ettől több. És amikor erre rádöbbennek, hogy az Isten megnyitott számunkra egy olyan utat, egy olyan más lehetőséget, egy olyan hatalmasabb országot, aminek részesei lehetünk, mi most itt, konkrétan, de van egy nagyobb, egy tökéletesebb része az életünknek, ami a miénk lehet, és a pünkösd, a Szentléleknek a csodája éppen ez, hogy erre rányitja a szemünket, hogy van több. Mint ahogy a tavaszi virágok kinyílnak abból a bimbóból, aztán gyümölcsöt teremnek ezek a gyümölcsfák. A pünkösd, én azt gondolom, hogy ha ennél a képnél maradunk, hogy a karácsony talán a bimbó, a húsvét a virág, és a pünkösd a gyümölcs. Hiszen a léleknek a gyümölcsei az éppen a Galata levélben olvassuk, hogy a szeretet, az öröm, a békesség, a szívesség, jóság, türelem, tehát mindaz, ami jelen van, vagy jelen lehet a mindennapi életünkben.
1: És ugye ez az időszak a konfirmáció időszaka is, hogyha a mostani beszélgetésünk végéhez közeledve itt a konfirmandusokhoz szólna még, illetve arról, hogy milyen hagyomány alakult ki az önök gyülekezetében itt a pünkösd ünnepének a napjaiban.
2: Nálunk minden évben a pünkösd előtti szombaton van a konfirmációi vizsga, és pünkösd első napján van az ünnepi fogadalomtétel és az első úrvacsora. És ugye a konfirmáció az mindig egy nehéz kérdés, különösen ma, mert hogy megerősítést jelent maga a szó, de valóban megerősíti-e a gyerekeket, a fiatalokat 13-14 évesen ez a fogadalomtétel, vagy sok esetben csak egy kivipálandó feladatot jelent. Mondhatom azt, hogy igenis, meg nem is, mert a konfirmáció, és én mindig ezt szoktam hangsúlyozni, tulajdonképpen egy belépő a felnőtt gyülekezeti életbe. Én nekem meggyőződésem, hogyha a szülő, vagyis maga a család jelen van rendszeresen egy gyülekezeti életbe, akkor valóban megerősíti, és valóban belépteti a felnőtt gyülekezetbe a fiatalokat a konfirmáció. Mindegy, hogy ennek milyen formája van, hiszen ez is változó gyülekezetenként. Hogyha viszont a konfirmáció csak egy olyan kötelező feladat, mint egy dolgozat megírása, vagy egy vizsga, egy kötelező vizsga, akkor viszont nagyon nehéz azt mondani, hogy jó szívvel mondjuk ki azt, hogy, és maga a konfirmandus is jó szívvel mondja ki azt, hogy ő elkötelezi magát Krisztus mellett. Mert hiszen erről van szó, hogy Krisztus már elkötelezte magát mellettünk. Mégpedig éppen a keresztség alkalmával. És a keresztségben ugye megnyilvánul, hogy Isten milyen áldozatot hozott értünk, meghalt, odaáldozta az életét azért, hogy nekünk életet adjon. És hogyha mi erre igennel válaszolunk a konfirmáció alkalmával, akkor létrejön az a kapcsolat, az a szoros közösség köztem és Jézus Krisztus között, ami tovább visz. Ha viszont ez a fajta igazi odaszánás és elköteleződés valami miatt elmarad, és most nagyon, nagyon sok okot lehetne itt sorolni, hogy miért, és hogy esetleg mi lehetne változtatni, hogy ez valóban arról szóljon, amiről kell. De ha ez elmarad, akkor válik kérdésessé, hogy jó-e ez a forma, vagy ezen is változtatnunk kell. De ez egy újabb órás beszélgetés is lehetne.
1: Megerősítésül a mostani beszélgetésünk témájához kapcsolódóan, ha szabad kérnem, egy igei gondolattal, üzenettel zárja nagytiszteletű asszony ezt a beszélgetést.
2: Hát én a Máté evangéliumából szeretném azt a rövid mondatot idézni, ami a keresztség szereztetés igéjében is van. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mert hogy ez a legnagyobb feladat, és ez a legszebb feladat a világon. Jézus Krisztus tanítványává tenni, de persze

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztrált. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andok vírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesétérintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID 2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A nyári szünidő közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinte 8-9%-os növekedés, közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE Trendholder iskola szövetkezet hétfőn. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártástermelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az átlag, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Kiemelték, hogy az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diák munkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA mentessége. Ennek köszönhetően egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sok a

0: adóknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-től egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Tükröz zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Tükröz zenekar azzal a céllal alakult 1986-ban Budapesten, hogy minél hitelesebben tolmácsolja magyar nyelvterületek népzenéjét. Személyes találkozások, erdélyi utak és akkor még élő népi kultúra megismerése egy életre elkötelezte a városi, komoly zenei háttérből érkező fiúkat a népi hagyomány mellett.

Példaképeik a régi falusi bandák, ahol összeszokott kamarazenélés és a muzsikusok táncot szolgáló szerepe jellemző. Egy évtizeddel a zenekar alakulás után jelenik meg az első önálló album Tükrös Együttes Magyar Népzene. A lemez összefogja az addigi elsajátított dallamokat, a kiérlelt kamarazenét és a tagok nem apadó szeretetét a magyar népzene iránt. Debrecen majd Simon Puszta ad otthont a Tükrös tábornak, ahol évről évre egyre többen élik át az élőzene, a táncok a több száz éves kultúra varázsát. A sokasodó felkérések a magyarországi fesztiválokról a környező országokba kalózolják a zenekart. Prágába, Brnóba, Dortmundba és Bécsbe is a Tükrös tolmácsolja a magyar népzene kincseit.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az élet korszakába lép együttes a 2000-es évektől tengeren túlon is gyakori vendég. Sydney, Melbourne, New York és Chicago is szerepel a koncert helyszínek között. Az ott élő magyar közösség számára Ausztráliában is létrejön a tükrös tábor, a földrajzi távolság ellenére az eredeti hamisítatlan hangulattal.

Megjelenik a tükrös második albuma, a Szatmári Népzene. Az 1900-as évekből a térség zenéi virágzását híres bandáit kelt életre, kérlelt örömteli játékkal. A 2008-ban megjelent A mi mezőségünk album annak a térségnek a sokszínű hagyományát mutatja be, amely a táncszáz mozgalmat is életre hívta. A 2015-ben kiadott Erdők, vizek zenéje a Marosmente vidékének muzsikáját mutatja be a zenekarra jellemző, értő és alázatos tolmácsolásban.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Tükröz zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Sulyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Sulyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrei Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos.

0: biztonságos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a Tiszán inneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a Tiszán inneni református egyházkerület, a Felső-Zsolcai református egyházközség, a Kazinci Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztóth Kálmán református alapfokú művészeti intézmény Felső-Zsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszán inneni református egyházkerület missziói tanácsosa. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártó, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Konfirmáció a Beregszászi Református gyülekezetben.
2: Hát ugye az egyházi liturgiáink, illetve egyházi élet alapján egy ember, mikor megszületik, Isten kegyelmi ajándéka a keresztség szövetsége. Tehát akkor a gyermek még semmiről nem tud, a szülők hitére nézve felajánlják, oda teszik Isten kezébe, Isten szövetségébe. Viszont a Szentírás számos helyen azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, tehát ha csak megkeresztelkedik, és nincs ott a hit, akkor ránézve igazából semmit nem jelent, hanem tehát el kell érni azt a pillanatot, amikor a megkeresztelésemként, ha meg vagyok keresztelve, akkor nyilvánosan felvállalom, nyilvánosan megvallom, hogy én Isten szövetségéhez tartozom.
1: Újra megrendezteim már 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet.
3: Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását.
1: 13 éve indult vándorútjára a tekergő mesetábor.
4: Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel 2-kor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A konfirmáció a református egyház egyik legfontosabb ünnepe, amikor a fiatalok hitükről nyilvánosan is bizonságot tesznek, és fogadalmat tesznek arra, hogy a gyülekezet aktív tagjaiként kívánnak élni. A Beregszászi Református gyülekezetben idén május 17-én 16-an konfirmáltak. Az ünnepi alkalmat megelőzően a mennybe menetel ünnepének üzenetéről, valamint a konfirmációról beszélgettünk Tarackközi Ferenccel, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztorával. Ez Birta Zoltán és Gogola István.
2: Hát ugye a Szentírás tanúsága szerint, miután Jézus Krisztus feltámadt, 40 napon keresztül jelent meg Szentírás alapján több mint 500 embernek, és ez alatt a 40 nap alatt tulajdonképpen az ő feltámadásáról tett bizonyságot, és így olvassuk az apostolok cselekedetei könyvében, hogy számos megjelenése által Isten országáról tanított, Isten országáról beszélt. És a 40. nap, a Jézus mennybe menetele, a Biblia tanúsága szerint a tanítványaival volt együtt, akik látva ott Jézust maguk között, feltették neki kérdésként, hogy ez az az idő, amikor helyreállítod Izrael országát, és Jézus ugye válaszában azt mondja, hogy nem a ti dolgotok az időnek és a helynek a kérdése, hanem ez Isten titka, viszont meghagyja nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, mert vesznek erőt a Szentlélek kitöltetése által. Tehát ott kell maradjanak Jeruzsálemben is, és ez a 10 nap pünkösdig tulajdonképpen erről szól, hogy a tanítványok ott a felházban Jeruzsálemben együtt vannak, azt olvassuk róluk, hogy könyörögnek, imádkoznak, ott vannak Isten színe előtt folyamatosan. Bizonyára nem volt könnyű ez a 10 nap, de mégis arra szolgált, hogy teljesen Isten kezébe tegyék azt a helyzetet, ami emberi mérce szerint felfoghatatlan. Ugyanakkor áldozó csütörtök, vagy mennybe menetel, tehát egyrészt azért áldozó csütörtök, mert a katolikus egyházban a miséhez kötötték, tehát az áldozáshoz kötötték, és mivel nem úrnapi, nem vasárnapi, hanem hétközi, tehát csütörtök, ezért jött ez a mondás, hogy áldozó csütörtök. Tehát ugye reformátusokként mi mennybe meneteléről beszélünk. Ez az a nap, amikor Jézus a tanítványok szemei elől felemelkedett, és innentől kezdve fizikálisan már nem volt közöttük. Viszont elmond egy nagyon fontos dolgot, azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. És hát ez ugye nagyon sok kérdést vet fel, hát miben jobb a tanítványoknak, akik eddig személyesen, fizikálisan tapasztalták, hogy az, amit Jézus tesz, amit mond, személyéhez kötődik minden erő, hatalom, minden csoda, tehát hogyha ő fizikálisan nem lesz, akkor mi lesz tovább? És ezekre a kérdésekre tulajdonképpen Jézus válasza, amit a tanítványok nem értenek, hogy a Szentlélek által erőt vesztek. Mert a Szentléleknek a jelenléte innentől kezdve az egyházra nézve talán létszükséglet, azt mondom, Szentlélek nélkül igazából lehet beszélni klubokról, lehet beszélni érdekközösségekről, de mint egyházról, mint gyülekezetről nem, mert a Szentlélek által van jelen az élő Isten.
5: Ezért lehet majd örömünnep a mennybe menetel, hiszen tehát ha keresztény ünnepeket vesszük, akkor nagypéntek, hát inkább egy fájdalmas ünnep, bár tudjuk, hogy az ember szempontjából a megváltás enélkül nem lehetséges. De húsvétra mégis úgy tekintünk, mint egy örömünnep. Mennybe menetelnél Krisztus fizikálisan elhagyja a földet, tehát mondhatnánk azt, hogy veszteség, de az ünnepről beszélünk, az mégis inkább az öröm. Hogy lesz ebből teljesség?
2: Hát ugye a tanítványokban pont ez a nagy kérdés, tehát hogyha egyszer elmegy előlük, tehát innentől kezdve fizikálisan nincs ott, akkor ez mit jelenthet egyáltalán, hogy jobb lesz nektek? Tehát addig, míg nem tapasztalják meg a Szentlélek kitöltetését, addig marad a kérdés. Viszont a Szentlélek kitöltetése után, jelen esetben a mi helyzetünkben, tehát mi már örömünnepként tudunk rátekinteni a mennybe menetelre, mert megértjük, hogy az ő mennybe menetele, az tulajdonképpen nekünk egy nagyon csodálatos ajándék, mert így a Szentlélek jelen valósága, az, hogy elküldte a Szent Lelket, tehát ez az ember életét helyes irányba tereli folyamatosan. Tehát ahogy hangsúlyoztam, a Szentlélek nélkül, tehát nem beszélhetünk egyházról, nem beszélhetünk megváltásról, hitről, mert az, amit szimpatizánsként, vagy manapság nagyon nagy divatja van a kultúrkereszténységnek. Tehát ez igazából az ember lelki üdvére nézve nem sokat jelent. Közösségileg jó hivatkozni a keresztény értékekre, de ez még tulajdonképpen nem biztosít engem afelől, hogy befejeződik az élet és mi van tovább. Viszont a Szentlélek az, aki ezt az ember szívében megpecsételi, megerősíti, és innentől kezdve, hogyha a Szentlélek ad egy üdbizonyosságot, akkor egy nagyon fontos dolgot értek meg. Sok minden fontos ebben a 70-80-100 esztendőben, amit élek ebben a földi világban. De közeledve a behatárolt életemnek a végéhez, tehát én magam is egyre inkább fedezem azt fel, hogy minden fontos, minden kell, de tulajdonképpen utolsó percben mi marad? Tehát mindent, amit most két kézzel ragaszkodunk hozzá, igazából ott az utolsó pillanatokban minden értékét veszti. Egyetlen egy kérdés fog maradni. Vár engem az én mennyei atyám, vagy nem? Ismer engem az én mennyei atyám? Ismerem-e Jézus Krisztus által az atyát, vagy nem?
5: Lesz-e mennybe menetelem?
2: Ez az egy kérdés marad. Lesz-e mennybe menetelem? Mennybe menetel ugye ez lesz mindenféleképpen, mert az emberi lélek Istentől kapta az életet, tehát így a nagyon sok vallással szemben nagyon fontos ezt megállapítani, hogy minden ember feltámad. Tehát minden ember Isten előtt van. Jelenések könyve gyönyörűen mondja azt el, hogy könyvek nyittattak meg, és aztán megnyittattik az életkönyve. A könyvek alapján a cselekedetek szerint fogja megítélni Isten színe előtt az embert, maga a saját cselekedete. Az életkönyvébe beírtak pedig azt élhetik át, hogy Jézus Krisztusban a cselekedeteim mind ítélet alá estek, és Jézus Krisztus által megbocsátattak bűneim, tehát ezért más helyen azt mondja Jézus, hogy példázatában, hogy jöjjetek hozzám atyámnak áldottai, vagy nem ismerek titeket, távozatok tőlem. Tehát ha az élet könyvébe be van írva a nevem, amit a Szentlélek pecsétel meg a szívemben, mert fel lehet írva, hogyha bennem nincs meg ennek a meggyőződése. Tehát igazából ennek a földi létnek, harcnak legfontosabb kérdése ez, hogy ezt az üdbizonyosságot, ezt a bizonyosságot megismerjem, és az enyém legyen, mert más megvilágításba kerül mindaz, amiben élek a mindennapokon. Hogyha tudom, hogy épp napokban volt a római levélnek egy csodálatos megállapítása, hogy amikor üdbizonyosságom van, akkor megértem azt, hogy mindegy, hogy mi történik velem, minden a javamat szolgálja. akik szeretik az Isten, minden a javukra válik. Tehát hogy tud javamra válni? Úgy, hogy megértem, hogy Isten előtt az én életem kedves, mivel Jézus Krisztuson keresztül néz engem, és mivel kedves, ezért, ha nem is értem, mert nem látom a teljes összefüggést, de mindenféleképpen az én javamat fogja szolgálni. Még a legszörnyűbb, legfájdalmasabb helyzet is az én javamat fogja szolgálni. Nem azt jelenti, hogy minden, ami történik, az jó. Nem, sőt, nagyon sokszor nagyon rossz. De annak ellenére a javamat fogja szolgálni, mert Isten azt hozza ki belőle, hogy jellemileg, hitbelileg, vagy sokféle más formában én erősödjek, erősebb legyen a meggyőződésem, tisztuljon esetleg az életem. Tehát ennek megfelelően ezért nagyon fontos a mennybe menetel, mert ezáltal kaptuk meg a Szent Lelket.
5: Az ifjúság életében a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek a, mondhatnám, bázisán egy nagyon nagy nap történik, vagy nagyon nagy nap van ehhez kötve, konfirmáció. Miről szól ez az ifjak életében?
2: Hát ugye az egyházi liturgiáink, illetve egyházi élet alapján egy ember, mikor megszületik, Isten kegyelmi ajándéka a keresztség szövetsége. Tehát akkor a gyermek még semmiről nem tud, a szülők hitére nézve felajánlják, oda teszik Isten kezébe, Isten szövetségé. Viszont a Szentírás számos helyen azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, tehát ha csak megkeresztelkedik, és nincs ott a hit, akkor ránézve igazából semmit nem jelent, hanem tehát el kell érni azt a pillanatot, amikor a megkeresztelésemként, ha meg vagyok keresztelve, akkor nyilvánosan felvállalom, nyilvánosan megvallom, hogy én Isten szövetségéhez tartozom. Tehát ez a mi egyházi rendünk szerint a konfirmáció, és én azt gondolom, itt Beregszászban egy külön kiváltság ez, sok-sok gyülekezettel szemben, hogy nálunk 3 éves a konfirmációs oktatás. Tehát 3 év alatt a hétvégekkel, hetekkel, tehát egy olyan közösségbe kerülhetünk a gyerekekkel, akik hallhatnak róla, megtapasztalhatják, láthatják azoknak az életén, akik foglalkoznak velük, hogy mit is jelent ez a szövetség, mit jelent az Istenhez tartozás. És ezért valóban a fiatalok életében egyházi szempontból talán legkiemelkedőbb pillanat ez, amikor a konfirmáció ünnepségén nyilvános vallást tesznek. Arról, hogy akkor mit jelent nekem Jézus Krisztus. Úgyhogy itt Beregszászban és a mi gyülekezetünkben is most vasárnap lesz a konfirmációs ünnepség, ami mindannyiunk számára egy kiemelkedő pillanat, mert a gyülekezetünkben lévő fiatalok, akik hosszú éveken keresztül ott voltak, tapasztaltak sok mindent, most ők felnőtté válhatnak, úgymond, nyilvánosan elmondhatják azt, hogy nem volt hiába való ez a 3 esztendő, vagy az a 10 esztendő, 15 esztendő, ami az életükben ott van.
6: A konfirmációs képzés szó azt jelenti, hogy valamifajta tudásanyag is átadásra kerül. Miért van szükség egy 12 éves fiatalnak, hogy elkezdje a konfirmációs képzést, és 2-3 év alatt ilyen információkat kapjon, hogy mit nevezünk Istennek, egyháznak, vallásnak? Rengeteg maga KT kérdés felelek, konstrukció, rengeteg egyszerű kérdése, nagyon mély választ tud adni. Miért fontos ennek a tudásnak a megszerzése?
2: Hát ugye a heidelbergi KT az eredetileg nem gyerekeknek készült, hanem felnőtteknek, és ennek megfelelően, tehát felnőtt szinten a hit kérdéseit fogalmazza meg, hogy mit jelent nekem az Isten, kicsoda az Isten, és ennek a letisztázása tulajdonképpen a heidelbergi KT, hogy mi a hit, kicsoda az Atya, kicsoda a Fiú, kicsoda a Szentlélek, tehát amikor ezeket válaszként megadja a heidelbergi KT, akkor ez lehet az én hitvallásom, bizonyságom, hogy igen, én ezt hiszem és vallom. Na most a gyermekeknél ezért fontos az, hogy valamennyire próbáljuk közelhozni hozzájuk, és van egy átdolgozott formája a heidelbergi KT-nak, az ő nyelvükre lefordítva, és tehát így ők a maguk szintjén, a maguk létvilágukban, életterükben, tehát hozzájuk közel hozva, ők maguk is megvallhatják, kimondhatják meggyőződésüket, hogy ezt hiszik vagy nem hiszik. Hogy miért kell? Egyrészt tisztában vagyunk vele, hogy a hit az nem adható át. Tehát a Szentírás egyértelműen mondja, hogy a hit Isten ajándéka. Arról is beszél a Szentírás, hogy amikor egy családfő megtért, akkor az egész háza népével megkeresztelkedett. Tehát nagyon fontos, hogy mi van háttérként a családban. És én nekem mindig ez a nagy csoda, amikor a háttér az ellenkezőért beszél, és mégis a fiatal pedig itt van, és megízleli, és az isteni ajándék az övé lesz. Tehát ugye nagyon sok ilyen családunk van, akiknek nem sok mindent jelent a gyülekezet közössége, de a gyerek mégis itt van köztünk, és jön. Épp nemrég volt egy csodálatos bizonyság számomra, hogy egy leányzó így került be a konfirmációs közösségbe, és otthon nagyon sok kérdést tett fel, és elindította a kíváncsiságot az anyában először, és megjelent a templomba. És akkor itt volt a templomba is, és azóta, tehát egy nagyon aktív tag mindig most már ott van a gyülekezetünkben. Na és elmentem hozzájuk beszélgetni, és mondja, hogy az első megtapasztalása az volt, mikor először lépett be a templomba. Egy atyafival istentisztelet után két mondatot váltottak, aki a következőt mondta neki. Ebbe a templomban ne gyere, itt nincs szeretet. És azt mondja, engem ez döbbentett meg, hogy máshol, ha bemegyek valahova, azt mondják, hogy szeretünk gyerek közénk. Itt meg azt mondja, azzal kezdték, hogy itt nincs szeretet, ne gyerek közénk. Az egy kíváncsiság gyújt bennem, hogy akkor milyen gyülekezet ez. És persze az egy személyes sérelem volt, ami miatt ezt valaki mondta, de hogy az Isten mindent a javunkra formál. Tehát ez a csodálatos, és ezt csak azért mondtam el, hogy a gyerek által jött be a szülő. Úgyhogy ez egy óriási ajándék az Istennek itt a gyülekezetünk közösségében is.
6: Sok esetben kiemelnénk a nagyszülőknek a szerepét a konfirmációs képzésben, mert ők még azért néha fontosnak tartják ezeket a dolgokat, és néha emiatt is vannak itt a diákjaink.
2: Igen, hát a gyülekezetünkben is, meg sajnos most már Kárpátalján ez egyre erőteljesebb kérdés, hogy középkorosztály az sajnos elkényszerült, az idősek azok, akik maradtak, illetve az unokák, és ilyen szempontból talán még nagyobb hangsúly és nagyobb felelősség helyeződik a nagyszülőkre, hogy ők mennyire tartják ezt fontosnak, mennyire tesznek azért, mennyire élik oda, mutatják be az unokáknak, de ebben is van nagyon sok jó tapasztalatunk, és biztatjuk is az időseinket, a szépkorúakat, hogy az unokákra figyeljenek.
1: Az elmúlt percekben Tarackközi Ferenccel, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorával beszélgettünk a konfirmálásról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Újra megrendezte immár 5. alkalommal Csoda Gyerek Tehetség konferenciáját a Református Pedagógiai Intézet. A tematikus szakmai fórumot hagyományosan Debrecenben tartották, a Debreceni Református Egyetemi Templom adott neki otthont. Az egyházi kézben működő oktatási nevelési intézmények munkatársai, pedagógusai vehettek részt az előadásokon és gyakorlati kurzusokon. Az óvodák, általános és középiskolák mellett most külön hangsúlyt kaptak az alapfokú művészeti iskolák, hiszen az idei konferencián arra fókuszáltak, hogyan működik a tehetségfejlesztés a művészetek eszközeivel. A jó minták bemutatására, átadására, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget biztosított a találkozó. Olá Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
2: A Református Pedagógiai Intézet Csodagyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, már ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
3: A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre a Csoda Gyerek Tehetség konferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a pedagógiai intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
2: Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület, amiben valaki tehetséges, ugyanakkor a művészet eszközei segíthetnek másfajta kvalitások, másfajta tehetségek kibontakozásában, a személyiségfejlesztésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, tehát ez egy összetettebb terület talán, mint mondjuk egy matematikai tehetség, vagy egy irodalmi tehetség.
3: Ez így van, hiszen a mozgás, a gondolkodás, a logikai képességek fejlesztése, ez mind alapfeltétele annak, hogy valaki szépen jól teljesítsen a művészetek terén, ezért rendkívül hasznos, hogyha egy tanulócsoport, vagy akár egyen-egyenként a gyermekek is járatosak a művészetekben, mert ez a tanulmányi eredményükre, a személyiségükre, például fegyelem, feladattartás, nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
2: Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan-e ennek az 5 megillető helye?
3: A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan. Megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon, a pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiségfejlesztésre.
2: A Csoda Gyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az 5. is, hogy jó gyakorlatokat adjanak át, tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
3: Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. és ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehetőséget adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
2: Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
3: Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban, akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajz kifejezőkészség is megnyilatkozott, és azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
2: A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni, és át tudják ültetni a saját intézményükben?
3: Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak, ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat, elérhetőség, cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
2: Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményből eljön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetséggondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
3: Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni, részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik munkaközösségi alkalmakon, a vezető beszámol arról, hogy mi történt, hiszen a folyamatos megújulás az mindenkinek bevett jó szokása és célja is, és ez egy jó alkalom arra, hogy mások bevált gyakorlatait otthon is meghonosítsák.
2: Nagyon jól jöhet egy külső tapasztalat, mert hogyha valaki évek óta foglalkozik tehetséggondozással, akár a művészetek terén, akár attól függetlenül más tanulmányterületeken, akkor megvannak a maga módszerei. Abban egy picit kinézni, kitekinteni, kimozdulni, elhagyni a biztonsági zónát és kipróbálni új dolgokat, az csak előre vihet.
3: Igen, ez a kipróbálni új dolgokat, ez mindig nehéz, főleg pedagógusoknál, az így szoktuk, az nagy úr, de a művészeteknél ez talán máshogy van. A jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom, és ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
2: Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztaltakat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és jó, ha jutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csodagyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
3: A jelen tanévben, a 2025-2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeti képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészet oktatási intézmény.
2: Hogyha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több tízezer gyerekről beszélgetünk.
3: Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
2: Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a pedagógiai intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni?
3: Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanuló tájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diák média napot szervezünk diák önkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.
1: Az elmúlt percekben Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. 13 éve indult vándorútjára a tekergő mesetábor, amely azóta gyermekek százainak adott felejthetetlen nyári élményeket. A kezdeményezés eredetileg azért született meg, hogy rászoruló gyermekek számára is elérhetővé tegye a táborozás örömét. Ez a cél pedig ma is változatlanul fontos a szervezők számára, azonban ennek megvalósulásához közösségi összefogásra van szükség. Idén 3 táborba várják a gyermekeket 7 éves kortól egészen a nagykamaszokig. A szervezők kezdetben nem tudatos fejlesztési céllal indították útjára a tábort, időközben kiderült, hogy az élőszavas mesélésnek, a meseszövésnek és a felhőtlen együttlétnek különleges ereje van. A tekergő mesetáborokról Hajós Erikával, a Tekergő Meseöstvény Egyesület elnökével Janicskó Mihály Noémi beszélgetett.
2: Szeretettel köszöntöm Hajós Erikát, a Tekergő Meseösvény Egyesület elnökét, akik már így az Egyesülettel együtt már most készülnek a nyárra, a táborokra. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy így Kolozsváron és Kolozsvár környékén milyen izgalmas táborokba várjátok az érdeklődőket.
3: Köszönöm a megkeresést, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Évek óta táborozunk, így hát 3 korosztálynak is tartunk táborokat, a kicsitől a nagy kamasz felnőtt, kisfelnőtt gyerekeket is várjuk.
2: Nézzük sorba a kicsiktől a nagyobbak fele, melyik az a legkisebb korosztály, aki már jöhet hozzátok?
3: 7-8 éves kortól érkeznek már hozzánk a gyerekek, a kicsik táborába, a tekergő mesetáborokba. Bejárós táborokat tartunk pár éve a Heltai Folk Centerben a kicsiknek, és azt el kell mondanom, hogy minden táborunk, nem csak a kicsik mesetábora, a népmesén alapul, élőszavas mesemondás az alapja minden táborunknak és a népmese. A kicsik táborában, a mesetáborban, azon kívül, hogy nagyon sok népmesét hallanak a gyerekek, élőszóval mesélünk, nekik sokat játszunk, ők is szőhetnek meséket, és ezeket a meséket el is játszhatják, és tábor végén mindig várjuk a szülőket is egy kis bemutatóra, megmutatjuk, hogy mi mindent alkottunk a hét folyamán, és hogyan szőtték a gyerekek a saját meséiket.
2: Vannak ezen kívül valamilyen kézműves foglalkozásaitok, amik szintén a meséhez kötődnek, vagy inkább a mesék és a mesemondás a fő téma, a fő tevékenység?
3: A fő téma az a meseszövés és a mesemondás, viszont kapcsolódik hozzá nagyon sok minden, ugyanúgy alkotunk is, akár rajz, akár festés, akár kézműves foglalkozás, az ő általuk szőtt mesékhez mindig kapcsolódik valami alkotás is.
2: Nagyon izgalmasan hangzik a következő tábor, ami már kiskamaszoknak szól, és azt mondtátok erről, hogy ez egy felvilágosító tábor, miről is fog szólni tulajdonképpen?
3: Hát tulajdonképpen ez a tábor úgy nőtte ki magát, pont ma jutott eszembe ez a szép kis emlék, amikor az első mesetáboros csapat már úgy érezte, hogy ő kinőtt a mesetáborból, és tábor végén oda jöttek, hogy jövőre ugye mi már nem jöhetünk, mert nagyok vagyunk, és akkor született meg az a gondolat, hogy dehogy nem jöhettek segítőnek, aminek szintén nagyon örültek a gyerekek, és a következő gondolat az volt, hogy de hát ne engedjük el a kezüket táborozás terén sem, és így lettek a titkos tekergő táborok. Ezek valóban kiskamasz felvilágosító táborok. Úgy láttuk, hogy nagyon nagy hiány ez ennél a korosztálynál, úgy az iskolában, úgy akár a családokban is, hogy nem igazán tudtunk a gyerekekhez nyúlni, kamaszodó gyerekeknek, ha kérdez, hogy és mint válaszoljál, ha nem kérdez, akkor is kéne beszélni erről az időszakról, erről a korról, hiszen nagyon-nagyon fontos a kiskamaszoknak, hogy ne tabuként kezeljük azt, hogy ők egy változó korban vannak, hiszen kezdenek felnőtté válni. Testi, lelki változásokon mennek keresztül, ami nem könnyű. És hát e köré szőttük mi a tábort, érzékenyítés a változásról, egymás elfogadásáról, barátságokról, tulajdonképpen így indulnak ezek a titkos táboraink.
2: És ezek is akkor így a mesékkel vannak összeszűve? Ilyen témákat is megtalálunk akár a népmesékben?
3: Igen, mindenképpen mesélünk itt is nekik, itt is eljátszanak kis jeleneteket, itt is vannak meseszövések, de itt minden a körül forog a változásaikról, a testi-lelki változásokról, a barátságokról, az emberi kapcsolatokról, fiú-lány kapcsolatokról, és igen, ugyanúgy a népmeséket hívjuk segítségül itt is.
2: És akkor van már az egész nagyoknak szóló tábor, a tekergő impro drámatábor. Itt akkor egészen mást csinálnak már a fiatalok?
3: Hát az, hogy egészen mást, azt nem mondanám, hanem egy kicsit magasabb szinten, ha lehet ezzel a kifejezéssel élni. Tavaly volt először ilyen táborunk, impro drámatáborunk, és hihetetlenül jól sikerült. Ugyanúgy táborainkból kinőtt gyermekek is segítkeznek és vezetik ezt a tábort is. Itt különböző témákhoz nyúlnak szintén, itt már komolyabb témákhoz, tavaly például a világvége volt az egész hét témája, és hétvégére egy csodálatos előadást állítottak össze. Itt kisebb jelenetekből áll össze a végére tulajdonképpen egy bemutatható színdarab. Ez a tábor is az, aminek a végén bemutatják az előadásukat. Egyedül a titkos táborunk olyan, hogy ott az, ami ott történik, velünk történik, azt a külvilágnak nem mutatjuk meg, azzal mi dolgozunk. Az impro dráma táborba ott szintén kinyitjuk, és a végén szülők, barátok megnézhetik az előadást.
2: És tulajdonképpen az egész előadás is az improvizációra épül, vagy egy hagyományosabb előadásként kell elképzelni, hogy ugyanúgy betanulnak szövegeket, jeleneteket, gyakorolnak?
3: Is-is. Improvizációból születnek meg a jelenetek, és ezekből áll össze a végén az előadás. Gyakorolnak is, nyilván, ami nagyon jól sikerül, azt begyakorolják, de meghagyják a lehetőségét annak, hogy az előadáson is helyben, hogyha úgy érzik, akkor ott is lehetőség van az improvizálásra, és az előadás, ami megszületik, az ott és akkor egyszer átélhető, mert következő alkalommal már nem úgy működik.
2: Így a szülők, meg így mi szülők gyakran nagyon szeretjük azt tudni, vagy látni, hogy milyen készségeket fejleszt, vagy mi az, amivel távoznak majd a gyerekek egy-egy ilyen táborban. Mit tudnál elmondani, hogy a kicsik, a kiskamaszok, meg a kamaszok milyen kis batyukkal távoznak a táborból majd, vagy mit láttatok, hogy mi az, amit szeretnétek ti fejleszteni esetleg, ha van ilyen célotok meghatározva?
3: Hát amikor elkezdtük, nem az volt a célunk, hogy bármit is fejlesztünk, hanem lehetőséget biztosítsunk szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek táborozásra, kikapcsolódásra, játékra, mesére, és az évek során viszont bebizonyosodott, hogy biza akaratlanul is mi mindent fejlesztenek ezek a táborok. Nagyon sok visszajelzést kaptunk szülőktől is, kicsiknél is például, hogy mennyivel könnyebben tanulnak, kommunikálnak, a szövegértésük hogyan fejlődik így a mesék által, az emberi kapcsolataik, a társas kapcsolataik hogyan változnak, mennyire tudják elfogadni egymást, elfogadóbbá válnak, nyitottabbá válnak a világ fele, nem beszélve a kreativitásuk fejlesztéséről, szóval sok mindent felsorolhatnék.
2: És ha jól tudom, akkor idén is szeretnétek ezt tovább folytatni, hogy rászoruló gyerekek is részt vehessenek a táborokban. Ezt általában hogyan tudjátok megvalósítani? Mivel fedezitek azokat az összegeket, amivel rászoruló gyerekeket tudtok fogadni?
3: Ez hosszú évek óta elég nehéz. Az első táborunk annak idején úgy indult, hogy pályázati pénzt tudtuk megvalósítani, és nagyon örültünk, azt hittük, hogy wow, ez mindig így lesz. Hát nem tartott ez így sokáig sajnos. Nagyon ritkán tudtunk pályázati forráshoz jutni, így az év folyamán az Egyesületben próbáltunk bizonyos összegeket félretenni, arra alokálni, hogy akkor ezt arra fordítjuk, hogy nyáron mindig legyen lehetőségünk ingyenes vagy kedvezményes helyeket biztosítani. Így az évek során ez így egyre kevesebb lett sajnos, és tavaly előtt fogalmazódott meg a gyerekekbe, azok a gyerekekbe, akik velünk nőttek fel, mellettünk maradnak, és már ők maguk táborvezetők, hogy nekik is igényük van erre, hogy igenis térjünk vissza jobban erre az útra, és hogy több kedvezményes és ingyenes helyet biztosítsunk a gyerekeknek, hiszen ők is így kerültek hozzánk, ők is így maradtak meg mellettünk, így tudtak eljönni a legtöbben közülük. És hát nehéz, évről évre azt kell mondjam, hogy nehezebb. Nem vagyunk marketingesek, nem tudjuk ezt a részét jól kommunikálni, valahogy soha nem találtunk úgy támogatót, aki folyamatosan támogasson, és hát a pályázati források pedig az utóbbi években nagyon megcsappantak irányunkba.
2: Most egy kis számítást is végeztél, hogyha jól tudom, és egy felhívással jelentkeztél a Facebookon. Hány támogatóra és milyen összegre lenne szükségetek ahhoz, hogy a gyerekeket térítésmentesen vagy kedvezményes áron fogadni tudjátok, illetve néhány rászoruló gyereket így tudjatok fogadni?
3: Igen, hát végső kétségbeesésembe, hogy mondjam, így kezdtem el számolni, és én úgy gondolom, hogy nem egy olyan nagy összeg ez a 600 000 forint a három táborra, amit így sikerült kiszámolnom, hogy ennyire lenne szükségünk ahhoz, hogy minden táborba tudjunk legalább 10-10 kedvezményes vagy ingyenes helyet biztosítani a gyerekeknek. És hát ugyanakkor nagyon hálás vagyok, elkezdődött egy olyan összefogás, hogy már ilyen 90 000 forintnál tartunk, kis pilléreket forintban és lejben is lehet támogatni ezt a kezdeményezést, és elkezdett összegyűlni ez az összeg, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy május végére ez összegyűl, és akkor ténylegesen a kedvezményes helyekre, ingyenes helyekre jelentkezőket is be tudjuk fogadni a táborokba.
2: Akkor mondd el kérlek azt is, hogy az 1000 forintokat, vagy akár 10 lejeket, vagy akár többet ki mennyit tud és szeretne felajánlani, hova küldheti nektek, hogyha szeretné támogatni rászoruló gyerekek táboroztatását?
3: Ezt a Facebook oldalamon meghirdetett eseménynél van a leírás, de hamarosan a honlapunkra is felkerül. Magyarországon a Tekergőmeseösvény Egyesület számlájára lehet utalni, otthon pedig Erdélyben a Szóperencia Egyesület számlájára lehet ezeket az összegeket utalni, hiszen együtt táborozunk hosszú évek óta. A Szóperencia az a tekergőnek a kis testvére, szokta mondani Bedőházi Betti az egyesület vezetője. Nagyon sok a közös programunk, és hát együtt nőttünk ki ebből. Így ezen a két módon lehet minket támogatni.
2: Remélem, hogy kedvet kaptak hozzá azok, akik szeretik a meséket, és tudják azt, hogy milyen nagy élmény lehet ez a gyerekeiknek, vagy akár egy-egy alkalmatokra becsöppentek, vagy akár a gyerekeitek hallottak mesét tőletek. És még arra lennék kíváncsi, hogy így az évek folyamán milyen visszajelzéseket kaptatok táborozóktól, szüleiktől, vagy más résztvevőktől, akik részesei voltak ennek az élménynek?
3: Hát a táborozóktól azt hiszem a legnagyobb visszajelzés az, hogy ott vanak mellettünk, és táborvezetőkké váltak. A kisebbek ugyanúgy még segítőként vesznek részt a táborban. A szülőktől pedig a visszajelzés az, amikor januárban megkérdik, hogy mikor lesznek tábordátumok, mert nekik ahhoz kell igazítani a nyarat. És azt hiszem, hogy ez az, amit mindent elárul.
2: És esetleg a te személyes élményeidet megosztanád, hogy neked egy-egy tábor mit jelentett, vagy mit jelent, vagy maga a mesélés, amikor így gyerekekkel együtt mesélhetsz, vagy mesélnek ők?
3: Hát az maga a csoda. Minden tábor maga a csoda volt, amit megéltem. Én nagyon-nagyon sokat tanultam a gyerekektől. Hát kicsit elérzékenyültem, nem is tudom, melyik emlékemet vegyem elő. Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel 2-kor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk. És a mesék valahogy mindig célba értek. És ezek a gyerekek ugyanúgy jöttek tovább, és hálásak voltak éveken keresztül, hogy velünk élhették meg az első táboros élményüket.
2: Hát akkor kívánom azt, hogy továbbra is ilyen mesékkel rakjátok tele a gyerekek batyúit, mert azt hiszem, hogy ennél többet talán kevés olyan dolog van, ami adhat, úgyhogy kívánom, hogy sikerüljön a tervetek, gyűjjön össze az a hiányzó pénz még, és akkor idénre is nagyon szép táborokat kívánok nektek.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Az elmúlt percekben a tekergőmese táborokról Hajós Erikával, a Tekergőmese Ösvény Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medence

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrán külügyminiszter szerint készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter a tárca a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy együttműködnek Magyarország új kormányával a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, többek mellett a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat az országok között, fogalmazott a miniszter. Az ukrán külügyi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, melyeket mindkét ország, mind pedig a kétoldalú kapcsolatok számára hasznosak lesznek, áll a közleményben. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix hétfőn. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint továbbra sincs pontos statisztika nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A kimutatás szerint összesen több mint 600 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előttihez képest. A szolgáltatónál az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja több mint 8000 forint volt, míg a múlt év egészében 6600 forint, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A szabályozás szerint azokra az eszközökre kell kötelező biztosítást kötni, melyek tömege meghaladja a 25 kg-ot, és a gyártó által tervezett sebesség 14 km/h-nál magasabb, valamint azokra, melyeknél a tömegüktől függetlenül a 25 km/h-t meghaladja a gyártó által megadott sebesség, idézte fel a Netrisk. Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, erősítette meg ismételten a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény szerint a megelőzésen alapul a működés, a rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai

0: szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra is alapvetően pozitívan tekintenek a rendszerre a gazdák. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része azonban a tartós csapadékhiány és az ismétlődő asszályos időszak miatt a rendszer működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel. Az Agrárkamara kiemelte, a rendszer a jégszemek méretének mérséklésén túl az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A térségben az állandó vizekben, holtágakban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a vérszívók írtása, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. Azt írták, hogy a szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket. Ez azt jelenti, hogy a tenyésző helyeken egy olyan készítményt juttatnak a vízbe, mely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Olvasható a katasztrófa védelem közleményében. Lezárják az M30-as autópályán a főváros felé vezető oldalon a Miskolc-Kelet Felsőzsolca csomópont le- és felhajtó ágát. Felújítási munkálatokat végeznek június 12-ig. A korlátozás ideje alatt a közlekedők terelő útvonalakon tudják megközelíteni az érintett szakaszt. A Tornyos-Németi felől érkezők a Szikszói csomópontnál hajthatnak le. A 26-os főút irányából közlekedőknek a Miskolc észak csomópont felé kell kerülniük. A főváros irányába felhajtani a hármas számú főút úgynevezett turbó körforgalmától lehet majd, tájékoztatott a kivitelező.
1: Az időjárásról.
0: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az Életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket, Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a tiszáninneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja pedig, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a tiszáninneni református egyházkerület, a felsőzsolcai református egyházközség, a Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmán református AMI felsőzsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon. Az alkalmon elsőként Vadnai Zoltánt, a tiszáninneni református egyházkerület missziói tanácsosát szólítottam meg.
2: Ne itt vagyunk Felső Zsoltán a H2 rendezvényén, be kellett költözni a sportcsarnokba.
3: Ez az ötödik H2 bizonyságtétel rendezvényünk, és ez az első alkalom, hogy fedett helyet kellett keresnünk, mert egésznapos esőt mond a meteorológia, és tapasztaljuk is, hogy így van, hogyha kimegyünk innen a fedett sportcsarnokból. Én hálát adok az Úrnak, hogy amikor ide Felső Zsolcára terveztük ezt az eseményt, ide a sportcsarnok mellé, ki a zöldbe, a futballpálya mellé, akkor adódott ez a lehetőség, hogy esős időben ide be tudunk jönni, ebbe a nagyon szép sportcsarnokba, és itt készülünk erre a rendezvényre.
2: Ilyenkor borul minden a szervezést, hogyha tekintjük, vagy azért lehetett erre már számítani?
3: Körülbelül egy héttel ezelőtt derült ki, hogy nem lesz hozzánk az időjárás túlbaráti, és tartottuk az AB verziót napirenden, és így kerültünk ide be a sportcsarnokba, amikor láttuk, hogy esni fog. Úgyhogy nagy átszervezést azért nem igényel, mert persze kint a szabadba kényelmesebb lett volna, itt egy kicsit zsúfoltabban vagyunk, de minden programelem, amit terveztünk, az ugyanúgy megvalósul bent is.
2: Na akkor milyen programok lesznek?
3: Ez egy bizonyságtétel az Úr Jézusról, ez a napnak ez a központi témája. És a színpad élni fog egész délután, és én azt gondolom, hogy minden erről beszél. Ha fellépnek majd itt a helyi református általános iskolának a diákjai, az arnóti óvodások, a zeneiskolások, a Csomasz itteni tagintézménynek a tanulói, ők mindannyian református intézményben tanulnak, és hozzák magukkal azt a lelkületet is, és mindazt a tudást és értéket, amit itt elsajátítanak. De lesz a színpadon bizonyságtétel, egy sárospataki teológus Halasi Botond tesz majd bizonyságot, aztán igehirdetés lesz a csúcspontja a délutánnak, Fejér Zoltán a sárospataki gimnáziumnak az intézményi lelkésze hirdeti majd az igét. Itt lesz velünk a For the King együttes, aki a dicsőítést végzi majd ezen a délutánon, de nyilván egyházkerületünk vezetői, illetve egyházmegyénk vezetője, Esperes úr is megszólal és köszönti majd a résztvevőket, illetve a helyi lelkipásztor, Alexa Gábor, úgyhogy széles a skála, amivel a színpadon találkozhatunk. És kísérő rendezvények is vannak, hiszen a gyerekekre is gondoltunk, ugrálóvárakkal, mászófallal, amit sikerült itt bent is szépen berendezni és felállítani ezeket, de itt vannak keresztény közösségeknek a termékei, Abaújvári Manufaktúra, itt van közöttünk a Paraklétosz könyvkiadó, itt vannak bemutatkozó standjaik az intézményeinknek. tehát a Kazinci Református Iskola és Óvodának, a zeneiskolának, a helyi gyülekezetnek, az asszonyok rengeteg süteménnyel készültek, úgyhogy a kínálat is meg lesz ebből a szempontból. De sorolhatnám még kézműves foglalkozása a gyerekeknek, Herceg Marika állandó vendégünk a H2 ön, aki természetes anyagokat használva csodálatos kézműves dolgokat készít a gyerekekkel és felnőttekkel is, mert ők is szeretik. De lehet mézet vásárolni, hoztuk a Reforrás legújabb számát, a kis ajándéktárgyakat készítettünk, úgyhogy reménység szerint gazdag délután lesz majd.
2: Ez az ötödik a cél, az változatlan azóta is, mióta elindult ez a sorozat?
3: Igen, tulajdonképpen változatlan, hiszen Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, és őt hirdetjük, és járunk városról városra. Ez az ötödik helyszínünk, ahogy említettem. A célja az a rendezvénynek, hogy a zárt tereinkből, templomból, gyülekezeti teremből, iskolai falakon kívül legyünk, kilépjünk onnan, és hirdessük a nyílt téren, a városok nyílt területein, ha csak az idő, mint most be nem szorít minket a sportcsarnokba, de hát nyitottak vagyunk és várunk minden érdeklődőt, hirdessük őt, aki megváltott bennünket, és ez a csodálatos üzenet ennek a napnak.
2: És másik egy kérdés, hogy Felső Zsolcára esett a választás?
3: Általában a helyszínek, úgy választunk helyszíneket, hogy legyen a református intézmény, iskola, óvoda ezen a helyszínen, mert szeretnénk azt a sokszínűséget megmutatni, amit a gyerekek is adnak nekünk, a református közösségnek. És hát azt is gondoljuk, hogy akik ilyen intézménybe járnak, nem minden család kapcsolódik szoros szállal a helyi gyülekezethez. És szeretnénk ezt a szállat erősíteni, mert ilyenkor eljönnek a gyerekek, elkísérik őket a szülők, nagyszülők, és így szeretnénk őket is megszólítani, illetve akik már kapcsolatban vannak az Úrral és a gyülekezettel, őket pedig erősíteni ebben.
2: Alexa Gábor, lelkipásztor úrral találkozok itt a H2 rendezvényen. Hát ez itt most önöknél valósul meg ez a rendezvény. Milyen érzések kavarognak önben?
4: Egy nagy-nagy megtiszteltetésnek vettük azt, hogy az egyházkerület bennünket választott ki ezen az éven a H2 ő helyszínének, hiszen hát azt gondolom, hogy egy szép küldetés, megélés lehet ebből minden református gyülekezet számára, és minden református intézmény számára, hogy felmutassuk az emberek előtt a reformátusságunkból fakadó értékeinket, hogy mik azok, amik számunkra jelentőséggel bírnak, amik fontos dolgok, és hát bizonyságot tegyünk úgymond a hitünkről, Jézus Krisztusba vetett reménységünkről, és hát egy nagy ajándék az, hogy így a gyülekezetünk is megjelenhet ezen az alkalommal, az iskola is, az Arnóti tagovodája is az iskolánknak, és hát sokan érkeztek ide hozzánk, könyvvárus, kézművesek, stb. És úgy látom, hogy sikeres lesz a rendezvény, annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon esős időszakot fogtunk ki erre a hétre, nagy szükség volt arra, hogy a H2O az fentről is jöjjön az életvizeként a számunkra, és hát így bízunk abban, hogy Jézus Krisztus is jön közénk az ő lelke által ezen a mai napon.
2: Nagy tiszteletű úr, miért fontos egy ilyen rendezvény?
4: Azt gondolom azért fontos, mert talán, hogyha többségében még olyanok is vesznek részt rajta, akik egyébként is valószínűleg valamilyen szálon kötődhetnek a gyülekezethez, de mindig érünk el olyan újabb és újabb embereket, akik talán eddig bele se gondoltak abba, hogy milyen érték maga a református egyház, milyen értékek azok, amiket őriz, amiket tovább tud adni, és talán valakinek lehet ez a mai alkalom lesz az, hogy elindít a szívében egy olyan mozdulást, hogy kitárja az ajtót Jézus Krisztus előtt, aki ott zörget mindannyiunk szívének ajtaján.
2: Közösségépítés az fontos itt önöknél is?
4: Nagyon fontos, és hát igyekeztünk arra, hogy a gyülekezetünk közösségét is összefogjuk ezen a mai napon, hiszen hát az asszony testvérek, ők bőszen sütöttek, főztek, aztán készültünk egy olyan asztalal, ahol kis kvízt lehet kitölteni, vagy éppen a református címet lehet kirakóból kirakni, és hát igazából a gyülekezet tagjai is összefogtak azért, hogy sikeres legyen ez a mai nap.
2: Ha mindennapokat nézzük, akkor akár az alsó, akár a felső zsolcai gyülekezet mennyire aktív?
4: Azt gondolom, hogy aktív, bár hát ezt így saját magunk, nehezen tudjuk magunkról megállapítani, mert mi csak éljük az életünket a mindennapok során, de azt gondolom, hogy egy aktív gyülekezet vagyunk, és egy fiatalos gyülekezet, itt a Felső Zsolcai gyülekezet, hiszen hát a mi közösségünk az viszonylag későn alakult meg, egy kis imaház épült itt 1957-ben, egészen megdöbbentő az évszám, hogy itt az 56-os forradalom után a kommunizmus legsötétebb időszaka az, és mégis egy kis imaház felépülhetett a reformátusság számára, ami aztán az évek során folyamatosan bővült, és ma már teljesen templomi jelleget öltött, és a gyülekezetünk lélekszáma is folyamatosan növekszik, hála Istennek. Azon kevés települések közé tartozunk, akik a két legutolsó népszámlálás során, amikor még ugye meg volt kérdezve a felekezeti hovatartozás, tudjuk, hogy a legutolsó volt az ilyen alkalom, itt nálunk nem fogyott a reformátusság a településen, hanem is sokkal, egy 40 fővel, de többen vallották magukat reformátusnak, mint az azt megelőző népszámlálás során.
2: Visszatérve a mai eseményhez, köszöntőjében mire fogja felhívni a figyelmet?
4: Hát arra szeretném felhívni a figyelmet, ami a gyülekezetünk elmondata, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és hogy egy olyan világban, ahol sok minden változik körülöttünk, folyamatosan újabb és újabb dolgok vesznek körül bennünket, akár a technikában, akár technológiában, politikában, bármilyen terét nézzük az életünknek, egy nagyon változó világban élünk, mégis van számunkra egy egészen biztos kapaszkodó pont, és mi őt szeretnénk hirdetni, őt szeretnénk felmutatni mindenki számára, ezt a biztos pontot, hát ha valaki meg akarja találni.
2: Barna Sándor püspök úrral futottam itt össze a teremben. Püspök úr köszöntőt fog mondani, mi lesz a fő iránymutatás.
5: Ez a sajátos helyzet, amiben ma vagyunk. Ez a H2Ö, az életvize, közösségi lelki alkalmunk általában szabadtéren van, mindig szabadtéren szerveztük meg. De most vagyunk olyan helyszínen egyébként, ahol egyébként lehet B-terv. Tehát be tudtunk jönni. Vegyük ezt észre, mert Isten úgy gondolta, hogy még hitelesebbé teszi az Életvize Fesztivált, és a meteorológia majd szemléltető eszközt is nyújt, úgyhogy vegyük észre ezt a körülményt, és azt is, hogy hát mi tervezünk, de jön egy fordulat, jön egy eső, és akkor kiderül, hogy nem mi irányítunk. Viszont az a tény, hogy minket ide beszorít az eső, az nem jelenti azt, hogy Isten ne tudna szabadon munkálkodni, nem a körülmény nézi, hanem az emberi szívet. Hogy hiszük, hogy ma is azt keresi itt, akit megszólíthat.
2: Püspök úr, mennyire ünnep egy ilyen nap? Lehet-e így felfogni?
5: Mindenképpen én magamban ilyen fesztiválnak szoktam ezt nevezni, lehet, hogy nem mindenben felel meg ennek a szónak, de kilépünk a templom falai közül, tesszük azt, amit Jézus mondott, hogy elmegyünk, és megszólítjuk azt, aki itt van, aki esetleg csak az eső miatt jött be, aki keres, aki már hitben él, mindenkit.
2: Ez az ötödik H2, van ennek hozadéka? Tehát lehet mérni ezt valahogy, hogy sikerül bevonzani az egyházba újabb és újabb embereket? Vagy megerősítik hitében azokat, akik már benne is vannak?
5: Én a magam gyülekezetében olyannal találkoztam, akit megerősített, aki attól kezdve szorosabb szállal kötődött a gyülekezetünkhöz, aktívabb résztvevője lett a gyülekezet életének. Én ezt tapasztaltam, egyébként pedig nem indítottunk semmilyen mérést, hogy valami ilyen visszacsatolása legyen. Sokszor egy vetés csak később érik be, tehát ezt mi nem tudhatjuk pontosan, hogy az, amit most vetünk, az lehet, hogy nem azonnal látjuk annak a termését, gyümölcsét, hanem csak később. Tehát, hogyha esetleg egyháztól távolabb élő számára egy ilyen pozitív impulzust kap, hogy mégsem vagyunk ilyen idegen test ebben a világ, mégsem vagyunk a holdról, akkor talán az is elindít valamit. Tehát ez nem biztos, hogy elég a vetéshez, de úgy gondolom elindít valamit.
1: Az igehirdetést ezen a napon nagy tiszteletű Fejér Zoltán, a Sárospataki Református Kollégium és Gimnázium Általános Iskola és Diákotthon intézményi lelkésze tartotta.
6: H2, ugye ez a témája mindig ezeknek az alkalmak, és a Samári asszonnyal való találkozását hoztam Jézusnak, ott a Jákob kutyánál, amikor Jézus felajánlja ennek a szomjazó asszonynak az életvizét, hogy soha többet ne kelljen megszomjihozzon, és ő elfogadva lesz egy új élet, majd egy új életet kezdő ott Sikár városában, amikor bemegy, és úgymond evangelizáló asszonnyal válik.
1: Milyen tanúsága van ennek a történetnek?
6: Amit én szeretnék kiemelni, egyrészt az, hogy Jézus Krisztus ott van, ahol szomjúhoznak, a másik része pedig, hogy mi magunk is olyan sokszor keressük azt a boldogságot, amiről úgy gondoljuk, hogy valóban megelégít, kielégít bennünket, és hogy ez egyedül csak nála van. Mindig újra és újra megszomjazunk, hogyha a kólát iszunk, de hogyha az élő víz a miénk, akkor Jézus Krisztusban örökre megelégítetünk.
1: Minden napi életben mit csináljunk másképp, hogy közelebb kerüljünk akár Jézushoz, akár az Úristenhez?
6: Én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb dolog, amit Jézus Krisztus maga ajánl fel önmagát, hogy megnyitjuk élet előtte az életünket, és kimerjük mondani azt, hogy Urunk, egyedül nem megy. Itt vagyok, és szükségem van rád, jöjj az életembe. Ehhez kell az igeolvasás, a mindennapi igeolvasás, imádkozásban előtte való elcsendesedés, és a közösségnek a keresése azoknak, akik megtalálták ezt a vízforrás, mint ahogyan most is ez az alkalom, ez is erről szól.
1: A H2 ugye 5-5-ször jelenik itt meg most éppen Felső Zsolcán. Volt már ilyen rendezvényen?
6: Igen, kétszer is voltam, Sátorújhelyen is voltam, ott az ottani, a mi diákjaink, a dicsőítő csapatunk dicsőítette Istent, és ők voltak azok, akik a dicsőítő zenét hozták, úgyhogy voltam, igen, és ismerem az alkalmat.
1: Erre a mostani alkalomra milyen lelkülettel készült?
6: Nagyon-nagyon vágyakoztam rá, izgulok is egy kicsit, persze azért, mert én hirdetem az igét, és ez nekem mindig egy kicsit izgalmat jelent, de ugyanakkor én nagyon szeretem ezeket a közös alkalmakat, és ezért van bennem egyfajta öröm, hogy ahogy látom, hogy vannak is vágyakozó lelkek, és van alkalom arra, hogy tényleg Jézus Krisztus megmutassa magát, vagy Jézus Krisztus megjelenjen, és ez nekem mindig egy csoda. Erről is fogok néhány gondolatot szólni majd.
1: Kedves hallgatóink, a reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a tiszáninneni református egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja pedig, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már 5-5-ször életre hívott eseményt a tiszáninneni református egyházkerület, a felsőzsolcai református egyházközség, a Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda, a Csomasztót Kálmán református AMI felsőzsolcai tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon. Az alkalmon készült az előző összeállítás.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa szikszói csatáról. Csontos László írását a miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg, még az isztambuli levéltárba is invitálták a téma kapcsán az írót, tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket.
2: Ugye megjelent, ez már a 9. kötetem egyébként, ebből 7 saját kötet, 2 pedig Európai Uniós támogatása, úgymond bérmunkás voltam idézőjelbe téve, tehát az a legkellemesebb, mert ugye felkérnek, hogy írjak meg egy könyvet, és akkor annyi dolgom van vele, és még fizetnek is érte. A saját könyveim meg másképp működnek itt, a pénzt is nekem kell rá előteremteni, és ugye az ember megtanulja az teljes szakmát, ugye, hogy hogy kell csinálni mindent, hiszen nem egy cég csinálja helyette, hanem ugye maga a személy szedi össze, és viszi nyomdába, stb. Ennek megvan a maga romantikája, szépsége is, meg hát ugye tanul is benne lett. Ugye van 3 történelmi kisregényem, mert azokkal kezdtem, én 2 diplomás történész lennék eredetileg végzettség szerint, újságíróként dolgoztam több mint 3 évtizeden keresztül, és eljött egy idő, amikor váltottam. És gondolkozom, régebben is az eszembe volt, hogy valamikor majd talán írok egy könyvet, és eljött az idő, amikor úgy döntöttem, hogy tényleg írok egy könyvet. Ez volt az Ezüstkard kékmezőben, amelyik a Muhi csatáról szól, ugye annak az apropóján készült, a tatárjárásról. És ugye én, mint történész, hát mindig 2 dolog van a könyveimben általában, az egyik a történelmi szál, benne van a történelmi múltunk, a másik pedig az, hogy ez itt a megyéhez, mert nevezhetem magamat lokálpatriótának, tehát Miskolc és vidéke és a megye általában mindegyikben szerepel, illetve jelentős helyszíne ezeknek a regényeknek. És akkor ugye megszületett a 3 történelmi regényem, utána más jellegű könyveket írtam, és most visszatértem, ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákócziak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a 3 nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kurucidőket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, ami még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja pontosan megcsinálva. Ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és igen, benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a török törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem túrolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek. Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszer, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota, ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel. És akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő. Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le Edelény, és úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonnaid Luget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami az uradalom hoz bevételt, az a tied, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonnaid Luget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga Homonnaid Lugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor. Előtte Szendrői volt, utána Szendrőből áthelyezték, pont egy fél évvel előtte volt, ahogy a csata volt, előtte egy fél évvel lett egri főkapitány.
1: Csontos Lászlótól arra is kíváncsiak voltunk, hogy a haditechnika mennyire jelenik meg a műben. Ennek hitelessége is kérdés volt.
2: Nagyon sok érdekesség van, a legnagyobb érdekesség, ami legérdekesebb, hogyha valaki érdeklődik a hadtörténelem iránt, az, hogy nevezetesen, hogy van egy körülbelül 2500 fős magyar-német sereg. Másik oldalon van egy 10-11 ezer fős török sereg, amiben körülbelül 6000 janicsár volt, aki a legjobb katonájuk volt, tehát nem egy sima rablóbanda volt, hanem nagyon jó képzett katona volt a többsége, illetve nekik még volt tüzérségük is, négy sugár ágyújuk, azaz hosszú csövű, rendes ágyújuk volt a törököknek. Magyaroknak pedig nulla tüzérsége volt, és ennek ellenére hogy tudták megverni a sokkal nagyobb létszámú, sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett ellenséget a magyarok és a németek együtt. Tehát ez volt, ami a legnagyobb érdekesség volt benne, és bízom benne, hogy a kötetben erre választ is adok a végére.
1: Az írói szabadság kihasználásáról is beszélt az alkotó a könyvbemutatón.
2: Hát a tények azok a keretet adták, az írói szabadság pedig kitöltötte a kereteket. Tehát nyilván a csatával kapcsolatban, meg a vonulás, meg stb., amit ismerünk a történelmből, hogy azok, amik adottak voltak, azokat felhasználtam tényként. Ahhoz nem nyújtam, tehát azok úgy szerepelnek benne, a személyek is, hiszen szerepel benne, ugye Rákóczi Zsigmond, a saját nevén szerepel. Szerepel benne Balázs Deák, a helyettese, aki mondtam, hogy ugye kiváló vitéz volt. Az ország egyik leghíresebb vitéze, hiszen Várpalotának a vitéz kapitánya, után talán ő volt a leghíresebb magyar vitéz. Persze ezen lehet vitatkozni, azon mondom, hogy talán a leghíresebb magyar vitéz. Vagy ugye ismerjük, hogy Homonnai, akit az előbb említettem, hogy részt vett benne, és ő is híres vitéz volt. Tehát ők mind szerepelnek saját nevükön a regényben. Ugyanúgy a törököknél is szerepel benne saját nevén a budai pasa, saját nevén szerepel a Kara Mustafa, mint a hadseregnek a parancsnoka, sőt a Kara Mustafa megsebesült csata közben, és két másik, mert akit helyette beállt, azt megölték a magyarok, és akkor Balkán, tehát három török vezér vitte végig, annyira véres volt ez a csata, hogy török oldalon három vezér vitte végig, és mind a három a saját nevén szerepe, hiszen én pontosan tudtam a szakirodalomból, megmondom, a történészekkel leveleztem, és ebből pontosan tudtam, hogy ki vett részt benne, és ezek szerepelnek, vagy amit említettem, hogy a híres költőnek is az öccse, ugye Egerben volt katona, tehát ő is a saját nevén szerepel, mert ugye a bátyának a verse is, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy milyen kitűnő verset tudott írni, és ő is természetesen a saját nevén szerepel.
3: Csontos Lászlót régóta ismerjük, ugye kollégák voltunk, ezért tegeződni fogunk. Laci, Szikszóról nagyon kevés említés történt most a könyvben mutatom, holott Szikszóról írtál, szikszói csatáról. Egy pár mondatot, hogy említeni, hogy mégis hogyan jelenik meg benne Szikszó a csatával együtt?
2: Hát, mint főhelyszín jelenik meg, hiszen a nevét is adja hozzá. Egyébként több helyszíne van a regénynek, hiszen ez egy nagyon összefüggő történet volt. Szerepel benne Buda, szerepel benne Székesfehérvár, szerepel benne Fülek, szerepel benne Putnok, szerepel benne Eger a másik főhelyszín, mert a Rákóczi Zsigmond Egernek volt a főkapitánya, aki a csatát vezette a magyar-német sereg részéről. Szerepel benne Diózsa, hiszen a diózsori vitézek is részt vettek benne. Szerepel benne Szendrővára, mert ott gyülekezett a magyar-német sereg, és szerepel benne Edelény is, hiszen Edelénye meg áthaladtak.
3: És Szikszó konkrétan csak a csata helyszínén?
2: Nem, hát az előkészületek, az minden le van írva. Tulajdonképpen a Szikszó város ekkor 6 utcából át, és volt a református templom, ami ma is áll, a szép műemlék templom, akkor is megvolt, előtte vették körbe már ennek a konfliktusnak az előszeleként a kőfallal, ami ma is megvan, és ugye maga a felkészülés is, a csatára készülés is szerepel benne, illetve a csatát a Szikszó mellett vívták a domboldalon, de magában a Szikszóban is volt egy összecsapás, ahol a törökök próbálták a templomot elfoglalni. A történelmi források szerint nem tudjuk, hogy sikerült vagy nem. Vélelmezhetően a torony, illetve a templom egy része az magyar kézen maradt, mire megjött a felmentősereg, tehát ilyen szempontból sikeresnek tekinthető a város részéről. A város egyébként részben leégett a csatával kapcsolatban, meg az ostromban kapcsolatban.
3: Honnan jött a gondolat, hogy egyáltalán erről a csatáról írj?
2: Hát a gondolat onnan jött, hogy már ugye én történészként, történész végzettségű személyként írtam 3 történelmi kisregényt, amelyik általában ebben a régióban játszik, vagy részben itt játszódik, ugye írtam a tatárkorról, írtam a kurucokról, 1848-49, és gondoltam, hogy hát még egy nagyon fontos korszak hiányzik, ez a török idők, illetve a hódoltság, és ez a hódoltság elébe esik, és egyébként a Szikszói csatáról még annyit hagy mondjak el, hogy ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
3: Kutatásaidat merre, hol tetted?
2: Hát én, mint történészként már sok mindent tudtam, elmúlt 2 évben, mióta úgy igazából megfogalmazódott bennem, sok mindent elolvastam, könyveket ezzel kapcsolatban, illetve interneten, valamint milyen történész végzettség és történész segítséggel az ország legismertebb törökkori kutatóival leveleztem, és akkor kérdeztem őket, illetve küldtek szakirodalmat, cikkeket, vagy véleményezték a véleményemet, és akkor így készült. Tehát, hogy személyesen ma már az elektronikának köszönhetően nem kell találkozni. Ennek köszönhetően ugye például, aki a Szikszói csatáról írt tanulmányt, a legismertebb történésszel is felvettem a kapcsolatot, és ő is segített ebbe, illetve kiderült a fiáról, ő meg Rákóczi Zsigmondról írt könyvet, és egy füst alatt el lehetett vele intézni a fián keresztül dolgokat is.
3: Szikszó mikor mutatott be ezt?
2: Hát az igazat megvalva, arról volt szó, hogy október 8-án, bár nem tudom, hogy ezt most elszabad elárulni, vagy nem, de hogy október 8-án a város napja, ugye ennek a csatának a napja, és akkor fog szerepelni ez a könyv is. Azt is tudom, hogy hol, meg kb. Hogyan, de azt, ha hagyni lőjük le, az a polgármester úr időben be fogja jelenteni.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa Szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg. Még az isztambuli levéltárba is invitálták, a téma kapcsán az írót tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket. Csontos László íróval, újságíróval, történésszel beszélgettem a Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel megjelent új kiadványról, mely a szikszói csatáról szól. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt Magyarországon. A vírus valós, komolyan veendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés, írta Hegedű Zsolt a Facebook oldalán azzal összefüggésben, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy Arad megyei esetről. A miniszter azt írta, nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai fenyegetés. Az egészségügyi miniszter szerint a legtöbb hantavírus nem terjed emberről emberre. A fertőzés általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki. Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra, erősítette meg a miniszter. Mint írta, az itthon előforduló hantavírus fertőzések ritkák, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 közötti esetet regisztrált. A miniszter szerint a magas 30-50% körüli halálozási arány elsősorban az amerikai kontinensen előforduló andokvírushoz és más újvilági hantavírusokhoz kapcsolódó súlyos megbetegedésekre vonatkozik. A Magyarországon előforduló hantavírus jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő betegségeket okoznak. A jelenlegi tudományos ismeretek alapján rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány vagy COVID-2.0 alakuljon ki, olvasható a miniszteri bejegyzésben, aki hozzátette, a fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás. A nyári szünidő közelettével számos cég már aktívan toborozza a diákmunkásokat, akik számára a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak, ami éves szinte 8-9%-os növekedés, közölte legfrissebb adatai szerint az ELTE Trendholder iskola szövetkezet hétfőn. Jelezték ugyanakkor, hogy az egyes szektorok között továbbra is jelentősek az eltérések. A gyártástermelés, a call center és ügyfélszolgálat, az adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia, valamint a HR és az értékesítés területén egyaránt 2200 forint körül alakul a diákok átlagos órabére. Az üzleti kiszolgáló központokban és a fizikai munka esetében 2350 forint az átlag, a beszerzés logisztika területére jelentkező diákok

0: 2400, míg a marketing, média, illetve gyógyszeripari feladatokat választók 2500 forint körüli munkabérrel számolhatnak óránként. Kiemelték, hogy az IT telekommunikáció területén működő cégeknél pedig akár 3100-3200 forintot érhetnek el a diákok. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a diák munkával elérhető jövedelem vonzerejét továbbra is növeli a 25 év alattiak SZIA mentessége. Ennek köszönhetően egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló a teljes bruttó összeget készhez kapja. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal a bevallás utolsó napjaira. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz, és telefonon is meghosszabbított időben segítik a szakemberek a bevallás kitöltését, hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak. Átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az ügyfélkapu plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. A NAV infóvonala 1819 szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatás kérő telefonokat, ismertették a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Tükrös zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Tükröz zenekar azzal a céllal alakult 1986-ban Budapesten, hogy minél hitelesebben tolmácsolja magyar nyelvterületek népzenéit. Személyes találkozások, erdélyi utak és akkor még élő népi kultúra megismerése egy életre elkötelezte a városi, komoly zenei háttérből érkező fiúkat a népi hagyomány mellett.

Példaképeik a régi falusi bandák, ahol összeszokott kamara zenélés és a muzsikusok táncot szolgáló szerepe jellemző. Egy évtizeddel a zenekar alakulás után jelenik meg az első önálló album Tükrös Együttes Magyar Népzene. A lemez összefogja az addigi elsajátított dallamokat, a kiérlelt kamara zenét és a tagok nem apadó szeretetét a magyar népzene iránt. Debrecen majd Simon Puszta ad otthont a Tükrös tábornak, ahol évről évre egyre többen élik át az élő zene, a táncok a több száz éves kultúra varázsát. A sokasodó felkérések a magyarországi fesztiválokról a környező országokba kalózolják a zenekart, Prágába, Brnóba, Dortmundba és Bécsbe is a Tükrös tolmácsolja a magyar népzene kincseit.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az élet korszakába lép együttes a 2000-es évektől tengeren túlon is gyakori vendég. Sydney, Melbourne, New York és Chicago is szerepel a koncert helyszínek között. Az ott élő magyar közösség számára Ausztráliában is létrejön a tükrös tábor, a földrajzi távolság ellenére az eredeti hamisítatlan hangulattal.

Megjelenik a tükrös második albuma, a Szatmári népzene. Az 1900-as évekből a térség zenéi virágzását, híres bandáit kelt életre, kérlelt örömteli játékkal. A 2008-ban megjelent A mi mezőségünk album annak a térségnek a sokszínű hagyományát mutatja be, amely a táncszáz mozgalmat is életre hívta. A 2015-ben kiadott Erdők, vizek zenéje a Marosmente vidékének muzsikáját mutatja be, a zenekarra jellemző, értő és alázatos tolmácsolásban.

0: Zeneszánszi műsorunkat hallották, melyben a Tükröz zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Sulyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Sulyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ö az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ö a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már 5-5-ször életre hívott eseményt a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Felső-Zsolcai Református Egyházközség, a Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda, a Csomasztót Kálmán Református Alafokú Művészeti Intézmény Felső-Zsolcai Tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszáninneni Református Egyházkerület missziói tanácsosa. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn.